ez a rádió egyik csak igazi mai sláger. Megy picivel 2 óra után, járunk kellemes éjszakát, jó bulit, jó hétvégét a mikrofonnál Király Tamás. Mi még ezerrel pörgetjük a Rádió Stage-et a Strandfesztiválon. Ezekben a percekben Lótfi Begi a lemez játszók mögött, az igazi mai slágerek között pedig egy másik rádió egy DJ, akit választottam. DJ Metzger Viki, Nagy Bogi és Dest, jó leszek.

0: az igazi zenei változatosság ide költözött.
1: Mert a korábbi Rádió 1-es lágerek is megszólalnak.
0: Mi nem csak mondjuk.
1: Nekünk ez az életünk.
0: Mert Rádió 1 csak igazi ma is láger megy.

egy bevételt ért el, 236-an váltottak rá összesen jegyet. Viszont a neten elkezdték, hát finoman szóval cikizni a filmet, ami akkora hype-ot csinált, hogy egy héttel később már 463 millió forintnyi jegybevételnél tartott, és hát óriási a hype-os körülötte. A Radio1.hu-n egyébként erről is írunk részleteket. Itt az igazi mai slágerek között pedig az újabb már el is indult Alex Kenji-től, most a Bambolét választottam. Jó hétvégét, kellemes éjszakát mindenkinek!

0: picture alone. You said she's scared of me? I mean, I don't see what she sees, but maybe it's 'cause I'm wearing your cologne.
1: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
2: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
1: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
2: Mi nem csak mondjuk.
1: Nekünk ez az életünk.
2: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, az ifjú férj, Cyril után, Lói a fogyatásban, aki az első igazi komoly fesztivál szezonját éli most, legalábbis előadóként, és hát ez a posztjain is meglátszik, de nagyon cuki, hogy mennyire lelkesedik, és nagyon menő egyébként, hogy milyen vagány fesztiválokon lép fel. Hát, ennek az egyik oka, hogy ilyen igazi mai slágereket készít. Az aktuális kedvencünk Lóitól David Puentezzel a Golden Summer, ezt indítom már is itt a Rádió 1-en.

0: Rádió egy csak igazi mai sláger megy. Picivel járunk 3 óra előtt, hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, a legnagyobb kedvencek pedig. Na, hogy a következő órában is nálunk szólnak. Újdonság David Guettától és J-Lo-tól, de hozom majd a Swiss Disco-t, sőt, Taylor Swift-et is. A kezdésben pedig egy olyan DJ-t, aki majdnem fogorvos lett, fogtechnikai asszisztens volt is. De hát, ez mégiscsak jobban bejött az igazi mai slágerek között, a nagy kedvenc Hypatontól. És a nagy lendület is, Norma Jean Martina, az Out of My Head. A következő zenei órát ezzel indítom a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
2: Kiderülhetett, hogy kit és miért szeretnek jobban a szúnyogok. Az égő, viszkető szúnyog csípések sajátosan nyári problémát jelentenek, azonban nem mindenkit érint a dolog egyformán. Egyes embereket láthatólag sokkal jobban kedvelnek a vérszívók, mint másokat. A kutatók a BBC bevonásával összegyűjtötték azokat a tényezőket, amik vonzóvá tehetnek egy embert a szúnyogok számára. A kellemetlen csípésekért kizárólag a nőstény szúnyogok a felelősek, azért szívnak vért, mert abból jutnak a szaporodásukhoz szükséges fontos fehérjékhez. Prédájukat vizuális és szagjelek alapján kutatják fel. Ilyen szagjel az általunk kilélegzett széndioxid is. Ebből a szempontból a célponttá válás összefügghet az életkorral is, ugyanis a felnőttek méretükből adódóan több széndioxidot bocsátanak ki, mint a gyerekek. A vérszívókat a meleg és a nedvesség is vonza, emiatt várandós nők gyakrabban kerülhetnek az étlapjukra. A terhes ugyanis fokozza az anyagcserét és a légzést, így a kismamák szervezete több hőt termel, egyszer mint több széndioxidot is bocsát ki. A bőrünk illata alapján is könnyebben kiválaszthatnak minket a vérszívók. A bőrön számos olyan mikroorganizmus él, amelyek szénhidrátot, zsírsavak és peptidek lebontása során illékony szerves vegyületeket állítanak elő. Ezek aztán a levegőbe kerülve egyfajta iránytűként vezérlik a szúnyogokat. A bőrmikrobiom több mint 500 illékony vegyületet termelhet, amelyek közül a vérszívók elsősorban az ammónia, a tejsav és a karbonsavak jelenlétére érzékenyek. Mindemellett a csípésre adott testi reakciók is egyénenként eltérőek lehetnek. Korábbi genetikai kutatások erős kapcsolatot találtak az immunrendszer génjei és a szervezett szúnyogcsípésre adott válasza között. Érdekesség, hogy ezek a genetikai régiók átfedést mutattak azokkal a génterületekkel is, amelyek az allergiás reakciókkal hozhatók összefüggésbe. Magyarán vannak, akik hajlamosabbak az igazán nagyra duzzadó és kínzóan viszkető csípésekre, ami arra is kihatással lehet, hogy mennyire érzik magukat szúnyogmágnesnek.
1: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most!
1: Rádió
3: indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi mai slágermely.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, picivel 3 óra után hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, és fordultunk a Rádió Stage-en, a Strandfesztiválon is, Lotfi Begi után már Jauria lemez játszók mögött, ő pörgeti a legnagyobb kedvenceket ott, itt az adásban pedig én, most J-Lo-tól, David Guetta-tól, a Save Me Tonight az igazi mai slágerek között.

0: rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

0: van a pulzus, de amúgy este is, amikor megyek hazafelé, akkor nem tudom tovább feltekelni a hangerőt, mert mindig fent van teljesen, úgyhogy nagyon jók vagytok.
1: Mi játsszuk az igazi mai slágerek.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, most pedig az az előadó, aki az MTV VMA gálán a második legtöbb jelölést kapta, Taylor Swift. Az első egyébként Madonna lett. Ez a The Fate of Ophelia a rádió egyen.

rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és egy igazi hazai fesztivál kedvenc, és ha már fesztiválok, akkor mi tényleg kipacsarjuk még, ami a nyárban van 100%-osan. Most ugye még a Strandfesztiválon pörög a rádió esztés, de nem fog sokat pihenni, mert hogy néhány nap múlva jövő héten szerdán már a szegedi ifjúsági napokon kezd tényleg, amit lehet ebből a nyárból kihozunk, és amennyi igazi mai sláger csak lehet ebben az órában is lejátszuk, itt egy újabb. Egy vadi új a Swiss Disco-tól, Rehab-től, Sam Feltől, a nagy kedvenc a Sleep Tonight, amit már is indított.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, mindjárt 4 óra, jönnek a legfrissebb infók, 8-tól pedig ma is jönnek Balázsik a Balázsik Weekenden, holnap pedig visszatérnek a Szabiból, és reggel 6-tól élőben indítják a műsort, én pedig ezt indítom a következő zenei óra elején. Az igazi mai slágerek között a Hörs dalába a Purple Disco Machine jön a Wonderful Life pár percen belül itt a Rádió 1-en.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Európa top listáján Budapest magas a szingli nők aránya a fővárosban. Nem csak a fürdők, a romkocsmák és a dunai panoráma miatt figyelnek Budapestre. Egy friss nemzetközi összeállítás szerint ugyanis a magyar főváros Európa egyik olyan városa, ahol kiemelkedően magas a szingli nők aránya. A görög hírportál rangsora ezúttal nem turisztikai látványosságok vagy gasztronómiai élmények alapján értékelte a városokat, hanem demográfiai mutatók szerint. A lista azt vizsgálta, hogy hol a legmagasabb a nők aránya a férfiakhoz képest, illetve hogy hol élhet a legtöbb egyedülálló nő Európában. Budapest a 10. helyen végzett a top listán. Az indoklás szerint a fővárosban 114%-os a nő-férfi aránya nők javára. A portál úgy fogalmaz, hogy a modern karrierközpontú életvitel, a pezsgő kulturális és éjszakai élet, valamint a nagyvárosi dinamika mind hozzájárul ahhoz, hogy sok független, önálló nő él a városban. A cikk kiemeli Budapest építészeti örökségét, történelmi hangulatát és a romkocsmákra épülő társasági életet is, amelyek a város nemzetközi vonzerejének fontos elemei. A rangsor első helyén pedig Riga végzett, amelyet Porto és Szalamanka követ, a listán szerepel még Thessaloniki, Lisszabon, Varsó és Madrid is. A portál megjegyzi, hogy a társkereső alkalmazások használatában is aktív a magyar főváros, ami tovább erősíti Budapest randi főváros jellegét. A demográfiai adatok természetesen nem jelentenek garanciát a sikeres pártalálásra, de a számok alapján Budapest valóban olyan európai nagyváros, ahol a nemek aránya és a társasági élet intenzitása különösen érdekes képet mutat. Az indoklás szerint a modern életvitel, a karrierfókusz és a pezsgő éjszakai élet mind-mind hozzájárult ahhoz, hogy Budapest rengeteg független, céltudatos és egyedülálló nő otthona legyen.
1: A tudásperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most!
1: Rádió
3: 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy, mi pedig szépen lassan kezdjük összepakolni a Rádió Esztizset a Strandfesztiválon. Azért, hogy jövő héten szerdán újra felépítsük Szegeden, a Szegedi Ifjúsági Napokon, sőt ott kettő helyszínnel is készülünk, szóval távolról sem állunk meg. És itt adásban sem, mert hogy jönnek az igazi mai slágerek, sőt most egy Rádió 1 DJ-t választottam, aki természetesen a színen is ott lesz velünk. DJ Metzger Miki, Nagy Bogival és Miss Mooddal jön az igazi mai sláger az Éden, itt a Rádió 1-en.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, ahogy ígértem, ebben az órában extra sok újdonság, most például Kamráttól, aki volt már zsűritag is a német Voice-ban néhány évvel ezelőtt. Ez meg az aktuális kedvencünk tőle, a Hug Yourself itt a Rádió 1-en. Kellemes éjszakát mindenkinek!

0: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me dance,
1: dance the night away. Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Rádió egy csak igazi mai sláger megy, köztük pedig Shakirát választottam, aki szeptember 18-án kezdi a következő világkörüli turnéját. 12 egymás utáni koncerttel Madridban, Spanyolországban. 12 teltházat csinál, hát az valami elképesztő. Ez meg, ahogy ígértem, az aktuális kedvencünk tőle. Shakira érkezik, és a Die Die itt.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Sopron legfrissebb hírei a Rádió Egyen.
2: Újabb szakaszához ért a templom felújítás. Pótbeiratkozás a zeneiskolában. Köszönt ma hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Újabb szakaszához érkezett a Soproni Evangélikus templom felújítása. Másfél év után megszüntették az épület körüli kerítéssel elzárt munkaterületet, így már teljes egészében láthatóvá vált a megújult templom. A rekonstrukció azonban még nem fejeződött be. Jelenleg a kapuk és az azokat körülvevő kőkeretek helyreállításán dolgoznak. A nagyszabású felújítás során korábban megújult többek között a homlokzat, a torony és a templom lábazata is. Pótfelvételit és pótbeiratkozást tart jövő hétfőn a Soproni Zeneiskola. Mint azt az intézmény közösségi oldalán írják, várnak a klasszikus és jazz zenei tanszakokra minden zenélni vágyó diákot és felnőttet. Augusztus 24-én 16 és 18 óra között az érdeklődők bővebb információt kaphatnak az iskola képzéseiről is. A beiratkozásról további információk a hiami.hu oldalon olvashatók. Soproni és térségi szakembereket tüntettek ki az államalapítás ünnepén. Díjat kapott Zimmer Kornél, a Soproni Egyetem dékán helyettese, Hocek László József, a Kisalföldi Agrárszakképzési Centrum főigazgatója, és Csoltai József, ágfalvai német nemzetiségi hagyományőrző. Sport, mozgás, egészség. Ezzel a szlogennel várja a kirándulókat hetente két alkalommal a Nordic Walking csoport Sopronban. Holósi Gecsek András Nordic Walking instruktor szerint a szabadidős tevékenység az egész testet átmozgatja, kiméri az ízületeket, valamint a vérkeringésre és az idegrendszere is pozitív hatást gyakorol.
3: Lehetséges csoportos oktatás vagy egyéni oktatás, és az előnyök mindenképpen minden korosztály számára ajánlottak, hiszen a növeli a kondíciót, a vitálkapacitást és a mozgás koordinációt is javítja, hiszen a botokkal való mozgás összehangolása az bizony egy komoly agytevékenység is, még akkor is, hogyha ezt így nem nagyon akarják tudomásul venni még, de a tudomány már bizonyította, hogy az ilyenfajta mozgás az időskorban is a demencia és az időskori koncentrációt javítja.
0: Az időjárás jelentés támogatója a Tipsi légvárbérlés Sopron.hu.
2: Ma összességében kevés felhőre, sok napsütésre van kilátás, de a nap első felében nyugaton és északnyugaton több felhő lehet az égen. Számottevő csapadék nem várható, az északi-északnyugati szelet több felé kísérhetik élénk széllökések. A legmelegebb órákban 25-32 fokot mutathatnak a hőmérők. A szeles idő fokozhatja a fejfájásos panaszokat.
0: Az időjárás jelentés támogatója a Jövő Háza, a tökéletes könnyű szerkezetes. Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
4: Kiderülhetett, hogy kit és miért szeretnek jobban a szúnyogok. Az égő, viszkető szúnyog csípések sajátosan nyári problémát jelentenek, azonban nem mindenkit érint a dolog egyformán. Egyes embereket láthatólag sokkal jobban kedvelnek a vérszívók, mint másokat. A kutatók a BBC bevonásával összegyűjtötték azokat a tényezőket, amik vonzóvá tehetnek egy embert a szúnyogok számára. A kellemetlen csípésekért kizárólag a nőstény szúnyogok a felelősek, azért szívnak vért, mert abból jutnak a szaporodásukhoz szükséges fontos fehérjékhez. Prédájukat vizuális és szagjelek alapján kutatják fel. Ilyen szagjel az általunk kilélegzett széndioxid is. Ebből a szempontból a célponttá válás összefügghet az életkorral is, ugyanis a felnőttek méretükből adódóan több széndioxidot bocsátanak ki, mint a gyerekek. A vérszívókat a meleg és a nedvesség is vonza, emiatt várandós nők gyakrabban kerülhetnek az étlapjukra. A terhesség ugyanis fokozza az anyagcserét és a légzést, így a kismamák szervezete több hőt termel, egyszer mint több széndioxidot is bocsát ki. A bőrünk illata alapján is könnyebben kiválaszthatnak minket a vérszívók. A bőrön számos olyan mikroorganizmus él, amelyek szénhidrátot, zsírsavak és peptidek lebontása során illékony szerves vegyületeket állítanak elő. Ezek aztán a levegőbe kerülve egyfajta iránytűként vezérlik a szúnyogokat. A bőr mikrobiom több mint 500 illékony vegyületet termelhet, amelyek közül a vérszívók vízszívók elsősorban az ammónia, a tejsav és a karbonsavak jelenlétére érzékenyek. Mindemellett a csípésre adott testi reakciók is egyénenként eltérőek lehetnek. Korábbi genetikai kutatások erős kapcsolatot találtak az immunrendszer génjei és a szervezet szúnyogcsípésre adott válasza között. Érdekesség, hogy ezek a genetikai régiók átfedést mutattak azokkal a génterületekkel is, amelyek az allergiás reakciókkal hozhatók összefüggésbe. Magyarán vannak, akik hajlamosabbak az igazán nagyra duzzadó és kínzóan viszkető csípésekre, ami arra is kihatással lehet, hogy mennyire érzik magukat szúnyogmágnesnek.
0: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

Ez a Rádió egy csak igazi mai sláger. Megy szép reggelt a mikrofonnál Király Tamás. 5 óra után járunk, 8 perccel egészen pontosan. Augusztus 23-a van, a Bencék a névnaposok. Ő pedig Minelli, mert hogy na, hogy továbbra is nálunk szólnak a legnagyobb kedvencek. Ez a Rám Pám Pám, szép reggelt!

0: a Rádió Egyet hallgatják.
1: Kiemelkedően fent van a pulzus, de amúgy este is, amikor megyek hazafelé, akkor nem tudom tovább feltekelni a hangerőt, mert mindig fent van teljesen, úgyhogy nagyon jók vagytok.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
2: Rádió 1.

Hey, ez a rádió egy csak igazi mai sláger megy. Most viszont egy picit lassulunk, de egy szenzációs dalt választottam, rég hallottuk. Wiz Khalifa, Charlie Puth és a See You Again, picivel félhat.

0: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Az időre talán a mai napon a legjobb jelző az, hogy változik, hogy de azért továbbra is nyárias. Hát esőre viszont nem kell készülni. Igazi mai slágerekre viszont igen, a hírek után Meghan Trainor és az All About the Bass, amit indítok. Because you know I'm all about that bass, about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Európa top listáján Budapest magas a szingli nők aránya a fővárosban. Nem csak a fürdők, a romkocsmák és a dunai panoráma miatt figyelnek Budapestre. Egy friss nemzetközi összeállítás szerint ugyanis a magyar főváros Európa egyik olyan városa, ahol kiemelkedően magas a szingli nők aránya. A görög hírportál rangsora ezúttal nem turisztikai látványosságok vagy gasztronómiai élmények alapján értékelte a városokat, hanem demográfiai mutatók szerint. A lista azt vizsgálta, hogy hol a legmagasabb a nők aránya a férfiakhoz képest, illetve hogy hol élhet a legtöbb egyedülálló nő Európában. Budapest a 10. helyen végzett a top listán. Az indoklás szerint a fővárosban 114%-os a nő-férfi aránya nők javára. A portál úgy fogalmaz, hogy a modern karrierközpontú életvitel, a pezsgő kulturális és éjszakai élet, valamint a nagyvárosi dinamika mind hozzájárul ahhoz, hogy sok független, önálló nő él a városban. A cikk kiemeli Budapest építészeti örökségét, történelmi hangulatát és a romkocsmákra épülő társasági életet is, amelyek a város nemzetközi vonzerejének fontos elemei. A rangsor első helyén pedig Riga végzett, amelyet Porto és Salamanca követ, a listán szerepel még Thessaloniki, Lisszabon, Varsó és Madrid is. A portál megjegyzi, hogy a társkereső alkalmazások használatában is aktív a magyar főváros, ami tovább erősíti Budapest randi fővárosi jellegét. A demográfiai adatok természetesen nem jelentenek garanciát a sikeres pártalálásra, de a számok alapján Budapest valóban olyan európai nagyváros, ahol a nemek aránya és a társasági élet intenzitása különösen érdekes képet mutat. Az indoklás szerint a modern életvitel, a karrierfókusz és a pezsgő éjszaka élet mind-mind hozzájárult ahhoz, hogy Budapest rengeteg független, céltudatos és egyedülálló nő otthona legyen.
1: A tudáspercet hallották. A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Sopron legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Már meg lehet kóstolni az ország tortáját. Új klímaberendezések az idősek otthonában. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. A rögös túró és a tejföl kapta idén a főszerepet az ország tortájában, amely már országszerte várja az édesszájúakat. A bíborfehérben erdei bogyós gyümölcsök, pirított mandula, rögös túró és sejmes tejfölös musz találkozik. Különlegességét az édes fekete ribizli bor, valamint a csokoládé és liofilizált málna adja. Az ország tortáját Sopronban 4 helyen, továbbá Fertőszentmiklóson és Kapuváron is megkóstolhatjuk. A szeletára idén várhatóan 1950 és 1990 forint körül alakul. A Sopron KC hazai pályán a Sopron Basket idegenben kezdi a kosárlabda szezont. A héten elkészítették a férfi és női alapszakasz sorsolását is. Ez alapján szeptember 26-án szombaton a Deas csapatát fogadja hazai pályán az SKC a bajnokság alapszakaszának első találkozóján. Ugyanezen a napon a Sopron Basket Cegléden lép majd pályára. Pontos kezdési időpontok a csapatok egyeztetéseit követően válnak hivatalossá, írja az MKOS. Új klímaberendezésekkel tették komfortosabbá a Soproni Balfi úti idősek otthonát. Az intézmény 3-as részlegének első emeletén, valamint a 4-es részlegen szerelték fel az új berendezéseket. A fejlesztés különösen a nyári hőség idején jelent segítséget az otthon lakóinak. A klímáknak köszönhetően a legmelegebb napokon is hűvösebb, pihentetőbb környezetet tudnak biztosítani az idősek számára. Pótfelvételit és pótbeiratkozást tart jövő hétfőn a Soproni Zeneiskola. Mint azt az intézmény közösségi oldalán írják, várnak a klasszikus és jazz zenei tanszakokra minden zenélni vágyó diákot és felnőttet. Augusztus 24-én 16 és 18 óra között az érdeklődők bővebb információt kaphatnak az iskola képzéseiről is. A beiratkozásról további információk a hiami.hu oldalon olvashatók. Újabb szakaszához érkezett a Soproni Evangélikus templom felújítása. Másfél év után megszüntették az épület körüli kerítéssel elzárt munkaterületet, így már teljes egészében láthatóvá vált a megújult templom. A rekonstrukció azonban még nem fejeződött be.
2: Az időjárás jelentés támogatója a Tipsi Légvárbérlés Sopron.hu.
1: Ma összességében kevés felhőre, sok napsütésre van kilátás, de a nap első felében nyugaton és északnyugaton több felhő lehet az égen. Számottevő csapadék nem várható, az északi északnyugati szelet több felé kísérhetik élénk széllökések. A legmelegebb órákban 25-32 fokot mutathatnak a hőmérők. A szeles idő fokozhatja a fejfájásos panaszokat.
2: Az időjárás jelentés támogatója a Jövőháza, a tökéletes könnyű szerkezetes. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Rádió 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi,

hétvégét. Még van egy nap a hosszú hétvégéből, szóval élvezzük ki. Hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás. Ebben az órában is hozom a legnagyobb kedvenceket. Most például egy olyan dalt, ami egy csomó rekordot megdöntött. Például az első héten a megjelenése után a legtöbbet streamelt dal lett, utána a leggyorsabban 112 nap alatt egyébként ez érte el az 1 milliárdos streamelést. Mindemellé pedig azóta is a 100 legtöbbet streamelt dal között van. Mondjuk úgy, hogy nagy kedvenc. Miley Cyrus és a Flowers, ezt indítom a Rádió 1-en.

0: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

itt csak igazi mai sláger megy, hát ez oda hozott egy kis fesztivál hangulatot, így negyed hétkor, tudom, picit korai, de azért kell ez, mert hogy van még ebben a nyárban fesztivál tartalom. Jövő héten a Rádió 1 utazik Szegedre, a Szegedi Ifjúsági Napokra, ahol két helyszínnel is várunk majd mindenkit. Ez pedig egy újabb nagy kedvenc, most Lóitól a Get Lucky, amit indítok.

0: Rádió 1 csak igazi mai sláger megy, a legfrissebb infok után is, konkrétan azt az énekesnőt hozom, akit nagyon sokáig nem hagyott a kiadója énekelni, mert hogy nagyon jó dalszerző volt, egy csomó nagy slágert írt különböző előadóknak, többek között Eminemnek és Rihannának is, és amikor azt mondta, hogy ő is énekelne, attól féltek, hogy ez majd a dalszerzés rovására megy, hát nem ment. És milyen jó, hogy énekel, mert hogy óriási kedvenceket készít Bibi Rexa, aki a hírek után a Faithless dallal és a New Religion-nel érkezik mindjárt.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Sopron legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Soproni és térségbeli szakembereket is kitüntettek, a megyei önkormányzat rangos elismeréseit is kiosztották. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Soproni és térségi szakembereket tüntettek ki az államalapítás ünnepén. A Magyar Érdemrend Lovagkeresztje polgári tagozat kitüntetést vehette át, Cimber Kornél, a Soproni Egyetem erdőmérnöki karának dékán helyettese. Magyar Arany Érdemkereszt polgári tagozat kitüntetésben részesült Hocek László József, a Kisalföldi Agrárképzési Centrum főigazgatója. A Népművészet Mestere díjat pedig Csoltói József, ágfalvai német nemzetiségi hagyományőrző és közművelődési szakember kapta meg. A vármegyei önkormányzat legrangosabb elismeréseit is kiosztották a héten. Győrmoson Sopron vármegye díszpolgára kék szalag kitüntető címben részesült Gábor Józsefné, a Moson-Magyaróvári 56-os Egyesület alapító tagja és elnöke. A vármegye oktatásáért Tulak Jenő nyugdíjas pedagógust, a vármegye kultúrájáért pedig Ángyán Csilla népi iparművész tüntették ki. Dr. Batyány Stadtman László díjat vehetett át, Kocsisné Gerencsér Ildikó, Meller Ignác díjban részesült a Fesztivál Hungária Kft. Új klímaberendezésekkel tették komfortosabbá a soproni Balfi úti idősek otthonát. Az intézmény 3-as részlegének első emeletén, valamint a 4-es részlegen szerelték fel az új berendezéseket. A fejlesztés különösen a nyári hőség idején jelent segítséget az otthon lakóinak. A klímáknak köszönhetően a legmelegebb napokon is hűvösebb, pihentetőbb környezetet tudnak biztosítani az idősek számára. Újabb szakaszához érkezett a soproni evangélikus templom felújítása. Másfél év után megszüntették az épület körüli kerítéssel elzárt munkaterületet, így már teljes egészében láthatóvá vált a megújult templom. A rekonstrukció azonban még nem fejeződött be. Könnyű, közös terepfutást tartanak vasárnap a soproni erdőben. 9:30-kor kezdődik a közös bemelegítés, majd indul a futás, ami körülbelül 40 perces lesz. Ezt követően a résztvevők még egy közös nyújtáson is részt vehetnek. A tervezett táv 5,8 km, 130 méter szintemelkedéssel. A programon a részvétel ingyenes, de bejelentkezéshez kötött.
2: Az időjárás jelentés támogatója a Tipsi légvárbérlés sopron.hu.
1: Ma összességében kevés felhőre, sok napsütésre van kilátás, de a nap első felében nyugaton és északnyugaton több felhő lehet az égen. Számottevő csapadék nem várható, az északi-északnyugati szelet több felé kísérhetik élénk széllökések. A legmelegebb órákban 25-32 fokot mutathatnak a hőmérők. A szeles idő fokozhatja a fejfájásos panaszokat.
2: Az időjárás jelentés támogatója a Jövőháza, a tökéletes könnyű szerkezetes. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Játszi ma is slágereket. Csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi ma is slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi rádió egyes slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

Ez a Rádió 1, itt csak igazi mai sláger megy, és akkor most egy jó kis nyugat-európai kollab, Angliából a Swiss Disco, Hollandiában Sam Feld, és mellettük még a holland-marokkói Rehab. Na ők jönnek most az aktuális kedvenccel, az igazi mai slágerek között ez a Sleep Tonight itt a Rádió 1-en picivel 3/4 hét előtt.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és remélem tegnap este mindenki ránk figyelt, mert hogy 6 órától 7 óráig élőben mixelt nálunk a stúdióból a világhírű Blond is. Hát valami szenzációs élmény volt, és még egy picit most is ennek a hatása alatt az ő igazi mai slágerét választottam. Blond is, Lovers on the Dance Floor, ez jön már is a rádió egyen, szép reggelt!

0: ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Jó kis órát zártunk, és milyen jó kis órát indítunk mindjárt. A hosszú étvége negyedik napján pár perc és Hypaton érkezik. Az igazi mai slágerek között az Out of My Head Norma Jean Martinnal közösen, aki pedig üzenne a számunk 0620-311-111. Szép reggelt, jó hétvégét!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Valahol épp most kattintanak a megrendelem gombra. Valahol épp egy márka mellett döntenek. Vajon ez a te ajánlatod?
3: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente közel 6 millió főbevásárlót érnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miértrádió.hu.
4: Itt egy Orlen. Ma tankoljak, vagy majd holnap?
5: Augusztusban bármikor, hétköznap literenként 10, hétvégén 20 forint kedvezményt adunk minden üzemanyagra. Ha pedig a prémiumra vágysz, a Verva 100 most 35 forinttal olcsóbb literenként minden nap. Csak aktiváld a kuponod az új Orlen abban, és tankolj minimum 20 litert.
6: Tudod, miért különleges az év 35. hete?
7: Mert a Magyarországon idén 35 éves Toyota 35 rendkívüli ajánlattal ünnepel.
6: Pontosan, de csak egy hétig, a készlet erejéig.
8: 35 év, 35 rendkívüli ajánlat az év 35. hetében. Augusztus 24-e és 29-e között válogasson jubileumi ajánlatainkból akár 35% kedvezménnyel, vagy 0% THM finanszírozással. Részletek a toyota.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak.
9: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
10: Új nyitvatartás a soproni Bütyköldében. Hétfőtől péntekig 9 és 19 óra között várunk. Autóklímatöltéssel és ózonos autóklímatisztítással. Időpontfoglalás nélkül. Bütykölde. Sopron. Győri út 50 per J.
11: Konga Night a Kaszinó Sopronban. Búcsúztasd velünk a nyarat. Augusztus 28-án egy igazán ütős estével készülünk. Solymi Konga a legpörgősebb nyári zenéket hozza nektek élő Konga Show-val. Mellette izgalmas sorsolások és összesen 8000 euró értékű nyeremény vár. Addig is gyűjtsd a sorsjegyeket a pénznyerő automatákon és az élő játékon is. Valamint pénteken belépésed is egy sorsjegyet ér. Kaszinó Sopron. A szerencse csak rád vár.
12: Még mindig a jogosítványodra vársz. Ne vesztegesd az időt. A kis autós iskolánál várakozás nélkül kezdheted a vezetést. Ha pedig női oktatót szeretnél, nálunk erre is van lehetőség. És mert tudjuk, hogy a hétköznapok rohanósak, szombaton is nyitva vagyunk. Jelentkezz még ma a kis autós iskolába. Sopron, Lakner Kristóf utca 31.
13: Hűha, micsoda Audi. Már most elvinném, ha lehetne.
14: Lehet is.
13: Komolyan? Azt hittem, egy ilyen autóra hónapokat kell várni.
14: Dehogy. Több száz Audi modell elérhető azonnal, várakozás nélkül. Hozhatom a kulcsokat?
13: Nézzen körül az azonnal elvihető.audi.hu oldalon, és találja meg a stílusához illő modellt.
15: Walter Audi Kft. Sopron. Pozsonyi út 57-63.
16: Váratlan kiadás, sürgősen pénzre van szükséged. A Sopron aranya segít. A nem használt ékszereidet azonnal készpénzben fizetjük. Hétfőtől péntekig, de időpontegyeztetéssel akár hétvégén is. Nálunk az értékbecslés és a bevizsgálás is ingyenes. Keresd bizalommal a Sopron aranyát. Magyar utca 2.
17: Mi nem az egynapos felvásárlók vagyunk.
18: Ha a probléma a dugulás, a kék-fehér autó a megoldás. Non-stop dugulás elhárítás már több mint 15 éve önökért. 0630-24-24-024.
19: Ha beton, akkor lejjel.
20: Ha beton, akkor lejjel.
19: Transportbeton szállítás horicsoni telephelyről az ön által kért helyre. Keresse irodánkat kópházától mindössze 10 percre. Munkatársaink magyarul is beszélnek. Érdeklődni személyesen telephelyünkön, vagy a beton@lejjer.hu e-mail címen lehet. Ha beton, akkor lejjel.
21: Forró nyári inspirációk, egyedi formák, prémium anyagok. Alakítsuk át a konyhádat még ezen a nyáron. Keresd a Német Konyha Stúdiót Kapuváron, a Szent István Király út 2-ben. Térj be hozzánk és tervezzük meg együtt álmaid konyháját. www.németkonyhastudio.hu.
22: Te is olyan munkát szeretnél, amit szívesen csinálsz, és akár hivatásként tekintesz rá? Válaszd a VLS-t, ahol a munkaerőpiac legkeresettebb szakképzéseit sajátíthatod el. Szakmai képzések, továbbképzések, élő, online oktatással és gyakorlati helyen. A képzésekről érdeklődj személyesen Sopronban, vagy online. VLS.hu.
23: VLS.hu.
1: Reklámot hallottak.
9: Sopron legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
0: Újabb szakaszához ért a templom felújítás. Pótbeiratkozás a zeneiskolában. Köszönt ma hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Újabb szakaszához érkezett a soproni evangélikus templom felújítása. Másfél év után megszüntették az épület körüli kerítéssel elzárt munkaterületet, így már teljes egészében láthatóvá vált a megújult templom. A rekonstrukció azonban még nem fejeződött be. Jelenleg a kapuk és az azokat körülvevő kőkeretek helyreállításán dolgoznak. A nagyszabású felújítás során korábban megújult többek között a homlokzat, a torony és a templom lábazata is. Pótfelvételit és pótbeiratkozást tart jövő hétfőn a soproni zeneiskola. Mint azt az intézmény közösségi oldalán írják, várnak a klasszikus és jazz zenei tanszakokra minden zenélni vágyó diákot és felnőttet. Augusztus 24-én 16 és 18 óra között az érdeklődők bővebb információt kaphatnak az iskola képzéseiről is. A beiratkozásról további információk a hiami.hu oldalon olvashatók. Soproni és térségi szakembereket tüntettek ki az államalapítás ünnepén. Díjat kapott Cimber Kornél, a Soproni Egyetem dékán helyettese, Hocek László József, a Kisalföldi Agrárszakképzési Centrum főigazgatója, és Csoltai József, ágfalvai német nemzetiségi hagyományőrző. Sport, mozgás, egészség. Ezzel a szlogennel várja a kirándulókat hetente két alkalommal a Nordic Walking csoport Sopronban. Holósi Gecsek András Nordic Walking instruktor szerint a szabadidős tevékenység az egész testet átmozgatja, kiméri az ízületeket, valamint a vérkeringésre és az idegrendszere is pozitív hatást gyakorol.
2: Lehetséges csoportos oktatás vagy egyéni oktatás, és az előnyök mindenképpen minden korosztály számára ajánlottak, hiszen a növeli a kondíciót, a vitálkapacitást és a mozgás koordinációt is javítja, hiszen a botokkal való mozgás összehangolása az bizony egy komoly agytevékenység is, még akkor is, hogyha ezt így nem nagyon akarják tudomásul venni még, de a tudomány már bizonyította, hogy az ilyenfajta mozgás az időskorban is a demencia és az időskori koncentrációt javítja.
21: Az időjárás jelentés támogatója a Tipsi légvárbérlés sopron.hu.
0: Ma összességében kevés felhőre, sok napsütésre van kilátás, de a nap első felében nyugaton és északnyugaton több felhő lehet az égen. Számottevő csapadék nem várható, az északi-északnyugati szelet többfelé kísérhetik élénk széllökések. A legmelegebb órákban 25-32 fokot mutathatnak a hőmérők. A szeles idő fokozhatja a fejfájásos panaszokat.
21: Az időjárás jelentés támogatója a Jövőháza, a tökéletes könnyű szerkezetes. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most!
23: Rádió
3: indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazik.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, mert egy szép reggelt, jó hétvégét, a mikrofonnál Király Tamás, már 7 óra után járunk, és egy siren jön, aki néhány nappal ezelőtt hivatalosan is bejelentette, hogy nagyon komolyan dolgoznak egy 2027-es világkörüli turnén, amiben Európát is érintik majd. Az okés, az rendben van, ez meg a nagy kedvenc tőle, a Camera City remixében, ezt indítom már is, szép reggelt, jó hétvégét!

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Változatos zsenék, Balázsék, egész nap el vagyok fel a munkába.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket. Rádió Egy.

0: Ez a Rádió Edit csak igazi mai sláger, megy köztük pedig Rádió Edit DJ-t hozok, Regán Lilit, aki jövő héten utazik Szegedre, mert hogy ő is felép a Rádió Stage-en, vagyis hát mit beszélek, Stage-en, mert hogy a Szegedi Ifjúsági Napokon két helyszínnel is várunk mindenkit, és természetesen Regán Lilivel, aki most az igazi mai slágert hozza, ez a Heal Me, amit indítok.
1: Sziasztok! Regán Lili vagyok, ez a legújabb saját dalom, a Heal Me, fogadjátok szeretettel itt a Rádió Egyen.
2: Ez a Rádió.

bárhol, bármikor hallgatható az okostelefonodon. Töltsd le az új alkalmazást, lépj be a rádió egy világába, hogy kedvenc műsorodat vagy DJ-det bárhol és bármikor hallgathasd.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Yo, what's up? This is Mike Posner.
1: Csak igazi mai slágerme.

0: Sopron legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Már meg lehet kóstolni az ország tortáját. Új klímaberendezések az idősek otthonában. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. A rögös túró és a tejföl kapta idén a főszerepet az ország tortájában, amely már országszerte várja az édesszájúakat. A bíbor fehérben erdei bogyós gyümölcsök, pirított mandula, rögös túró és sejmes tejfölös musz találkozik. Különlegességét az édes fekete ribizli bor, valamint a csokoládé és liofilizált málna adja. Az ország tortáját Sopronban 4 helyen, továbbá Fertőszent Miklóson és Kapuváron is megkóstolhatjuk. A szeletára idén várhatóan 1950 és 1990 forint körül alakul. A Sopron KC hazai pályán a Sopron Basket idegenben kezdi a kosárlabda szezont. A héten elkészítették a férfi és női alapszakasz sorsolását is. Ez alapján szeptember 26-án szombaton a Deas csapatát fogadja hazai pályán az SKC a bajnokság alapszakaszának első találkozóján. Ugyanezen a napon a Sopron Basket Cegléden lép majd pályára. Pontos kezdési időpontok a csapatok egyeztetéseit követően válnak hivatalossá, írja az MKOS. Új klímaberendezésekkel tették komfortosabbá a Soproni Balfi úti idősek otthonát. Az intézmény 3-as részlegének első emeletén, valamint a 4-es részlegen szerelték fel az új berendezéseket. A fejlesztés különösen a nyári hőség idején jelent segítséget az otthon lakóinak. A klímáknak köszönhetően a legmelegebb napokon is hűvösebb, pihentetőbb környezetet tudnak biztosítani az idősek számára. Pótfelvételit és pótbeiratkozást tart jövő hétfőn a Soproni Zeneiskola. Mint azt az intézmény közösségi oldalán írják, várnak a klasszikus és jazz zenei tanszakokra minden zenélni vágyó diákot és felnőttet. Augusztus 24-én 16 és 18 óra között az érdeklődők bővebb információt kaphatnak az iskola képzéseiről is. A beiratkozásról további információk a hiami.hu oldalon olvashatók. Újabb szakaszához érkezett a Soproni Evangélikus templom felújítása. Másfél év után megszüntették az épület körüli kerítéssel elzárt munkaterületet, így már teljes egészében láthatóvá vált a megújult templom. A rekonstrukció azonban még nem fejeződött be.
2: Az időjárás jelentés támogatója a Tipsi Légvárbérlés Sopron.hu.
1: Ma összességében kevés felhőre, sok napsütésre van kilátás, de a nap első felében nyugaton és északnyugaton több felhő lehet az égen. Számottevő csapadék nem várható, az északi-északnyugati szelet több felé kísérhetik élénk széllökések. A legmelegebb órákban 25-32 fokot mutathatnak a hőmérők. A szeles idő fokozhatja a fejfájásos panaszokat.
2: Az időjárás jelentés támogatója a Jövőháza, a tökéletes könnyű szerkezetes. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és egy olyan hír, amire szerintem büszkék lehetünk. Anton Imród rendezi Russell Crowe Body with Skiffy akciófilmjét, amiben Priyanka Chopra Jonas is szerepelni fog, a címe pedig a Blue Fly. A Radio 1.hu-n el is írunk. Menő, Regarda folytató.

0: igazi zenei változatosság ide költözött.
1: Mert a korábbi Rádió 1-es lágerek is megszólalnak.
0: Mi nem csak mondjuk.
1: Nekünk ez az életünk.
0: Mert Rádió 1 csak igazi ma is lágermegy.

0: Azért a Rádió Egyet hallgatják.
1: Kiemelkedően fent van a pulzus, de amúgy este is, amikor megyek hazafelé, akkor nem tudom tovább feltekerni a hangerőt, mert mindig fent van teljesen, úgyhogy nagyon jók vagytok.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
2: Rádió 1.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, már csak pár perc és jönnek Balázsik a Balázsik Weekenddel, holnap pedig visszatérnek a Szabiból és reggel 6-tól élőben lesznek itt a stúdióban, addig pedig pörögnek az igazi mai slágerek egymás után, most a legújabbat Shakirától hozom, ez a Die Die, Király Tamást hallottátok, további szép napot, jó hétvégét és jó rádiózást a

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
2: Igen.
1: És ez?
2: Igen.
3: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válassza a Balea a 4,8 g-os ajakápolót, cseresznye és sárkánygyümölcsillattal mindössze 399 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
4: Itt egy Orlen.
5: Ma tankoljak, vagy majd holnap?
6: Augusztusban bármikor, hétköznap literenként 10, hétvégén 20 forint kedvezményt adunk minden üzemanyagra. Ha pedig a prémiumra vágysz, a Verva 100 most 35 forinttal olcsóbb literenként minden nap. Csak aktiváld a kuponod az új Orlen abban, és tankolj minimum 20 litert.
7: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Hétfőtől szerdáig az édes burgonya kilója csak 599 forint, az 500 g-os mag nélküli fehér szőlő pedig csak 499 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak.
8: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
9: Ahány történet, annyi héra árnyalat. Találd meg a saját történeted a készre kevert Héra MyColor vagy Héra Keramik színek között, vagy fedezd fel a Héra árnyalataiban rejlő több ezer további lehetőséget, és kevertest ki a kedvencedet. A te történeted milyen színben ragyog? Héra, a te árnyalatod, a mi szakértelmünk. Keresd a PG Color festék áruházban, Sopronban, a Kőszegi út 6 szám alatt.
10: Augusztus 28-a és szeptember 5-e között ismét Haydenum Eszterháza Fesztivál. A régi zene ünnepe Haydn egykori otthonában, a Fertődi Eszterházi kastélyban várja a közönséget historikus koncertekkel, koncertszerű opera előadással és világhírű művészekkel. Részletes program haydenum.com.
11: Az ország legnagyobb hagymás babja és egy hétvége, ahol garantált a hamisíthatatlan Bud Spencer és Terence Hill hangulat. Augusztus 28-a péntek délutántól 30-a vasárnap délig Rőtök Muzsajon a Tó vendéglő rendezvény területén. Filmzenei koncertek, gyermekprogramok, jelmezverseny és sok vetélkedő, páncélautó, kamaszuka erődje, hajózás, fürdési lehetőség, kiállítás és sok érdekesség. A belépés ingyenes. Bud Spencer rajongói fesztivál augusztus 28-30 Muzsai Tó vendéglő.
12: Bemelegítés? Pipa! Kényelmes cipő? Pipa! Kedvenc márkák listája? Pipa! Készen állunk a Late Night Shoppingra! Augusztus 26 és 29 között irány a Pandorfi Designer Outlet, ahol kedvenc márkáid üzleteiben az eredeti árakhoz képest akár 80% kedvezménnyel vásárolhatsz. Augusztus 26-án szerdán 8:30 és 23 óra között várunk. Ott találkozunk!
13: Szezonvégi kiárusítás a Mango Bike-ban. Most érdemes KTM, Cube, Scott, Kelly's Cross vagy Highbike kerékpárt vásárolni. Prémium e-bike-ok, gravelek, országúti és mountain bike-ok most egyedülálló kedvezményekkel várnak. Siess, mert az akció csak a készlet erejéig tart. Mango Bike kerékpár szaküzlet és szervíz. Sopron, Lakner Kristóf utca 10, a Volt rendőrséggel szemben. Mango Bike, ahol a kerékpározás kezdődik. Már 35 éve. Let's go Mango!
14: Annyi út áll előttünk. Van, a már régóta kéne lennem, és van, a most egy kicsit ráérek. Van, a kihívásokkal teli, és van, ami soha nem ér véget. Van, hogy tudunk egy rövidebbet, de sokszor olyan jók ezek a hosszú sztorik. Chery modellek már 8.590.000 forinttól. Chery Auto. Minden útra való.
15: További részletek a cherrymotors.hu-n és a Chery márka kereskedésekben.
16: Carnet Fortop Kft. Sopron, Győri út 40, cherrysopron.hu.
17: Felújítás? Renovó a biztos megoldás. Festesz? Felújítasz? Renovó. Felújítási megoldások egy helyen. Renovó. Több mint festékbolt. Híd utca 8.
18: Triton Life Iqua Medical Center, ahol az önegészsége az első. MR ultrahang, laborszolgáltatás és széles körű szakorvosi rendelések. Modern, barátságos környezetben. Triton Life Iqua Medical Center Sopron, az Alfa Parkban. Bejelentkezés plusz 3699 200 400.
0: Reklámot hallottak.
8: Sopron legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Soproni és térségbeli szakembereket is kitüntettek, a megyei önkormányzat rangos elismeréseit is kiosztották. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Soproni és térségi szakembereket tüntettek ki az államalapítás ünnepén. A Magyar Érdemrend Lovak Keresztje polgári tagozat kitüntetést vehette át, Cimber Kornél, a Soproni Egyetem erdőmérnöki karának dékán helyettese. Magyar Arany Érdemkereszt polgári tagozat kitüntetésben részesült Hocek László József, a Kisalföldi Agrárképzési Centrum főigazgatója. A Népművészet Mestere díjat pedig Csoltó József, ágfalvai német nemzetiségi hagyományőrző és közművelődési szakember kapta meg. A Vármegyei Önkormányzat legrangosabb elismeréseit is kiosztották a héten. Győrmoson Sopron Vármegye díszpolgára Kék Szalag kitüntető címben részesült Gábor Józsefné, a Moson-Magyaróvári 56-os Egyesület alapító tagja és elnöke. A Vármegye oktatásáért Tulak Jenő nyugdíjas pedagógust, a Vármegye kultúrájáért pedig Ángyán Csilla népi iparművész tüntették ki. Dr. Batyány Stadtman László díjat vehetett át Kocsisné Gerencsér Ildikó, Meller Ignác díjban részesült a Fesztivál Hungária Kft. Új klímaberendezésekkel tették komfortosabbá a soproni Balfi úti idősek otthonát. Az intézmény 3-as részlegének első emeletén, valamint a 4-es részlegen szerelték fel az új berendezéseket. A fejlesztés különösen a nyári hőség idején jelent segítséget az otthon lakóinak. A klímáknak köszönhetően a legmelegebb napokon is hűvösebb, pihentetőbb környezetet tudnak biztosítani az idősek számára. Újabb szakaszához érkezett a soproni evangélikus templom felújítása. Másfél év után megszüntették az épület körüli kerítéssel elzárt munkaterületet, így már teljes egészében láthatóvá vált a megújult templom. A rekonstrukció azonban még nem fejeződött be. Könnyű, közös terepfutást tartanak vasárnap a soproni erdőben. 9:30-kor kezdődik a közös bemelegítés, majd indul a futás, ami körülbelül 40 perces lesz. Ezt követően a résztvevők még egy közös nyújtáson is részt vehetnek. A tervezett táv 5,8 km, 130 méter szintemelkedéssel. A programon a részvétel ingyenes, de bejelentkezéshez kötött.
17: Az időjárás jelentés támogatója a Tipsi légvárbérlés sopron.hu.
2: Ma összességében kevés felhőre, sok napsütésre van kilátás, de a nap első felében nyugaton és északnyugaton több felhő lehet az égen. Számottevő csapadék nem várható, az északi-északnyugati szelet több felé kísérhetik élénk széllökések. A legmelegebb órákban 25-32 fokot mutathatnak a hőmérők. A szeles idő fokozhatja a fejfájásos panaszokat.
17: Az időjárás jelentés támogatója a Jövőháza, a tökéletes könnyű szerkezetes. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
19: Hölgyeim és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió egy összes frekvenciáján élőben az ország kedvenc családja, Balázsék!
20: Anna Júli Sülike!
19: A szavazók kedvence, Ráskó Eszter!
20: Rákóczi Feri és
19: Balázs! Micsoda család! Indul az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor! Reggeli műsor! Balázsék Extra!
21: Hónap utolsó szerdája, úgyhogy gyerekek, gyónásra fel! Szerelmes lettem a haverom feleségébe, brutál együttlétek, lelki kapcsolódások, azonos célok. Terveztük a közös életet, majd aztán mégis maradt a férjénél. Nem mert kilépni, nekem meg marad a tiszta lappal kezdés az életem majdnem összes terén, de ezt vállaltam, amikor belevágtam.
22: Nem érzem alatt. Szomorúnak alapvetően a dolgot, ahogy elmeséli a hallgató.
21: Aha.
22: Hát ugye? Van, persze, hát végigmentél egy folyamaton, hittél valamiben, de azt, amikor mondta, hogy ő ezt választotta, azon úgy kicsit fel is oldozza saját magát. Hát figyelj, ilyen csapdába belelépsz egy csomószor.
21: Igen. A haver barátnője nem szép. Annyi szingli csaj van. Annyi.
22: De én a szerelem az meg ilyen.
21: Igen, de hogy van, akire nem lövünk. Mindig van egy döntés, amikor eldöntött, hogy szerelem lesz-e vagy nem. Mindig van az
22: a
21: első...
22: A szexbe van döntés, hogy meghúzod-e a haverod csaját, az döntés.
21: Szerintem a havernál is van. Mikor először úgy néz rád, akkor azt lezárod. És azt mondom, hogy én is láttam, hogy te én is úgy néznék, de haver nem.
23: Vagy... De hol ismerkednél máshol?
21: Hát, igen. Annyi szingli nő van, nem áll haverod saját levarrod azért.
22: De lettél szerelmes. Hát ne hallod.
21: Mindig van egy pillanat, ahol még megállhatsz.
22: Nagy beszélgetések vannak lelkikötődésre. Lelkikötődésben nincs megállás. A szexben van.
21: Nekem egy nő, aki rámegy a barátnője pasiára, vagy egy pasi, aki rámegy a haverja a csajára, az kicsit mindig ilyen ingatag önértékelésre rendelkező valaki. Neked is van, nekem is lehet. A tiéd, de majd elveszem. Egy nő, aki rámegy egy egy barátnő pasiára, az rivalizál a barátnővel. Nem szép.
23: Szerelem van.
21: Jó, hát szerelem van. Jó, meggyőzhető vagyok. Akkor
22: oké.
21: Akkor oké. Okay. Szeretném meggyőzni, hogy hazudtam éjjel-nappal, hazudtam a családomnak, a barátaimnak, a kollégáimnak is. Azt hazudtam, hogy vakbélműtéten voltam a kórházban, pedig hónapokkal előtte leszerveztem és elmentem Törökországba egy kis plasztikai beavatkozásra. Jövőre is így tervezem a cicimet megcsináltatni. Csak akkor az epém veszik ki, kérlek feloldozást.
22: De nem mondod, hogy nem veszi észre a család, hogy kétszer akkor mellé jössz haza.
23: Kisebb az orrod, vagy van hajad?
22: És közben, hát ja, és közben nincs sebed, ugye, ahol a vakbeledet kivették.
21: A főnököm allergiás a levendula illatára, több évnyi szivatás után elérkezett az idő, hogy elrejtsek az irodájába egy levendulás illatosítót. Napok óta nem találja, és tajtékzik, hogy honnan jön a szag. Ez nem gyónás dicsekvés. Be nem mondjátok a nevet. Azt mondja, oldozatok fel, a kisfiam a suliban barátkozik egy roma származású fiúval, nem örülök neki. Fenntartásaim vannak, előítéletes vagyok, és a szülők is neccesek. Komolyan nem tudom, hogy mit és hogyan mondjam neki, segítsetek.
22: Nem neki kéne először, nem a gyerekednek, hanem saját magadnak. Szerintem egy kört futni ezzel a cuccal, hogy attól, hogy roma ez a kisfiú, attól még lehet nagyszerű barát, nagyszerű ember. Pici előítéletes vagy, mint egyébként nagyon sokan ebben a témában.
21: Igen.
22: Tehát ez magadnak kéne lejátszani. Ne azzal indítsuk el, hogy...
21: Segítsetek, mit mondjak a gyereknek? Hogy tudom felhívni rá figyelmet? Igen, ez így azért fura. Anyukám idős otthonában van, ahova ő akart bemenni, sosem volt túl jó a kapcsolatunk, bemegyek látogatni, de őszintén csak azért, hogy ne legyen lelkiismert furdalásom, majd egyszer, alig várom, hogy eljöjjek onnan, épp elég az a fél óra, amíg ott vagyok. Nagy gonoszság, oldozzatok fel!
23: Hát de ha sohasem volt jó viszonyatok.
22: Hányszor csinálsz ilyet, de hányszor, hogy egyébként a hátad közepére kívánsz valamit.
21: Megcsinálod.
22: Nincs családon belül meg persze, hogy megcsinálod.
21: Nincs ezzel baj.
23: Kikopnak egyébként, az elején még eljársz, hogy megnyugtasd a lelkét.
21: Aztán meghal.
22: Aztán ott hagyod.
23: Aztán meghal. Elmész hetente, aztán havonta, aztán fél évente, és aztán végül.
21: Nem tudom elítélni. Ugye mondhatnánk ítéletet álságosan, hogy jaj, de az anyád be kell járni. Milyen volt a kapcsolatuk? Uh-huh. Szerette a gyerekét? Lehet, hogy bántotta, 50 évig utálta. Tehát érted, ezek egy szülő-gyerek viszonyok, egy közhelyeket lehetne pufogtatni, hogy de az anyád be kell menni, lószart, nem kell bemenni. Ha nem szeretett, szar volt a kapcsolatotok, nem volt ő reflexiója, bántott, borzasztó gyerekkorod volt, miért is kellene? Szóval, hogy ez egy sokkal összetettebb dolog, mint hogy most nagy bölcsességeket mondjuk, menj be, tudd le, gyereki, ne büntesd magad, mert nem tudsz.
22: Igen, de azzal sem büntesd magad, hogy nem mész be, és ha anyád a jövő héten meghal, akkor meg lelki fogadásod.
21: Így van, be kell menni, ott voltál.
22: Be, ott voltál, igen, letudva.
21: Igen. Két barátom két feleségével van szexuális kapcsolatom egyszerre. Ha oldozatok fel, mert ez kiderül, akkor nekem annyi. Hívjuk fel. Ez a sztori érdekel, azon nagy csörögjük be.
22: Hogy csinálod?
21: Jó nagy gané vagy. Jó nagy. Figyeltek, ez nekem nagyon érzékeny téma.
23: Na miért?
21: Nem, semmi, nem. Soha nem. Nem erre ugrom. Nekem a barátság az annyira szent, és annyira régi, és annyira 30-40 éves barátaim vannak gimiből, meg általános iskolából. Tehát nem tudom elképzelni, hogy valaki a barátját és a barátságát beáldozza azért, mert dugni akar egy jót. Ráadásul annyira ganaj, annyira gané, a barátod felesége, és a feleség is nagyon gané, hogy ebbe belemegy. Így két felnőtt ember nem mond erre nemet. És kijátszák azt, akivel te testvéri viszonyban vagy. Nekem a barátság egy testvéri viszony. Én az öt sráccal mi testvérek vagyunk. Tehát, hogy 92 óta tart ez, és olyanok vagyunk, mint a testvérek, vagy hat velem együtt, hatan, heten. Így állunk össze. El nem tudnám képzelni, ráadásul két nem barátod, két annyit. Felesége, igazi gané vagy. Igazi
22: és
21: gané.
22: Itt még csak szerelem sincs, mint az előző SMS-ben, akit próbáltam védeni.
21: Igen, nem vagy barát.
22: Hogy itt egy egyszerű szex van.
21: Nem vagy a barátjuk, és remélem
23: és
21: kiderül.
23: És ha ez a párkapcsolat döglődik éppen, akkor adsz feloldozást?
21: Már melyik párkapcsolat
23: döglődik? Hát ha a barátodnak a
21: Nincs feloldozás. Nem, egy barátnak a feleségére nem. Ő a barátod, ő a testvéred. Vele együtt átéltél egy csomó mindent. Ha elválik, és erre ő igen mond, és azt mondja, figyelj, én elváltam az exem, gyert, csináltok, amit akartok, igen. Azt téged nem jogosít fel, hogy de ne haragudj, ha nektek döglődött a kapcsolatodok. Hát gondoltam, hogy kicsit belógatom, érted, az ott vagyok. Nem, nincs ilyen, nem. Tehát ez nagyon gennyes.
23: Segít pontot tenni a végére.
21: De ez tényleg, erre nem tudok feloldozást. Nagyon ritkán nem adunk feloldozást, erre nem adok. Én ezt erre nem adok feloldozást. Múlt héten volt a 37. születésnapom, az idejét sem tudom, mikor nem telt magányosan és sírással egy születésnap. De alapvetően elfogadtam, hogy csak létezem, de nem élek. Nincs szerelem, nincs család, nincs barátság, csak a végtelen magány. Hú, gyerekek, de durva.
22: Ez kemény. Mondanám, hogy boldog szülinapot.
21: Hát de... itt egy megoldás van.
23: Le kell csapni a barátod csajára.
21: Menj rá, nem létező barátod, nem létező csajára. Ez kemény, figyelj, haver, ez durva. Erre nem is nagyon tudunk mit írni. Mit gyonsz meg? Nincs bűnöd?
23: Hát inkább csak ventilált.
21: Csak ventiláltam. Tinder.
23: De figyelj, lent.
21: Rossz lányok. Valamit csinálj.
23: Lent vagy a gödör alján, innen már csak felfelé visz az út.
22: Igen, hát, de hány éve van?
21: 37 éve ott van.
22: Nem tudja, hogy ez a hanyadik olyan szülinap, amit egyedül töltött. Tehát ez évek óta fönnálló állapot.
23: Tehát most mit mondasz neki?
22: Hát pszichológust, vagy nem tudom, valamit.
21: Ez kemény, ez erre nehéz jutna, igen.
22: Páron kételkedett bennem, és azt akarta, hogy menjünk el poligráfos vizsgálatra.
23: Na, itt álljunk
22: azt
23: meg.
22: Hitte ezzel, igen, majd erre várja, visszatérünk, olvassuk el az SMS-t, és visszatérünk rá. Azt hitte ezzel meg fog ijeszteni, elmentünk, és gyerekek, át tudtam verni a poligráfot két olyan kérdésben, ami szerintem alapból génkód a férfiaknál. Az első kérdés, nézette pornót, amióta vele van? Ez volt az első, és fantáziált-e már egy kolléganőről olyat, hogy lefekszik vele? Ez volt a második, mind a két kérdésen átment.
21: Tehát a gép... Elmondom neked, hogy elment egy ilyen süketném a vak magánnyomozóhoz, aki rosszul hirdeti magát a neten, rákötött valami szart, ami egy EKG gép volt. Érted? Egyrészt nem veled a poligráfot, kettő a feleség vagy a barátnő, mibe van?
22: Na ezt akartam kérdezni.
21: Összerakta a kérdéseket, és az első az kérdés, hogy nézette pornót, mióta vele van.
23: Érted, és hogy fantáziálta esetleg a kolléganőjére.
21: Milyen minőségű párkapcsolatban vannak emberek? Jó Isten!
23: Eleve, hogy merül fel egy párkapcsolatban az, hogy te meg én jövő héten elmegyünk egy magánnyomozó irodájába, és rákötik a poligráfot.
21: És a fölismerül, miért mész el? Hát. Tehát érted? Tehát, hogy miért vagy ennyire nyomorú? Miért mondod azt, hogy rendben, akkor elmegyek veled poligráf vizsgálatra? Szóval nem áll, de tényleg. Azért az kemény. Azért ez így kemény. Na. Poligráfos vizsgálatra teszik a csávót, igen. A szomszédsrác kint szokott edzeni a kertben, és nagyon izgató hangokat ad ki közben, amit kiülök hallgatni, és izgulok rá. Oldozzatok fel! Wow! Mik történnek itt? Mik történnek?
23: Kis gazolás közben nyöszörök?
21: Igen.
23: Tedi le a kumpli bogarat?
21: Oldozzatok fel, a kolléganőmmel 3 hónapon találkozunk a céges értekezleten, mindig előtte 2-3 héttel leszervezünk az együttlétet, elképesztően jó vele a szex. 30 pluszosak vagyunk, és mindketten 2-3 éve házasok, nem tudok mit csinálni vele, nagyon vonzódunk egymáshoz, de tudjuk kezelni a helyzetet.
22: Ha? Most még.
21: Mondjuk ahhoz friss házasság azért mind a kettő.
22: 2 év.
21: Tehát 2-3 év házasság után még azért így ebben a formában még azért az úgy izzani szokott. De már most mind a ketten itt félrekufircolás van. Hát nem. Az...
22: Na, ugye véleményes legalábbis.
21: De miért nem vagytok együtt, inkább is hagyjátok ott a férjeteket és a feleségeteket. Oldozzatok fel, az asszony elmondta, hogy várandós, de nagyon megrémültem, hirtelen inkább beszartam, mint örültem. Ezt figyelj, ez tök természetes. Tök jó, hogy nem maszkolod el ezt az érzést, meg lehet tőle ijedni, megijedsz, beleállsz, csinálod. Rendben van. Tehát ez az, hogy megijedsz és nem örülsz, nem is kézzel fogható még az elején egy férfinek, ez egy nőnek talán ebben a formában könnyebb, úgyhogy ezzel nincsen semmi baj. Magamtól kérek bocsánatot, hogy annyira unalmas az életem, hogy nincs mit meggyújnyak nektek, pedig tényleg szívesen írnék valamit, amit nem tudtok feloldozni. Ez milyen? Nem tud mit meggyújni, érted? Gondold, de milyen élete lehet. Nagyon jó.
23: Nincsenek kilengések.
21: Volt feleségem, megcsaltam, a mostani páromnak elmeséltem az életem, az ott állandóan gyanúsítgatás az életem, sose léptem félre mellette, nem úgy, mint ő velem szemben. Ha nem lenne közös gyermekünk, hát imádok, már elhagytam volna, adjatok erőt. Hú, ez milyen nehéz, tehát, hogy őszinte vagy, elmondod neki a régi életedet, és ő azzal visszaél és a szemedre veti, az nem szép.
23: Hát nem, ez a nőnek a belső bizonytalansága.
21: Abszolút.
23: Mert ő is attól fél, hogy erre a sorsra jut.
21: Nyilván, igen.
23: Hogyha volt
21: igen.
23: Egy ilyen combos múlt.
21: Igen. Két gyerekes anyuka vagyok, néha azt mondom este a férjemnek, hogy túlóráznom kell, pedig nem. Nem csinálok semmit, csak kocsikázom, és közben megvárom, hogy megfürdesse, és megvacsoráztassa a két gyereket. Oldozzatok fel, nem minden nap csinálom. Tök igazad van, semmi baj nincs
23: egy
21: vele.
23: Egy kis én idő.
21: Semmi baj nincs vele. Nem vagy rossz
22: és
21: anya.
22: És be a feleséged otthon egyedül szenved a gyerekkel.
21: A férje.
22: Az is.
21: Szenvedjen.
22: Hát milyen anya vagy te?
21: Szenvedjen, tök igazad van, menjél, autózzál, semmi baj nem lesz a gyerekeknek, a férjed jobb apa lesz, ellátja őket, kötődnek hozzá. Tök jó.
23: Hát és egy kicsit... heti 5 alkalom ezt ő csinálja, és azt a 2-t.
21: Igen. Mikor 7-ből 7-et autózol, picit erős, de...
22: ott kezdje gondolkodni.
21: Igen, de hogy abszolút megértjük, és ne átkozd ezért magad. Minden nő egy kicsit csalhat a gyermeknevelésben, minden nő egy kicsit lóghat, minden nő egy kicsit adhat magának önidőt, ettől nem vagy rossz anya, ne legyen lelkismeretlen. Ha már lóksz, akkor ne büntesd magad, vagy ne lógj. 31 éves nő vagyok, nagyon boldog házasságban élek, a férjem a legjobb barátom, és egyben nagyon sok időt töltünk együtt, és minden tökéletes, de nem akarunk gyereket, én viszont nem akarom megbánni sem később, bárcsak elengedhetném teljesen, és tudhatnám előre, hogy nem fogom megbánni.
23: Van egy dilemma.
21: Semmiről nem vagy lemaradva. Tehát lehet, hogy pont 5 év múlva fog még nagyon megváltozni. Kiértétek magatokat, jöttetek, mentek, utaztatok, minden jó, és 5 év múlva azt mondta, hogy oké, tehát most ha 40 éves lennél, azt mondanám, lehet, hogy szorult az idő, de 30 évesen te nem akarsz gyereket, adj időt még magadnak erre, 35 éves lehet, egyszer fölkelsz, ránézel egy babakocsira, elsírod magad, és azt mondod, igen, megérettem, jöjjön a gyermek. Nem vagy lemaradva, ne sürgesd, össz, semmi baj. Jobb egy érett nő, aki gyereket vállal, mint egy éretlen, aki korán szül, de aztán az egészet tönkre teszi. Szóval, hogy ez nem baj. Nem kell még 31 évesen mindenképpen gyerekre vágyni. 38, 39, 36 évesen szülsz egyet.
22: Ma már ez nem egy csoda, hogy abszolút. Valaki 35 után szül.
21: Sőt. Semmi baj. És nagyon sokat változol még a következő 5-8 évben, amit most még nem is tudsz magadról. Ez még hozhat egy olyan érést, vagy egy olyan változást, amire egyszer csak azt mondta, hogy oké, szülök egyet, jöjjön, felkészültem rá. Nem kell 30 évesen kész anyaként gondolkodnod arra, hogy... És az sem baj, ha végsem nem. Egyáltalán nem fogsz akarni, és nem szülsz.
23: Marika vagyok, 70. Ki az a fiatalember, aki megcsinálja? A számom kiadható.
21: Igen. Decemberben írtam nektek, hogy nem merek szakítani a párommal, mert beteg lett, viszont azóta meglépték, és azóta új kapcsolatom lett. Soha nem voltam boldogabb. Köszi a bíztatást, srácok. Azt mondja, hogy egyedülálló anyaként szoktam néhány napra menni Olaszországba, egyszer vittem a gyereket is, de csak szenvedés volt, mert nyüglődött, pedig már 10 éves, szóval megbeszéltük, hogy jobb mindkettőnknek, ha egyedül megyek, de kicsit elgondolkozom, hogy ez mennyire helyes.
22: Hát ha megbeszéltétek.
23: Figyelj, nem fogja megbánni, 2 gyerekem van, az életemet megeszik.
21: Na látod, itt van. Igen, igen, igen, igen. 37 éves vagyok, én sem akarok egy gyereket, de nem tudom, hogy mondjam el neki. Ez is egyébként. Szóval visszatérve, menjél egyedül? Hát nincs itt kőbevésve semmi, gyerekek. Meg kell menni egyedül, ha jól érzed magad. Az, hogy a gyereked nyüglődik egy olaszországi nyaraláson 10 éve, ott azért valamit elcsesztél. De nincs ezzel baj. Miért nem mennél egyedül? 10 éves a gyerek, el van a pároddal, elmész 3 napra egyedül, jól érzed magad, van önidőd. Nem kell jobban átkozni magunkat mindenért, mint amennyire az élet átkoz, vagy más átkoz bennünket, de tényleg.
23: Tehát, hogy... Nem kell félni az egyedül léttől. Sőt.
21: Nem vagy ettől rossz anya.
23: A legjobb dolog, amikor néha magad vagy egy picit a gondolataiddal, egyedül csinálsz valamit, egyedül utazol, egyedül mész moziba, egyedül eszel, rendezed a kis gondolataidat.
21: Igen. Tudjátok, mit imádok ebben? Az, hogy én mindig megörülök a Jónásnak, férjem pedig ilyenkor mindig küld nekem egy üzit. Szívem, ma Jónás van, Balázséknál, ne felejtsd el kiteregetni a családi szennyest.

0: Sopron legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Újabb szakaszához ért a templom felújítás. Pótbeiratkozás a zeneiskolában. Köszönt ma hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Újabb szakaszához érkezett a Soproni Evangélikus templom felújítása. Másfél év után megszüntették az épület körüli kerítéssel elzárt munkaterületet, így már teljes egészében láthatóvá vált a megújult templom. A rekonstrukció azonban még nem fejeződött be. Jelenleg a kapuk és az azokat körülvevő kőkeretek helyreállításán dolgoznak. A nagyszabású felújítás során korábban megújult többek között a homlokzat, a torony és a templom lábazata is. Pótfelvételit és pótbeiratkozást tart jövő hétfőn a Soproni Zeneiskola. Mint ezt az intézmény közösségi oldalán írják, várnak a klasszikus és jazz zenei tanszakokra minden zenélni vágyó diákot és felnőttet. Augusztus 24-én 16 és 18 óra között az érdeklődők bővebb információt kaphatnak az iskola képzéseiről is. A beiratkozásról további információk a hiami.hu oldalon olvashatók. Soproni és térségi szakembereket tüntettek ki az államalapítás ünnepén. Díjat kapott Zimmer Kornél, a Soproni Egyetem dékán helyettese, Hocek László József, a Kisalföldi Agrár Szakképzési Centrum főigazgatója, és Csoltai József, ágfalvai német nemzetiségi hagyományőrző. Sport, mozgás, egészség. Ezzel a szlogennel várja a kirándulókat hetente két alkalommal a Nordic Walking csoport Sopronban. Holósi Gecsek András Nordic Walking instruktor szerint a szabadidős tevékenység az egész testet átmozgatja, kiméri az ízületeket, valamint a vérkeringésre és az idegrendszere is pozitív hatást gyakorol.
2: Lehetséges csoportos oktatás vagy egyéni oktatás, és az előnyök mindenképpen minden korosztály számára ajánlottak, hiszen a növeli a kondíciót, a vitálkapacitást és a mozgás koordinációt is javítja, hiszen a botokkal való mozgás összehangolása az bizony egy komoly agytevékenység is, még akkor is, hogyha ezt így nem nagyon akarják tudomásul venni még, de a tudomány már bizonyította, hogy az ilyenfajta mozgás az időskorban is a demencia és az időskori koncentrációt javítja.
3: Az időjárás jelentés támogatója a Tipsi légvárbérlés Sopron.hu.
1: Ma összességében kevés felhőre, sok napsütésre van kilátás, de a nap első felében nyugaton és északnyugaton több felhő lehet az égen. Számottevő csapadék nem várható, az északi-északnyugati szelet több felé kísérhetik élénk széllökések. A legmelegebb órákban 25-32 fokot mutathatnak a hőmérők. A szeles idő fokozhatja a fejfájásos panaszokat.
3: Az időjárás jelentés támogatója a Jövő Háza, a tökéletes könnyű szerkezetes. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: A hét extra pillanatai. Ez a Balázsék Extra.
5: Hol volt a lányod? Valahol volt a lányod? Mi történt?
6: Nem a lányom, a lányom barátnője mesélte, hogy hát a lányom az most lesz majdnem sokára 18 éves, de hogy a környezetében egyre többen töltik be a 18. életévüket, és akkor ez illik ilyen nagy körülmények között ilyen megadni a módját. Na. És egy ismerős mesélte, hogy Budán béreltek ki a kis csapatnak, az ünneplő csapatnak, a 18 éves csapatnak egy budai villát, kétszintes, lixi-luxi, de olyat, hogy kézzétek, az alaksorban feszített víztükrű medence volt, szaunával, kétméretes.
5: Wow. Ha mégis csak 18 lett a gyerek, na. Hát azért ezt meg kell ünnepelni.
6: Több hálószobás, és tudod, így leesett az állam, hogy atya úristen, mik mennek itt, tudod. Tehát,
7: de velészt egy napra ki lehet bérelni. Tartasz egy bulit, a túlhevült fiatalok belehánynak a medencébe, akár, és azt mondják, hogy jó, köszönjük szépen, viszlát.
6: A 22-25 18 éves félrészek kamasz nem a te házadat amortizálja le, hanem akkor fogják magukat, és kibérelnek erre egy budai villát, és akkor ott megy az őrültködés, a luxizás, a fotózkodás,
7: értelek,
6: a bandázás.
7: Én kicsit nem ezt látom benne, hogy az a gyújtólángja ennek, hogy figyelj csak, apu, ne itthon hányjon már a gyerek, meg ne itthon legyen buli, mert takarítani kell, inkább béreljünk egy 220 ezeres villát Budán. Ebben tudod, mi van? Szerintem az, hogy nagyobbat akarunk mutatni, mint akik vagyunk.
6: Én nem tudom, azt láttam a fotókon, hogy mindenki nagyon-nagyon jól érezte magát, hát óriási emelkedett hangulat.
5: Ez összedobós, ilyenkor megy egy e-mail a szülőknek, kedves szülők, mindenki szálljon be 20 ezerrel, vagy ezt az ünnepelt szülei állják. Most mennyi, 2 kiló?
6: Kicsivel több, mint 2 kiló volt, igen.
5: 200 ezerért odaadnak egy budai villát, egy estére, 2 kiló?
6: Igen. És olyan, hogy ott tudsz aludni, tehát hogy nincs az, hogy este haza kell valahogy csatangoljál, nyilván megveszik az ételeket, az italokat, előre, és akkor ott ők így bulizgatnak. Hmm. És tudod, fogtam a fejem, hogy atya úristen, 18. születésnapra 220-ért bérel egy budai villát, amikor mondtam, mire, hogy na, akkor fogd meg a söröm, hogy akkor, amikor a gyerekek picik voltak, akkor mi rendszeresen vittük őket ilyen ugrálóvárakba születésnapozni. Több születésnapot is tartottak ott, a fiamnak, meg a lányomnak is volt, és nem emlékeztem már az árra, azt tudtam, hogy már akkor sem volt túl kevés, de most képzétek el, hogy egy darab gyereknek egy 3 órás ilyen születésnapi buli, amiben van egy darab 3 kancsó üdítő, egy hotdog, meg egy szelet sütemény.
5: És csak, hogy egészséges sejjünk. Csupa vitamin, az összes hú, de jó hangzik.
6: És 3 órás ugrálás, mit gondoltok, mennyibe kerül per fő?
5: Per fő, 3 óra kibéreld ezt az ugrálóbaszt?
6: Hát nem béreled ki, mert ugye ez egy helység, tehát vannak ezek a parkok, ahova
5: 15 ezer.
6: 12.500 forint per fő gyerek 3 órára. Tehát ez azt jelenti, hogy ha eljön a 10 kis haver, óvodások haver,
5: akkor a 120-ba.
6: Az egy 120-oska elment arra, hogy a gyerek mondjuk 5 éves lesz.
5: Hát inkább kell illa 18 évesen egy medencével, mint a ugrálóvár, vagy más a korosztály nyilván. Mi történhet ott a bulin? Érted? Ha valaki ezt kapja a szülinapjára az anyjától, meg az apjától, hogy jó, oké, kiveszek neked egy villát, csak ott érezzétek jól magatokat. Hát, mi lehet
7: de
5: várjál, ott?
7: Akkor még ott a plusz kaja pia, mert azt biztosítanod kell. Na, tehát az a kettő, az már mindjárt.
5: De igazuk van, szóval, hogyha van pénzed, és megteheted, és két választásod van, hogy vagy szétverjék nálad a lakást, vagy elmenjenek valahova, ahol széthánynak mindent, és egy szórakozóján, vagy egy ellenőrzött környezetben 2 kiló van pénzed, kifizeted, meghívja 15 haverját, és buliznak egyet. Hát nem tudom, aztán mit ad majd a 20 éves szülinapjára, meg a 22-re, tehát hová emeled a tétet, de valószínűleg ebben a formában ez nem érték, nem pénz. 200 000, kivesszük, és szétzúzzák a villát, nem kell takarítani. A szülő úgy gondolkodik, hogy ő ezt

0: Nem, ez egy limuzin volt.
1: De miért visz el 5 éves gyereket limuzinnak? Mit ad hozzá? Hogy borzasztó nagyot villantasz?
2: Ez rólad szól, nem a gyerekednek szól. Tehát 5 évesen az ugráló várat, azt megértem, mert azt szeretik, de hogy ő egy limuzinnal mente valahova, azt nem gondolnám. Ott az lehet, hogy apukáik aztán elmesélték, hogy hát igen, 5 volt a kis Krisztike, aztán tudod, limuzinnal mentek.
0: Azon gondolkodtam, hogy mikor voltam ilyen hiper-szuper luxi, ilyen házi buliban, vagy születésnapon. És
2: hát Júli, soha, ugye? A Maldívom.
0: Igen.
1: Sokat változott a világ, mi nem így ünnepeltük a 18. szülinapunkat, de nem akarok ilyen boomer dubát nyomni, hogy persze, mert a mikorunkba. De hát ez most menő, figyelj, vannak családok, akik simán aztánk, persze, 200 000 forint. Nyilván, ha ott is kárt teszel valami, azért ugyanúgy ki kell csengetned. De valójában most 10-15-en átjönnek, buliznak egyet. Igen, nem annyira ördögtől való. Tehát tökre meg tudom érteni, hogy most egy szülői pár döntött, hogy a saját kecőjüket hagyják ott, vagy bérelnek egyet. Miért ne bérelnének
2: biztos,
1: ki egyet,
2: van,
1: nem?
2: Biztos, hogy van itt kaució, amit le kell.
1: A kauciót le kell rakod, persze, nem tehetnek tönkre bármit. Lerakod a kauciót, és akkor utána rendben minden, akkor azt vissza.
0: Náluk,
1: visszaadják,
0: náluk igen. Egyszer volt egy ilyen születésnap. Még szerencsé, hogy 2 fürdőszobánk van.
1: Hogy ti rendeztetek?
0: Hát,
1: na, arra nem lennék hajlandó.
0: Elvonultunk
1: otthonról. Ja, ez biztos, hogy nem. Biztos, hogy nem.
0: 16. születésnap volt, ez volt az első igazi nagy házi buli, és hát ott mindenki fogta mindenkinek a fejét a WC fölött. Akkor mondták a gyerekeink, hogy ez volt az első és az utolsó.
1: Igen, tudom, erről meséltél, ezt mondtuk is, hogy ezért bátor, hogy bevállaljátok. Mm-hmm. Tehát 15 kamaszt meghívni a saját lakásodba, házadba, hogy hányanak össze mindent, az nem
0: így. Mi elvonultunk, néha elsétáltunk a ház előtt, úgy megnéztük, hogy egybe van-e még, nem ég.
1: Igen, és aztán mi?
0: Kint van-e már a rendőrség, de hát ez soha többé.
1: Hová fajult a világ? Én örültem, hogy a fater meghívott este egy sörre a 18. születésnapomra.
2: Igen, vagy végre nem csak a habot ihattam le a söréről.
1: Igen. 18. születésnapomra egy pingvin marcipános pustortát és egy orhidát kaptam, nagyon boldog voltam.
2: De itt a másik véglet, taktaharkány óvodai ballagás limuzinált az óvoda előtt. Egy nagy, hosszú limuzin. A bérelhető.
1: Nagyon kell.
2: Nagyon.
1: Tehát azoknak az óvodás gyerekeknek aztán nagyon hozzátesz, hogy ők limuzinba mennek. Vagy hogy limuzinnal buliznak az óvodások. Igen. 40 éves lányom a közös külföldi utat kapott, a család lánytagjai 18-ra ezüstöt kaptak megbeszélés alapján. Aha. Mi a 18. évfélkor a Tesco-ban ünnepeltük, és megvettük életünk első legális sörét.
0: Igen.
2: Ah, na.
0: Akkor már legálisan. 13 éves csaj születésnapja a jachton, az se semmi.
1: Adom.
2: Ha van jacht, akkor majdre.
1: Igen, van, nincs ezzel, vagy igen. 18 évesen rágyújthattam egy helikorra pofon kísérletében a szülőknél. Pestiek, írja valaki, igen. Ja, egyébként biztos, hogy sokan tapasztalnak ilyet, tudod, hogy elmennek egy olyan rongyrázó buliba, vagy óvodai buliba, iskolai buliba, szülinapra, de itt mit csinálsz? Itt engeded a gyereket, hát menj el. Hát most a másik szülő limuzinba ülteti, vagy meghívja egy villát bérel a gyerekének, hát
2: igen,
1: menjen el.
2: Igen, csak te utána mit mondasz, hogyha utána ő is azt mondja, hogy apa, voltunk 3 hete a izénél, hogy nekem lesz a születésnapom, mi is csináljunk valami aha. ilyet. Akkor azt mondod, hogy hát tulajdonképpen a mi értékrendünkkel ez nem egyezik, kicsim, vagy a, b, nem tudjuk kifizetni kicsim. Szóval, hogy ezen a az 5 évesnek a limuzin szerintem tök föl.
1: Az 5 évesnek a limuzin, nem, persze, az nyilván nem. De egy 18 éves gyerek egy ilyenbe elszüli, abba becsepen, addigra kész van a gyerek. Megvan az értékrendje. Te átadtad, amit át tudtál, nem? Elmegy ilyenbe, vereti egy bulizik egyet, jól érzi magát haverokat, tök jó, oké, kibíráltak ez egy pénzes osztálytársának egy villát. De ugye nem érzem annyira úgy durvának, hogy ettől, nem tudom, a másik 18 éves az majd azt látja, hogy nekünk ez így ebben a formában nincs meg. Addigra, hogy nagyjából te, hogy felkészítette. Tudja az értékrendet, átadtad, látja, hogy ti milyen státuszban, milyen anyagi körülmények között vagytok, az vagy megbecsüli, vagy nem, vagy többet akar, vagy kevesebbet, de úgy nagyjából felkészítetted mindenre.
0: Hát
1: 18 évesen ez már nem nagyon deformálja a személyiségét semmilyen szinten.
0: Meg 18 évesen egyébként egy ilyen villabérlés sem feltétlenül ördögtől való, tehát hogy nyilván nem csinálnak ebből a rendszert. Nektek volt gyerekkorotokban zsúrotok?
1: Gyerekben, mert ilyen lakótelepi, persze, elmentél, igen? Meghívtak az egyik óvodás osztálytársad, iskolai osztálytársad, csak a kis szobába, padlószőnyegen, nem tudom. Koktélkrékeresztetek, és baromi boldogok voltatok, hogy 4 fajta halacskásat lehet megkóstolni. Tehát, hogy nagyjából, nagy tudod, koktél csak szilveszterkor, és csak zsúron, azért a koktélkrékereszt nem nyúltunk akármikor.
2: A születésnapi buliba kented a vajas kenyeret, rá egy szelet parizer, meg a egy piros aranycsöp. Jó napot kívánok, kész, ez volt a catering.
1: Meg is becsülted, ami volt.
2: Meg is
1: becsülted, igen.
2: Jó volt,
1: igen.
0: Én egyszer tudtam rádumálni édesanyámat, hogy szervezzem, hogy csináljunk nekem születésnapi zsúrt, és egy ember jött el. Annyira nyomorult
2: mindent értek.
1: Csináltak egy zsúrt, és egyben jött el. Ez mondjuk

0: Tényleg elég szoció. Tehát ez egy nagyon mélyen szomorú történet.
1: Nagyon szomorú történet.
0: De várjál, tehát, hogy feldíszítetted nagyon a lakást, nagyon álltál az ablakba, minden lift érkezésre, ajtócsapat, és aki rohantál, és senki nem hozzád jött.
1: Volt egy darab torta, volt ropi, volt háztartási keksz,
0: kiszennyicsek, illetve akkor tök jó, ez volt. Tehát ez volt.
1: Meg volt hirdetve, meghívtam az összes barátnőmet, lettünk volna 10, és akkor valószínűleg, és egy olyan barát vagy barátnő jött el, akit úgy meghívtam, hogy gyere még te is el, és ő
0: igen,
1: jött
0: ő volt az, aki szintén azt gondolt, hogy vannak barátai, de nem voltak. Nem. Hát, eljött a buliba, majd ott szeret, és ott álltatok ketten.
2: És mivel vigasztaltad magad, hogy jaj, biztos esik arra, nem tudtak elindulni.
0: Szerintem ott indult el a trauma. Tehát ez volt az első.
1: Én
0: látom a kis Julit a lifttől visszaballagni az ajtóig, ott még hallgatózik egy kicsit a lépcsőházba, valaki lépked fölfelét, még elfogyja a reménykedés, de csak Marika néni jött fel a másodikra egy liter tejjel, bemész, már a tortához sincs kedved, egyenként leengeded a lufikat, a konfettit így összesöpröd, kidobod, anyukáddal még ott aranyosan beszélgettek a konyhába, ő azért próbált egy jobb keredelét, és azt mondja, gyere, kóstold meg a citromos krémes a kedvenced, te már akkor nem kérsz tortát, és az egyszerű fiú üldögél bent, kicsit túrja az orrát.
1: Igen, figyelj.
0: És mondja, Juli, de hogy itt vagyok, játszunk valamit, de akkor te már csak elsétálsz mellette.
1: Nem,
0: ez nagyon szomorú ez a történet.
1: Nem nagyon tudtunk, igen, mivel játszani, mert hogy ketten voltunk, akkor olyan kellemetlenül kerülgettük egymást, de anyám...
0: Jézus, nagyon... meg így elmondva is borzongok.
1: Anyám nagyon praktikus volt, mert mondta, hogy akkor több marad nekünk. És akkor felvágtuk a tortát, megettük, és akkor...
0: Mondom, hogy ez volt, hogy anyám próbált jobb kezdeteríteni. Gyere, nézd meg, megmaradt az egész És kiderült, hogy miért jöttek el? Tehát meg volt, hogy...
1: Figyelj, ez már így nincsen meg. Tehát így mindenkinek volt jobb dolga, és akkor így, hát így nem voltam így napirendet aznap. Hát,
0: de... Gondolom, utána azért nem sütötted el minden évben.
1: Nem.
0: Egy pár évre pihentél a születésnapi bulika.
1: Mondom, ezt az egy alkalmat sikerült kísírni, és akkor utána anyám azt mondta, hogy de hát látod, hogy
2: Minek?
0: De vannak hasonlók, az én születésnapomra két gyerek jött el, azok is a végére. A mai napig felrúgnám az összes meghívott kölyköt, aki nem jött el ideig. Azt a mindenségét, igen. Azt mondja, 18. születésnapomra azt kaptam az apámtól, hogy most már nagykorú vagyok, lehet beszállni a rezsibe. Ugye? Megváltozott a világ ebben a formában, igen. Most esett le, hogy nekem nem is volt 18. születésnapom. Volt egy ballagásom szombaton, aztán vasárnap szülőnap, hétfő meg mentem érettségizni.
1: Én sem emlékszem olyan.
0: Nekem sincs
1: olyan
0: meg.
1: Óriási.
0: Nekem sincs meg. Se az, hogy mi volt, se az, hogy biztos megünnepeltük, meg elmentünk valahol, kajátunk, de hogy azért nincs az meg, hogy most olyan hú, de nagyon nagy dolog, hogy te 18 éves lettél, igen. Igen. Mi is béreltünk egy ilyen villát, soha többet nem mehetnek oda fiatalok. Fűnyíró áztetőn, szobrok a medencébe, pingpongasztal eltörve. Kár volt rendesen. Hát ezt valószínűleg a szülők a kaucióba, akkor ezt befizetik. Igen, igen.
1: Tessék, mi a Horányi árnyas tábort béreltük ki a lányunk 18. születésnapjára, 120 000 forintot kóstált.
0: Ott azért mondom, hogy a 2 kiló az ma már egy születésnapra nem tűnik annyira vészesnek. Júli könyve születésnaptól a tűzfali.
1: Egy sikeres élettörténete.
0: Igen. 18 éves éve kaptam egy flexet, meg egy aksis fúrót, persze leggagyibat, azzal a címszóval, hogy most már mehetsz dolgozni és pénzt keresni. Más világ volt, igen. Már sírok is, Júli történetén ére valaki. Fú, de látom ezt. Fú, nagyon látom. Igen. Sose volt ennyi barátom, 3-4 max, esküvőmben 12 vendég volt a családdal együtt.
1: Szűk családi körben.
0: Ő az egyik, aki nem jött el a születésnapi bulidra, igen. Első osztályban meghívtak egy szülőnapi zsúra, meghívó volt egy hajó, anyám azt hitt, hogy kalózparti lesz, és beöltöztetett kalóznak, én öltöztem be egyedül.
1: Jaj, az is milyen szavarú.
0: És hogy ezek mekkora traumák, ez mennyire megmarad, nyílik az ajtó, és belépsz kalózi elmezze, nem? Nyugi, Júli, én is jártam, így 20 emberre vásárolt alkoholt, ittunk meg ketten az unokatesommal. Leginkább én Gizi küldte nekünk. Én ballagásra 4 köbméter betont kaptam, hogy lebetonozzuk a garázst.
2: Gyönyörű ajándék.
0: Igen. Nekem nyáron van a szülinapom. A családban az volt mindig a duma, hogy mindenki nyaral, ezért soha nem tartottunk születésnapi partit. Azért ezek milyen kemény mondatok, milyen toxikus mondatok. Ne haragudj, nem lesz szülinapi partit. Mindenki nyaral, tudod, elutaztak, nem tudunk itt meghívni. Kicsit.
1: De itt van a másik. Január 3-án van a születésnapom, mindig elfelejtik. De...
0: Igen. 2 hét múlva lesz a 30. születésnapom. Egyelőre senki nem ér rá. Miki küldte nekünk, köszönjük szépen. Mi olyan szegények voltunk, hogy a 18. szülinapra se tellett. 18. szülinapom este a mentő vitte, mert a szívemben probléma volt, a faluba az a hír járta, hogy terhes vagyok és visznek szülni. Igen.
1: A 18-at a nagyrédei borozó táncos rúdján ünnepeltem, srác vagyok.
2: Hát jó, ez hát teljesen korrekt.
0: Igen. Nekem csak egy zsúrom volt életemben, figyeld. Csak senki nem jött el az enyémre se szintén. Még anyám is elfelejtette, és nem kért ki Szabit arra a napra.
1: Tehát
0: ha a Juli történetét lehet fokozni, hogy egyedül söpri a konfetit, és engedi le a lufikat, és az anyja közben eszi ezért citromos tortát, itt hát van a mindenfivő.
1: Hát nem is eszi, mert hogy anyja nincs is otthon, mert nem
0: kérdezze. Nem, a tiéd azt mondja, hogy ha nálad ezt lehet fokozni, akkor ő az, aki egyedül van, és az anyja sincs otthon, mert elfelejtette, és
2: mennyire
0: nem vett ki szarít.
2: Nyomorultnak érzed magad, nagyon. Hogy a saját anyád is.
0: Nagyon. Szerintem ez az, ami egész életedre bennmarad. Ott állsz nyomorultul, senki, de akit meghívtál, senki nem jön, és az anyád sincs otthon.
1: Ősz a konyhában a viaszos vászonterítős asztal mellett. Fel nagyon. Van díszítva, de itt
0: nagyon, nagyon, nagyon kemény.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Volt egy álmom, ahol a vízparton a napsütésben a legjobb külföldi és magyar DJ-k zenéire együtt bulizik minden fiatal.

0: Rádió Max. Az álmom most valóra válik. Augusztus 26-a és 29-e között Szín a Rádió 1-e.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
3: Igen.
2: És ez?
3: Igen.
4: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válassza a Balea Soft Flower 200 ml-es deósprét harangvirág és hortenzia illattal mindössze 379 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
5: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál, most csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
6: Itt egy Orlen.
7: Ma tankoljak, vagy majd holnap?
8: Augusztusban bármikor, hétköznap literenként 10, hétvégén 20 forint kedvezményt adunk minden üzemanyagra. Ha pedig a prémiumra vágysz, a Verva 100 most 35 forinttal olcsóbb literenként minden nap. Csak aktiváld a kuponod az új Orlen abban, és tankolj minimum 20 litert.
9: Tudod, miért különleges az év 35. hete?
10: Mert a Magyarországon idén 35 éves Toyota 35 rendkívüli ajánlattal ünnepel.
9: Pontosan, de csak egy hétig, a készlet erejéig.
11: 35 év, 35 rendkívüli ajánlat az év 35. hetében. Augusztus 24-e és 29-e között válogasson jubileumi ajánlatainkból akár 35% kedvezménnyel, vagy 0% THM finanszírozással. Részletek a toyota.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak.
0: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
12: Nyilászáró cserén gondolkodsz? Legyél te is a Homagablak Kft. Elégedett ügyfele. Vállaljuk Rihau nyilászárók gyártását és beépítését 5 év teljes körű garanciával. Bejárati ajtók, ablakok, tolóajtók, árnyékolás technika, minden egy helyen. Keresd minket személyesen Nagyszenken vagy a homagablak.hu oldalon. Biztonság és elegancia egy ablakban. Homagablak Kft.
13: Itt az ideje bevásárolni az iskolakezdéshez. A Shoplandben mindent megtalálsz egy helyen, ráadásul most kedvezményesen. Augusztus 28 és 30 között kuponakciókkal és programokkal várunk. Részletek a Shopland Bevásárló Park közösségi oldalain. Találkozzunk Sopronban, az Iparkőrút 30 szám alatt. Shopland. Tanévkezdéskor is többet adunk.
14: Megnyitott a Souvlaki Story a Jimmy's Kebab üzemeltetésében Sopronban, a Győri úton, az automosóval szemben. Kóstold meg az igazi görög giroszt ízletes csirke vagy borjúhússal, friss cacikivel és ropogós hasábburgonyával egy puha, eredeti görög pitában. És természetesen a kebab szerelmeseiről sem feledkeztünk meg. Nálunk továbbra is kapható a jól megszokott, kiváló Jimmy's Kebab minőség. Souvlaki Story. Souvlaki Story. Minden jó történet egy finom falattal kezdődik.
15: Nyári leárazás a Gentleman's Ren. Bugatti pólók, ink pólók, lemvászon ingek, rövid nadrágok, lemvászon zakó nadrág szettek és nyári sportzakók most 20-30 vagy akár 50% kedvezménnyel. Válogass a készlet erejéig Sopronban a Kőszegi út 5-7 alatt. Gentleman's, ahol a stílus kezdődik.
16: Hűha, micsoda Audi. Már most elvinném, ha lehetne.
17: Lehet is.
16: Komolyan? Azt hittem, egy ilyen autóra hónapokat kell várni.
17: Dehogy. Több száz Audi modell elérhető azonnal, várakozás nélkül. Hozhatom a kulcsokat?
16: Nézzen körül az azonnalelvihető.audi.hu oldalon, és találja meg a stílusához illő modellt.
18: Walter Auto Kft. Sopron. Pozsonyi út 57-63.
19: Új nyitvatartás a soproni Bütyköldében. Hétfőtől péntekig 9 és 19 óra között várunk autóklímatöltéssel és ózonos autóklímatisztítással, időpontfoglalás nélkül. Bütykölde, Sopron, Győri út 50/J.
2: Itt a nyár és vele együtt a grill szezon. A Bada kínálatában mindent megtalálsz hozzá. Grill és barbecue termékek, fűszerek, steakhúsok, valamint új biotermékek is. Prémium alapanyagok, garantált ízélmény. Bada, a grillezés alapja. Tudj meg többet a www.badahús.hu oldalon.
8: Költözne? Hova? Lignova!
15: Garantált minőségű, a mai kor igényeinek megfelelő energiatakarékos otthonokat építünk. Lignova.hu. Minden a tervek szerint.
9: Még mindig a jogosítványodra vársz. Ne vesztegesd az időt. A kis autós iskolánál várakozás nélkül kezdheted a vezetést. Ha pedig női oktatót szeretnél, nálunk erre is van lehetőség. És mert tudjuk, hogy a hétköznapok rohanósak, szombaton is nyitva vagyunk. Jelentkezz még ma a kis autós iskolába. Sopron, Lakner Kristóf utca 31.
1: Reklámot hallottak.
0: Sopron legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
3: Már meg lehet kóstolni az ország tortáját. Új klímaberendezések az idősek otthonában. Köszönt ma hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. A rögös túró és a tejföl kapta idén a főszerepet az ország tortájában, amely már országszerte várja az édesszájúakat. A bíbor fehérben erdei bogyós gyümölcsök, pirított mandula, rögös túró és sejmes tejfölös musz találkozik. Különlegességét az édes fekete ribizli bor, valamint a csokoládé és liofilizált málna adja. Az ország tortáját Sopronban 4 helyen, továbbá Fertőszent Miklóson és Kapuváron is megkóstolhatjuk. A szeletára idén várhatóan 1950 és 1990 forint körül alakul. A Sopron KC hazai pályán a Sopron Basket idegenben kezdi a kosárlabda szezont. A héten elkészítették a férfi és női alapszakasz sorsolását is. Ez alapján szeptember 26-án szombaton a Deas csapatát fogadja hazai pályán az SKC a bajnokság alapszakaszának első találkozóján. Ugyanezen a napon a Sopron Basket Cegléden lép majd pályára. Pontos kezdési időpontok a csapatok egyeztetéseit követően válnak hivatalossá, írja az MKOS. Új klímaberendezésekkel tették komfortosabbá a Soproni Balfi úti idősek otthonát. Az intézmény 3-as részlegének első emeletén, valamint a 4-es részlegen szerelték fel az új berendezéseket. A fejlesztés különösen a nyári hőség idején jelent segítséget az otthon lakóinak. A klímáknak köszönhetően a legmelegebb napokon is hűvösebb, pihentetőbb környezetet tudnak biztosítani az idősek számára. Pótfelvételit és pótbeiratkozást tart jövő hétfőn a Soproni Zeneiskola. Mint azt az intézmény közösségi oldalán írják, várnak a klasszikus és jazz zenei tanszakokra minden zenélni vágyó diákot és felnőttet. Augusztus 24-én 16 és 18 óra között az érdeklődők bővebb információt kaphatnak az iskola képzéseiről is. A beiratkozásról további információk a hiami.hu oldalon olvashatók. Újabb szakaszához érkezett a Soproni Evangélikus templom felújítása. Másfél év után megszüntették az épület körüli kerítéssel elzárt munkaterületet, így már teljes egészében láthatóvá vált a megújult templom. A rekonstrukció azonban még nem fejeződött be.
1: Az időjárás jelentés támogatója a Tipsi Légvárbérlés Sopron.hu.
3: Ma összességében kevés felhőre, sok napsütésre van kilátás, de a nap első felében nyugaton és északnyugaton több felhő lehet az égen. Számottevő csapadék nem várható, az északi-északnyugati szelet több felé kísérhetik élénk széllökések. A legmelegebb órákban 25-32 fokot mutathatnak a hőmérők. A szeles idő fokozhatja a fejfájásos panaszokat.
1: Az időjárás jelentés támogatója a Jövőháza, a tökéletes könnyű szerkezetes. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
20: Hölgyeim és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben a magyar rádiózás legismertebb családja, Anna Júli Sülike, a stand-up királynője, Ráskó Eszter, Feri bácsi és Balázs! Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék Extra!
21: Nagyon cuki sztori. Mit csinálsz a kamionos találkozón? Elmész a lányoddal, nagyon-nagyon aranyos, a Rózsa és a lánya Kriszta, veszel egy tombolát.
22: Nyerni akarsz.
21: Egy pár debrecenit, vagy mit, tiszacipőt, mit tudom, mi van.
22: 5000 forintos vásárlási utalvány. Ja, várj, ez Békés Csabán volt, akkor kolbász.
21: Ez kis kolbász, igen. És az első országos kamion találkozó, gyerekek. Hát ez nem is volt még eddig ilyen. Kamion találkozó. Az mit jelent, hogy oda megy 5000 ember kamionnal?
22: Hát akinek van.
21: És az hol csak az Alföldön? Vagy ez milyen hely? Nem egy
22: Békés Csaba, Békés Csaba reptér.
21: Ja, kivitték a reptér.
22: Akkor a hely van, igen. Mint az állat.
23: Ez olyan lehet, mint a motoros fesztivál, nem?
22: Tulajdonképpen
23: csak
22: igen.
23: Csak nagy kamionokkal.
22: Igen, igen.
23: Hát fellépett a tankcsapda, meg volt nagy jambori.
21: Ez óriási. Ez óriási
23: és lehetett.
21: Elmész lenni. És megnézed a kamionokat. Nagyon nagy fétis ez kamionos. Mert a kamionsofőrök oké, de hogy elmenni megnézni a kamionokat, na minden rendben, első országos kamion találkozó. Nyert, vett a néni egy tombolát. Mit nyert az első országos kamion találkozó, tess? Mit adhatnak?
22: Hát biztos visznek egy kört. Kamionnal.
21: Egy élmény utazása a kamionnal.
23: Koncertjegyet.
21: Igen. Koncertjegyet. Ott volt a tankcsapda is.
23: Akkor megnézhette ingyen.
21: Megnézhette, igen. Találkozhatott a backstage-ben Lukács Lacival. Igen.
23: Egy tankbenyát.
21: Hát kérlek szépen, elmondom neked, mit nyert. az Eleki 63 éves Sára Rózsa megnyerte tombolán egy kamion.
22: Ne.
21: Nincs ilyen sztori. Hát ilyen sztori nincs. Hát ez nem létező sztori. Megnyerte a tombolán. 63 éves néni. Azért megvan, amikor hazállítasz vele, apa, nem a Békés Csabára.
22: Hogy viszed haza?
21: Mama, aztán mit hoztál? Hát nézd oda, hogy ott van lenn. Megnyert egy kamiont a 63 éves Sáros Rózsa. Nagyon szeretnénk a hölgyet, ha megszólalna. Nagyon cuki volt, tegnap még itt volt, nem tudjuk, hogy mi történt vele. Reméljük, hogy nem egy tesztvezetés okozta a bajt, hogy nem vezi fel a telefon. Megnyerte a kamiont.
23: És ráadásul úgy, hogy úgy kezdjétek el, azt olvastam, hogy voltak olyanok, akik több száz tombolát vettek, és mindenki attól félt, hogy meg van bundázva. És amikor kihúzták a tombolát, és a néni feltette a kezét.
21: Akkor jöttek
23: rá. Akkor jött rá mindenki, hogy nem, itt nincsen bunda.
21: Ez felfoghatatlan. Pótkocsi nélkül.
22: Az eleje.
21: Igen, itt tényleg, hogy volt, aki 300 tombolát vett, és egy Scania volt a fődíj. Mindenki ezt szerette volna megnyerni, és most azon gondolkoznak, hogy jutatják el a kamiont Elekre, mert hogy ott lakik egyébként a néni Eleken, és oda kell átvinni valahogy a kamion. Ez egy 7,5 tonnás kamion. Állítólag az udvarban fogják tartani. Nincs ilyen.
22: És várjál, úgy lesz, mint a mesemondó fiúval a nyeremény autóban egy év múlva már a tyúkok laktak, emlékeztek? Milyen hát árpi?
23: Most még nincsen rajta a rendszám se. Tehát ebben a pillanatban ők még nem tudják elhozni a kamiont, mert hogy ott áll, mert még nincsen rajta rendszám, de már nyilván folyamatban van az ügy, tehát előbb-utóbb el fogják tudni hozni.
21: De ez milyen durva ez a sztori, hogy elvész és nyersz egy kamiont. Azt a mindenségét neki.
23: És tök
21: akkor megvan, kiment fel szembe az autópályára. Sára Rózsa megpróbált Elekre hazajutni a kamionnal, 43 kilométert autózott a szembeforgalommal. Nagyon cuki a néni, ott van a lányával együtt, nagyon boldogan, baseball sapkába, újatlan pólóba, melegítő nadrágba, flexelnek már a kamion ülésében. Hát ez a sztori, ez félelmetes. Mennyi egy ilyen kamion? Ez egy használt kamion
22: volt. Viszonylag
23: olcsó, én meglepődtem rajta, mert hogy megkérdeztem a szervezőket, én azt gondoltam, hogy ez egy ilyen 20-30 millás tétel. Túrót 3-4 millió forintért lehet kapni egy ilyet. Jó, az is rengeteg pénz, nyilván.
22: Hát azért fődénynek egy 3 milliósat, és amit nyilván eladod.
21: Nem érjük el a hölgyet. Én nagyon cuki hölgyről van szó. Rózsa néni hangutánzó verseny. Aki a legjobban hozza nekünk Rózsa nénit, és mondja, milyen a kamion.
23: Mesélj el a terveit.
21: Kap tőlünk egy ajándékcsomagot. Nagyon jó. Állítok, Rózsa néni itt van a vonalban, gyerekek.
22: Jaj, de megnyugodtam. De jó.
21: Megtaláltuk de Rózsa néni. Halló, Rózsa néni.
4: Halló, Balázskám, te vagy az? Balázskám. Jaj.
21: Milyen a kamion, Rózsa néni?
4: Nem tudom, mi a fasz csináljak én ezzel.
21: Rózsanéni, milyen színű ez a kamion, Rózsanéni?
4: A drágám, szürke hajogom van, nem? Szürke. Szürke.
21: Rózsanéni, de hogy állítok, a lánya megtanul majd kamiont vezetni, ez igaz?
4: Azt mondta nekem, hogy igen. Úgy fáj a lábam, tegnap voltam az orvosnál. Tudok parkolni ezzel.
21: Maradjunk a kamionnál, Rózsa néni. Sokszor tetszik menni kamionos találkozóra, Rózsa néni?
4: Minden hova?
21: Kamionos találkozóra, Rózsa néni. Kamionos találkozóra.
4: De persze, sok szép, szőrös fiatal ember. Jaj, úgy fáj a lábam, ez a nagy röhöm szarra. Tudok majd az orvosnál parkírozni.
21: Rózsa néni, gratulálunk a kamionhoz. Nagyon örülünk, hogy itt tetszett lenni. Csókolom. Puszi,
4: Rózsa néni. Köszönöm, drágáim. Puszi, gyerekek. Sziasztok.
21: Csókolom, Rózsa néni.
22: Csókolom. Vegyük meg a kamiont. Mi? Julinak, hogy tudjon mi alatt feküdni.
21: Még tényleg megveszünk a kamiont, és fel fogsz feküdni.
23: Befér pont az udvarba.
21: És befekszel alá.
22: És
23: elkészítem minden héten a fotót.
21: És ott fekszel a Martin Garrix kamion alatt. Nincs meg az igazi Rózsa néni? Puszíjuk, mondd meg neki, ha még eléred, puszíjuk, meg gratulálunk neki nagyon. Nagyon cuki.
23: Van, aki 100 kilós mangalicát nyert.
21: Nyertem suliban, a hetediben sulis tombola egy hamutálat. Sulis tombola a hetedik. Érted, hamutál a gyereknek.
22: Ez 80-as évek valószínűleg.
21: Igen. 100 kilós mangalicát nyertem tombolán. Attila küldte neki.
22: A szép ajándék.
23: De mit csinálnál? Megnyernél egy 100 kilós mangalicát, te hova vinnéd? Levinnéd levágatni, nem?
22: Mi az, hogy hova vinném? Juli, én értelmezhetetlen a kérdés.
21: Azonnal építeni neki dekopírral egy izét.
23: Haza
21: vinnéd
23: és levágnád.
22: Hát persze.
23: Azonnal.
22: Hát Most mi? Egyébként mit csinálsz vele? Még nevelgeted? Jó, mondjuk, hogyha fölhízlalod még
23: rá,
22: azért...
23: Ráülted a panát hátára.
21: Aha. De kérdezik, mikor panelban laksz, tudod? Tehát elmész az avasi lakótelepről valamilyen, nem tudom, miskolci buliba, és ott adnak neked egy 100 kilós mangalicát. Azért az úgy...
23: Felvinni a hetedikre.
21: Felhízod a hetedikre. Van, aki asztali ventilátort nyert, valaki egy fél disznót nyert a falunapon.
22: Na, az...
21: Az. Falunapon fél disznó.
23: De Jézus akkor az Isten. Már fel van dolgozva. Az jó.
22: Félbevágva azért a földolgozás még arrébb van.
23: Otthon van. Igen.
21: Iskolai tombolán egy élő nyulat nyertem. Másnap mire felkeltem, és kimentem volna megsigatni, mert a tűzhely rotyogtatta a nagyapám. Az ilyen, megették.
22: A papa nem gondolkozott, gyerekem.
21: Egyszer egy vadászbálon egy őszbak kilövési lehetőséget nyertem. Kilőtt valaki.
22: Hát ha lő, ha ugye vadász vagy, akkor ez jó. De ha csak egy ilyen vendég, igen. Csinálsz vele.
21: Igen. Nem én nyertem, hanem egy rokonom. Tavaly egy iskolai báron nyert egy karton tormát. Valószínűleg a szülőkbe szorták, tudod, valaki a Globusznál, vagy nem tudom, hol dolgozott.
23: Lejáratuk, tudod, dompa nekik, jó lesz.
21: Szellemi gerincállítást nyertünk 10 000 forint értékben.
22: Jaj, de
23: szellemi gerincállítás, az
22: szellemi gerincállítás.
21: Mi a szellemi gerincállítás?
23: Hát, nem gyerekek, tudom, de ki kell próbálnom.
22: Az van, hogy expert vagyok belőle, mert ránéztem gyorsan, ahogy olvastam az SMS-t, a szellemi gerincállítás. Egy ilyen 70 perces kis móka, 25 000-től. Indul az ára, hogy szellemileg gerincet állítanak, és azt ígérik neked, hogy már az első kezelés után az egészséged óriásit javul, maga a tartásod szép lesz, mert hogy kihúzza.
21: De szellemileg, tehát nem nyúl hozzád?
22: Hát szellemileg száll.
21: Néz, vagy.
22: Mi, de... bracó?
21: Na, ilyet még nem hallottam.
23: Én egyszer ilyen kezelésem voltam, telefonon kellett felhívjam.
22: Na, ne várj, Juli, kérlek!
23: Dehogy is, nem szerintem, még meséltem is.
21: Dehogy, fölhívt a telefonon?
23: Fölhívtam a szellemgyógyászt, igen. És ő mondta, hogy érzi.
21: Miért keveredsz mindig ilyenekbe? Tombolán nyertem egy hajvágó szettet, kopasz vagyok 1000 éve. Mellettem állt egy kendős 30-as anyuka, mondom neki, odaadom, én úgyse tudok vele mit csinálni. Erre azt mondta, hogy ezt 2 hete kemózzák, úgyhogy adjam másnak, mert neki nem lesz ez szüksége. Azt hittem, elsüllyedek szégyenemben. Amerikában egy melegbárban gay bingo nyertem egy hétvégét egy nudista meleg hotelba. Hetero vagyok. Gay bingo. Az mennyire menő, hogy ilyet tolnak. Gay bingo. Egy hétvégi nudista meleg hotel. De már egy nudista, és még meleg hotel is. Hát egyszerre azért az ott halmozottan
23: ott
21: kemény.
23: Ott lenne a helyem.
21: Hát imádnád. Főnök asszonyom helyett végig szenvedtem egy konferenciát, a végén nyertem egy wellness hétvégét a nevébe. Másnap megyek be, és azt mondta, megvehetem tőle féláron. Mi egy lovensenyre mentünk, ahol a belépő jegy volt a tombola, új köteget bontottak, és abból a miénk lett az egyes, megnyertük a főnyereményt, egy élő póni lovat. Kis előkertes házban lakunk, szerintetek?
22: Mi csinálsz vele?
21: Azt a mindenségét neki.
23: A tombolahúzásban mindig van valami nagyon szánalmas, szerencsétlen, nem?
21: Az egész esemény, mint tombola, nagyon nyomorúságos.
23: Általában
21: de közben meg valahogy gyerekké válsz, és tökre örülsz neki, ha nyersz valamit. Tehát közben meg tök vicces. Most anyám egy rakomány szerves marhatrágyát nyert tombolán.
22: A falu nem biztos, mert, hogy falusi bál volt.
21: Nem mert kimenni átvenni, inkább letagadta. De egy élő kakast, gimi tombola, a második emeleten lakunk, hajnalban kukorékolt. Fiam általános iskolás tombolán vibrátort nyert.
23: Ne,
22: az
23: nem,
22: bátor.
23: Mert aki bevitte, az azt hitte, hogy fénykarcsok rossz. Nem,
21: én már annak is örülök, ha te mondjanak egy ingyenes szállítást, igen.
22: Tapolcai Bauxit diszkó.
21: Már a neve. Már...
23: Nagyon jó.
22: Álljunk meg egy pillanatra.
21: Már itt állj meg. Ne is menj tovább. Ne menj tovább. Bauxit.
22: Tapolcai Bauxit diszkó.
21: Nem tudsz ilyet írni, ha humorista vagy. Nincs ilyen. Tapolcai Bauxit diszkó. Már ott vagyok szellemileg. Nagyon jó. Imádom.
22: A nyeremény egy sült malac volt, amit azonnal a diszkó közönséget szétkapott. A Bauxit diszkó közönséget.
21: Tegyük hozzá 92. Klasszikus időket. Érünk Tapolcai Bauxit diszkó.
23: Most már Tapolcai Bauxit extrém sportpálya van.
21: Temetői bulin egy koporsót nyert valaki, azért az is kemény. Megnyert. De mit adsz temető? Sírkövet, koporsó.
23: Ugye? Nem egy olcsó mulatság egyébként, tegyük hozzá.
21: Temetői buli, az valószínűleg vagy sírások, vagy ilyen céges. Tehát, hogy ott nem tudok elképzelni, temetői buli, nagyjából a sírások lehetnek.
5: Miért egy saját hombasztást? Hát ez milyen durva.
22: Jó lesz egyszer. Hát most gondolkozunk leálisan. Egyszer véget ér a buli, akkor már neked erre nem kell.
23: Előre beteszed a garázsba, és néha belefekszel.
22: Igen, próbafekvés.
21: Azt a mindenit. Valaki egy automosó szivacsig jutott, azért az is nagyon kemény. Na jól van, gyerekek, köszönjük szépen.
22: A Bauxit diszkó megváltozott, most már alumínium panziónak hívják.
21: Ne. Persze.
6: És akkor egy rövid szünet. Anna, Julika, Sülike, Feri bácsi és Balázs azonnal visszatér.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: Sopron legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Soproni és térségbeli szakembereket is kitüntettek, a megyei önkormányzat rangos elismeréseit is kiosztották. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Soproni és térségi szakembereket tüntettek ki az államalapítás ünnepén. A Magyar Érdemrend Lovak Keresztje polgári tagozat kitüntetést vehette át, Cimer Kornél, a Soproni Egyetem erdőmérnöki karának dékán helyettese. Magyar Arany Érdemkereszt polgári tagozat kitüntetésben részesült Hocek László József, a Kisalföldi Agrárképzési Centrum főigazgatója. A Népművészet Mestere díjat pedig Csoltói József, ágfalvai német nemzetiségi hagyományőrző és közművelődési szakember kapta meg. A Vármegyei Önkormányzat legrangosabb elismeréseit is kiosztották a héten. Győrmoson Sopron Vármegye díszpolgára Kék Szalag kitüntető címben részesült Gábor Józsefné, a Mosonmagyaróvári 56-os Egyesület alapító tagja és elnöke. A Vármegye oktatásáért Tulak Jenő nyugdíjas pedagógust, a Vármegye kultúrájáért pedig Ángyán Csilla népi iparművész tüntették ki. Dr. Batyén Stadman László díjat vehetett át, Kocsisné Gerán Csér Ildikó, Meller Ignác díjban részesült a Fesztivál Hungária Kft. Új klímaberendezésekkel tették komfortosabbá a soproni Balfi úti idősek otthonát. Az intézmény 3-as részlegének első emeletén, valamint a 4-es részlegen szerelték fel az új berendezéseket. A fejlesztés különösen a nyári hőség idején jelent segítséget az otthon lakóinak. A klímáknak köszönhetően a legmelegebb napokon is hűvösebb, pihentetőbb környezetet tudnak biztosítani az idősek számára. Újabb szakaszához érkezett a soproni evangélikus templom felújítása. Másfél év után megszüntették az épület körüli kerítéssel elzárt munkaterületet, így már teljes egészében láthatóvá vált a megújult templom. A rekonstrukció azonban még nem fejeződött be. Könnyű, közös terepfutást tartanak vasárnap a soproni erdőben. 9:30-kor kezdődik a közös bemelegítés, majd indul a futás, ami körülbelül 40 perces lesz. Ezt követően a résztvevők még egy közös nyújtáson is részt vehetnek. A tervezett táv 5,8 km, 130 méter szintemelkedéssel. A programon a részvétel ingyenes, de bejelentkezéshez kötött.
2: Az időjárás jelentés támogatója a Tipsi Légvárbérlés Sopron.hu.
1: Ma összességében kevés felhőre, sok napsütésre van kilátás, de a nap első felében nyugaton és északnyugaton több felhő lehet az égen. Számottevő csapadék nem várható, az északi-északnyugati szelet több felé kísérhetik élénk széllökések. A legmelegebb órákban 25-32 fokot mutathatnak a hőmérők. A szeles idő fokozhatja a fejfájásos panaszokat.
2: Az időjárás jelentés támogatója a Jövőháza, a tökéletes könnyű szerkezetes. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Megtöltjük a hétvégét extra tartalommal. Balázsék extra. Extra.
4: Találtunk egy cikket, ami arról szól, hogy miért maradtál az exeddel, amikor már nem szeretted. Milyen jó felütés ez, ugye? Hogy ez, aki benne ragadt egy valamilyen kapcsolatban, házasság, kapcsolat, az vajon milyen ideológiát, milyen valóságot épített annak érdekében, hogy ez elviselhető legyen, és mi volt az indok, amiért benne maradt, úgy, hogy akkor ő ezt már, hát tulajdonképpen nem szerette, tudta, érezte, akár elhidegülés van, akár az van, hogy hát nem volt új kapcsolat, vagy pénzügyi megfontolás, vagy mit tudom én, de minden esetben nem lépett ki, és ezt nagyon szépen megideologizálta. Ugye? És akkor itt a cikkben összeszedik azokat a pontokat, ami alapján te el tudod dönteni, hogy te melyik kategóriába esel, vagyis miért nem szakítasz az exekkel, de ezek elég, hát én is mondjam, csak felszínes ügyek, tehát mi várunk azért további magyarázatokat, ha átgondoljátok a saját életeteket, hogy miért vagytok, vagy voltatok benne hosszú ideig olyan kapcsolatban, amiről már tudtátok, hogy halott, döglött, nem megy, de valamiért nincs meg a kilépéshez szükséges erő, önerő.
5: Jó, a gyerekek, az
4: hitel,
5: átlagokat.
4: Szellem.
5: Na, az átlagokat hagyjuk, mert itt írjátok, hogy hitel meg a gyerek.
4: Oké, okay, hitel, ne, gyerek. De azt el tudjuk fogadni. Jó,
5: el tudjuk fogadni, igen, de ez az, ami egyből beugrik. Próbálj mindenki arra koncentrálni, amikor még így viszonylag szabadon élte az életét.
4: Igen.
5: Tehát ezek ilyen fiatalkori dolgok, amikor már tudod, 20 éves vagy, már igazából nem szeretted, de a férfiként ugye a leggyakoribb érvünk az az szokott lenni, hogy gyáva szarok vagyunk megmondani, hogy vége.
6: Nagyon szeretem ezt,
5: de Figyelj, nem ez van.
4: De engem érdekel az életközepi bennemaradás is. Tehát azért azt ne vessük el, mert ugye ott van a gyerek, meg a hitel, minden, aztán kicsit jobban megkapargatod, annak a mélyén mindig van még valami más is. Van még valami más is, mert hogy azok az igazán nehéz dolgok, az ilyen 5-10 éves dologból kilépni. A fele se tudja, hogy persze, hát amikor fiatal vagy, könnyebben szakítasz.
5: Még... De épp ez az érdekes, hogy amikor 20 éves vagy, és azt mondod, hogy még előttem az élet, még lehetne menni, még biztos, hogy van új nő, vagy van új férfi, tök mindegy, akibe szerelmes tudok lenni, és mégis ülsz benne hosszú-hosszú időn keresztül. Már rég nem szólsz semmiről, már unjátok egymást, ő is téged, te is őt.
4: Nincs kémia, nincs szex, meghalt a dolog, igen.
6: Azon múlik, hogy kit mennyire szerettek a szülei.
5: Hogyha nagyon szerettek, akkor nem hagyodott?
6: Szerintem azon, hogyha valakivel, tehát a gyerekkorában elhitették vele, hogy minden jár neki, és nagyon szeretik őt, és nincsen baj a hibáival, és rendben van nemet mondani, azok az emberek ritkábban maradnak benne egy toxikus kapcsolatban, mint azok, akik hozzászoktak a terrorhoz, meg ahhoz, hogy a boldogság az egy fiktív dolog.
4: De várjál. Igen, a toxikus kapcsolat az nem...
6: Akkor a melegek!
4: Szaktanári! Igen, tehát várjál, a toxikus kapcsolat az egy szélsőség, most itt szerintem a cikk inkább arról szól, hogy már nem működik, nincs kémia, nem szereted, langyosi, elvagytok, de hogy úgy nem rossz, nem büntet, nem bánt, nem vagy rosszba vele, egyszerűen csak érzed, hogy már lépned kellene, de valamilyen ideológiát, indokot támasztasz, és nem teszed meg, de hogy nem mérgező a kapcsolat.
6: Túl jó a szex, mondjuk, és akkor nem akarod ott hagyni, mert a szex az jó, de minden más meg elviselsz neki.
4: Ha de jó a szex, hogy lehet minden más rossz?
6: Hát mert mit tudom én, például egy csomószor van az, hogy ilyen nagyon fura lányokkal járnak ilyen nagyon jó fiúk, és akkor gondolkodsz rá, hogy mi lehet az, ami ott tartja mellette, és aztán rájössz, hogy valószínűleg a szex az, ami...
4: Hát várjál, a szexszel valakivel együtt maradni, ez egy nagyon nyomós ér.
6: Az egy nyomós
5: ér. Nem értem, hogy mi a baj. Miért
4: kéne szakítani?
6: Álljunk le!
4: Ez most nincs meg ez a téma. Jó a szex.
5: Ott maradok életem végéig.
4: A rossz kapcsolatot úgy képzeld, hogy már keveset szexelünk, elhidegültünk, langyos, laptopozunk egymás mellett, böngészi a gépét, nem nézünk közösen.
6: Ez mindig a jó kapcsolat.
4: Csöndben van, egy büdös a lábam.
5: Várjál, akkor tisztázunk, nálad mi a rossz kapcsolat?
6: Nekem ez egy nagyon jó kapcsolatnak tűnik.
4: Igen, csöndben van, nem akar szexelni, nyomkodja a telefonját, és nem büdös a lábam.
6: Előtteletek már! Telefonszámokat kérek.
4: Mutasd egy ilyen férfit, életem.
6: Egy olyan férfit fogok Péter után, hogy egyszer megmurdál, hogy olyat, aki csukott szájeszi a magyarót.
4: Az jó.
6: Minden más lehet, mint a Péterre, csak azt kérem, hogy csukott szájegye vagyok. Igen?
4: Na csak például mondok példákat. Tehát itt azt írja a cikk, hogy nagyon sokan hivatkoztak arra, hogy kapcsolatfüggő vagyok, képtelen vagyok egyedül lenni. Tehát ugye nem jött még senki, aki ebből kirántaná, jobban valaki van mellettem, nem vagyok egyedül, érzem, hogy azért valahol várnak, félek is az egyedüléttől, kapcsolatfüggő vagy, benne maradok, ha jön valaki, megyek, de amíg nem jön senki, elülök ebben a langyos vízben.
6: Van egy ilyen szlogán, van még cégnek, hogy mert itt érzem, hogy otthon vagyok.
4: Igen. Pánikolok, ha nincs senki, mert ez volt az egyik érv.
5: Micsoda, pánikolok?
4: Pánikolok, tehát kapcsolatfüggő, hogy pánika éppen nincs. A másik azt írta, hogy hasonlóképpen, a hátam közepére se kívántam az akkori pasimat, de úgy voltam vele, hogy amíg nincs jobb, ő is megteszi, nem vagyok büszke, de így volt, amíg nincs betárazva egy új kapcsolat, nem lépek ki az előzőből. Ez ilyen durva, ugye? Tehát vannak a kapcsolatok.
6: A biztonsági játékos.
4: Ez a biztonsági játékos.
6: Ők a remete rák típusú emberek, akiknek mindig kell, hogy legyenek kis kecójuk, ahova vissza lehet húzódni.
5: Remete rák.
6: Igen, ezek ilyen kis...
5: Ez nem homár, ugye?
6: Ez nem homár.
5: Nem
6: azok a nagyon szép állatok, azok a nagy ollókkal, hanem azok a kis félősek.
4: A következő csajszik, a következő körben nagyon sokan azt említették, hogy nagyon kellemes élmény volt, elhalmozott ajándékokkal, utazásokra vitt, fizette a kiadásaimat. Azt mondta neki, ez természetes, ha az ő aktuális párja semmiben nem szenved hiányt. Volt havi apanázsom, fodrász, kozmetikus, körmös, és előre kifizette az albérletemet. Ott az anyagi megfontolást írják, hogy tudták, hogy vége, de a pasi finanszírozó dolgokat, és ebben úgy jól el voltak. De várták, hogy jöjjön valaki.
5: Egy kényelmi párkapcsolat.
4: Ez egy kényelmi párkapcsolat volt, igen. Aztán azt mondja, hogy sosem volt ilyenben részem, és azt kell mondjam, hogy jó, a valóban jót nagyon könnyű megszokni. 8 hónap után nem bírtam tovább, megmondtam neki, hogy nem érzek semmit, és nem fel ez így vele szemben. Ez az eltartott, ugye?
5: Ez az eltartott,
4: igen. Ez a ki azt írja, a pénzügyi megfontolás. Aztán van, aki a szexet írja, tehát, hogy jó szex, de hogy minden más az rossz, azt nem tudom elképzelni.
5: Hogy minden
4: azt el tudom
5: más
4: képzelni,
5: rossz.
4: Hogy minden más rossz lesz, és ezért szar lesz a szex is, de ha jó a szex...
6: Nem, ez tökre létezik, ez egy valid szituáció.
4: Hogy jó szexel, minden más rossz.
6: Nem, hogy az vagy, hogy ezt az egy képességet, ezt csúcsra járatta, ezt az egyet, erről szól a személyisége is, tudod, ez a fajta

0: hogy mennyi ideig tart. Igen. De van a bruttó értéke, az azt megelőző időszak, amikor már a kerülgetés, meg van az azt az követő időszak, amikor pedig a elégedettségérzése van. Ugye a bruttót nézel a szex, akkor lehet, hogy másfél perc volt a szex, de ezt még egy-egy óra előtte meg utána meg.
1: Én bírom, jó? Nem kell
0: hát nem ezt hallottam. Béka írt a Viber csoportban múltkor, és nem ezt írta, de mindegy, nekem oké.
2: 5 évig voltam együtt egy lányjal, soha nem voltam szerelmes, folyton más csajokat kerestem, mikor ő szakított velem, majdnem belehaltam. Ez hiúság. Én nem szerettem volna megbántani, de 5 évet vettem az életükből. Egyébként itt jön az, amit te mondasz, hogy sokan egyszerűen félnek. Tehát gyávák megmondani, hogy legyen vége. Ez szerintem inkább fiatalabb korosztály. Nem vagyok még érett személyiség, nem merem fölvállalni, félek, hogy megbántalak. Inkább te tegyél ki engem, mint én kiteszek téged. Itt van valamilyen gyermeki infantilizmus a személyiségben, ahol megvárom.
1: Ha beszakítasz, akkor beismered, hogy elcseszted. Te is.
2: Igen, az a te felelősséged. Nem vállalok felelősséget. Mondd ki te, akkor ez a te felelősséged lesz. Nekem könnyebb, de a felelősség az rád hárul. Viselte az ódiumát annak, hogy kimondtad. Ez meglehetősen gyermeki működés azért így ebben a formában.
0: Igen, meg szerintem csomó ember a kudarcodnak akarja felvállalni, amit másokkal szemben érez, amikor szakít. Tehát, hogy azt nem akarja, hogy hol van Józsi? Hát szakítottunk. És ezt nem akarja, ezt az ó-t, mert hogy attól van a kiborulva nagyon sokan, hogy mit gondolnak róluk mások. Nagyon jó az az MLM rendszeres gondolkodás, figyelj. 10+ évig voltam itt az exemmel, minél tovább voltam vele, annál inkább azt éreztem, ha most elhagyom, akkor minden eddigi befektetett effort odavész. Ja. Tehát akkor tulajdonképpen saját magad spiráloztad be, hogy, tehát, hogy minél többet vagy vele, annál több a vesztenivalód, annál nagyobb a kár, nem?
2: Igen.
1: Igen.
0: Tehát ez nagyon nehéz, ha így gondolkozol, akkor soha nem fog semmi változtatni.
2: Ő azt írja, hogy szétmentek aztán, külföldön lediplomázott, és elkezdett az érzelmileg elérhető férfiakhoz vonzódni, önismereti munka után, és jelenleg is egy ilyen férfivel ismerkedem. Lépjetek, puszi Vivi.
0: Nagyon sokfajta motiváció van amúgy, ami az ilyen rideg fickók mellett tartja a nőket. Először azt hittem én is mindig, hogy ez ilyen önszeretet kérdése, vagy rossz az értékítélete, de vannak olyan emberek, akik ahhoz vannak szokva, hogy folyamatosan stimulálva van az idegrendszerük, tehát hogy ebben nőttek fel mondjuk, hogy mindig van körülöttük valami cirkusz, vagy egyáltalán megszokják, ez az alapértelmezetnek, és hogy azért keresik az olyan férfiakat, akiktől folyamatosan van valami negatív, tehát ez a húza vona, mert azt érzi, hogy ez kell neki ahhoz, hogy működni tudjon. Mert
1: ilyenkor nem is hiszi el a jót. Tehát szerintem, ha véletlenül ráakad a jóra, akkor azt mondja, hogy úristen, ez nekem tök idegen?
0: Hát torz az értékelése, torz az érzékelése, és azt érzi, hogy ez a jó. Érted?
2: Aha. Igen, az ilyen típus sokszor a jót unalmasnak tartja. Mert igen, ahhoz vagy hozzászokva. Tehát az idegrendszered ahhoz van hozzászokva, hogy állna legyen valami készenlét vagy feszkó, vagyis találsz egy normálisan működő, téged szerető a tenyeri hordozó ember, és eldobod azt, hogy nem kell unalmas. De közben nem unalmas, csak megszoktál valamit, ami 100-szor durvább. Évekig éltem rossz házasságban, mert gyerekként hallottam, mikor apám azt mondta anyámnak, a mi családunkban nem divat a vállás. Kb. Féltem apám véleményétől, de azóta már divatot teremtettem. Az én hegedűm jó, de a terem akusztikájával vannak problémák, írja valaki. Aha. Bennem adorodok a házasságomon, mert nem tudom eldönteni, valóban rossz-e. Én érdekes, ez is látod, és egy indok. Egyik nap a pokolba kívánom a férjem, másnap úgy érzem, minden rendben. Váljak el annak reményében, hogy lesz olyan, amikor minden nap szép lesz? Vagy 20 év után ilyen úgysem lehet, ezen gondolkodom folyton.
0: Szerintem lehet bármiből bármit csinálni, szerintem de hogyha ha rávársz, hogy ő egyik napra másra megváltozon, az nem fog megtörténni. Magának a pszichoterápiának szerintem az a lényege például, hogyha a struktúrában egy ember elkezd változtatni, tehát mondjuk te elkezdesz terápiára járni, akkor a körötte lévő összes ember kénytelen változtatni, mert ahogy te elkezdesz mozogni, meg változni, ezért nem tud megmaradni a régi struktúra. Szóval én azt szoktam ilyenkor javasolni az embereknek, hogy menjenek el és foglalkozzanak magukkal nagyon célzottan, kezdjék megoldani, hogy mi az, ami ebbe a helyzetbe hozta, mi az, ami itt tartja őt, stb. Stb. És utána másfajták lesznek a beszélgetéseitek. Te másról akarsz beszélni, más, hogy akarod intézni a saját dolgait, és kénytelenek lesznek a körülötted lévő emberek veled változni.
1: Na és ha nem tud veled menni, akkor
2: föltámad benned az inger, hogy te változtassál, mert tök más perspektívával kezdesz el beszélgetni, látni. És az új perspektíva meghozza az új megoldást.
0: Így van.
2: Én attól féltem, hogy egyedül maradok a gyerekeimmel, 3 kicsi volt, nem tudom menedzselni a dolgokat, óvisuli háztartás pénz, aztán amikor lelépett, 2 hétre kiderült, hogy minden sokkal gördülékenyebben megy, és veszekedése volt. Jók vagytok, nagyon Londonból írta nekünk Zsér.
1: Ezért kell párkapcsolat helyett pár kapcsolat. Nekem 4 van.
2: Igen. 13 év, 2 gyerek, közös hitel, már rég nem vagyok szerelmes, a szex is inkább kényszer, de egyszerűen nem tudok kilépni. Sportolok, nem nézek ki rosszul. Fel is figyelnek rám a férfiak, de borzasztóan félek, hogy milyen lenne a 2 gyerekkel egyedül, meg hogy kinek kellene egy gyerekes elvált nő, úgyhogy egyelőre marad a hibernált

0: házasság, ami elég bátorságot nem gyűjtök, puszi név nélkül. Nem
1: olvasom. Sok embernek kell egy gyerekes nő. Tehát szerintem, hát egy gyerekes nő, vagy egy gyerekekkel rendelkező nő, a két különböző dolog. Én mind a kettő vagyok.
2: Szerintem, ha ráadhatsz valakire, akit szeretsz, ott az nem lehet kizárók, hogy van gyereke.
1: Nem, egyáltalán nem. Szerintem az egy másik kérdés, hogy milyen a kapcsolat
0: nem
1: a
0: gyerekkel. Nem szeretsz bele?
1: Hogy érted?
2: A gyerek hát,
0: mondja fel, hogy ráakadsz valakire, akinek van gyereke, szerintem... nem lehet kizárók is. Én azt mondom, ezért sok férfi bele se szeret. Tehát meghallja, hogy nő, gyerek, és...
2: De akkor meg...
0: Hát abban a pillanatban, hogy vagy, elváltam, van két gyerekem, mekkorák, 8 és 9. Fizetek! Nem nincs benne a következő randi, mert
2: meg nem kár, hogyha ő elmegy.
0: Hát lehet, hogy nem kell, hogy sok pasi az esélyét nem adja.
1: Jó, de ez nem is az, ez szerintem az a felelősségvállalás, ez egy másik dolog, amiről te beszélsz. Ezt értem, hogyha valaki szórakozni szeretne, meg világutazni, az nem köti le magát egy vagy két gyerekkel, de azért nem csak egyfajta férfi a világon, mert van olyan férfi, akinek meg az az élete álma, hogy egy családnak legyek a tagja, és ott lehessen. Tehát, hogy én ezt nem jelenteném ki kategorikusan, hogy az nincs erre lehetőség. Az biztos, hogyha van egy olyan kapcsolat a gyerekkel, ahol minden szituációban azt fogod priorizálni, hogy ti legyetek egy egység, és hogy nem engedsz be valaki más, hogy az egységnek a része legyen, az nehéz. De ez megint egy másik problémakör. De szerintem azért ne bélyegezd meg magad, hogy hát nekem gyerekem volna, fog kelni senkinek.
2: Nagyon sokan írják, hogy nincs szívem elhagyni, mert magamon kívül neki nincs senkije. Boldogtalan vagyok vele.
0: Igen.
2: A másiknak senkije nincs, ha én elhagyom, akkor abba belehal, nyilván nem, de ezt gondoljuk róla. Hogy amikor saját magad elé helyezel egy másikat.
0: Gyávasság, felmentés. Gyávasság, felmentem magam, ráfogom, elbújok.
2: Nem én mondtam,
0: gyáva vagyok, szembenézni, ezért inkább én vagyok az áldozat, és megmentem őt, és azért nem hagyom el. Ez egy szerep, amit eljátszol, de ebben nincs önismeret.
1: Nagyon szép, amit mondtál Balázs, hogy ez egy szerep, mert akkor, amikor azt mondod, hogy te vagy, akitől a másik függ, különben meghalna, akkor ez tulajdonképpen kinek a tükör, tudod? Tehát, hogy mit állítasz ezzel magadról? Azt állítod, hogy te vagy az, aki életben tartod a másikat.
0: Igen.
1: Tehát, hogy te vagy
2: a
1: herceg, a lovaga, mit tudom én, hogy értem, és ez egy tök jó gondolat lett magaddal kapcsolatban, de hogy szerintem ez azért nem teljesen racionális.
0: Igen, abszolút, ez inkább a megmentő. Igen, nekem kell az elvált nő, írja valaki.
1: Nekem olyan ismerős, aki elvált, van gyerek, és azt mondja, hogy most csak olyan nőt keres, akinek szintén van egy gyerek, mert ő nem tud többet játszani vele. Alkalmatlan erre.
0: Igen, négy gyerekes anyukával jöttem össze, imádom. Zoli küldte nekünk, igen. Apaságomon csorba esne, ha nem lehetnék minden napot mellette, írja egy apa, valószínűleg szintén az elhagyási indok ellen vagy mellett. Tehát, hogy ponttal küldte, tehát értem, hogy mi van benne. Hogy valószínűleg a feleséggel már nem működik, a házassága rossz, de hogy egyszerűen az egója és az apasága nem bírja ki, hogy ne legyen ott a gyerek mellett minden nap.
1: Ez nagyon keveset beszélnek az emberek, hogy amikor elválsz, és azt választod, hogy szeretnél teljes életet élni, szeretnél érzelmileg egy teljesen más életet élni, mint most élsz, és le kell mondani a gyerekeidnek a hétköznapi jelenlétéről, hogy ez egy milyen iszonyatos vállalás, és mekkora gyász, és mekkora fájdalom. Mert mindig csak az, hogy jaj, hát elment, nem fáj neki, de ez nem igaz, mert nyilván ez egy rettenetes dolog, mert azt van egy bűntudatod, azért, mert magadat választod ugye a gyereket helyett, ami valóságban megint nem igaz, mert
2: nem, a gyerekedet te nem fogod elengedni, más lesz persze, hogy nem vagy ott velük minden nap, de nem engeded el.
1: Meg hány olyan gyerek van, hogy bárcsak elvállalnak. Bárcsak elvállalnak. Mert hogy abban szerintem, amikor azt gondolod, hogy nincs a felszínen a feszültség, de a gyerekek ezt megtanulják sokkal magasabb szinteken érzékelni, tehát attól, hogy nem üvöltöttek egymással, ő belép a szobába, és pontosan tudja, hogy ez nem egy szeretetteljes közeg. És amúgy meg a gyerekednek mi az, ami jó? Tehát a nyugalom a jó neki, meg a szeretet a jó neki, meg a kiszámíthatóság a jó neki, és ezeket mind meg lehet adni úgy is, hogyha nem egy háztartásban vagytok.
2: Igen, a két helyen kapja meg ugyanezeket.
1: Igen, meg lehet ez egy jó együttműködés, egy jó barátság, egy jó kapcsolat, attól függetlenül, hogy érzelmileg nem egymást szolgáljátok ki, hanem mindenkit, aki utána megismerkedtek. Ez egy másik tészta, igen.
3: Mára és erre a hétre ennyi volt Balázsék. Hétfőn reggel 6-kor jövünk újra élőben. Have a nice weekend!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Még mindig a jogosítványodra vársz. Ne vesztegesd az időt. A kis autós iskolánál várakozás nélkül kezdheted a vezetést. Ha pedig női oktatót szeretnél, nálunk erre is van lehetőség. És mert tudjuk, hogy a hétköznapok rohanósak, szombaton is nyitva vagyunk. Jelentkezz még ma a kis autós iskolába. Sopron, Lakner Kristóf utca 31.
3: Konga Night a Kaszinó Sopronban. Búcsúztasd velünk a nyarat. Augusztus 28-án egy igazán ütős estével készülünk. Solymi Konga a legpörgősebb nyári zenéket hozza nektek élő Konga Show-val. Mellette izgalmas sorsolások és összesen 8000 euró értékű nyeremény vár. Addig is gyűjtsd a sorsjegyeket a pénznyerő automatákon és az élő játékon is, valamint pénteken belépésed is egy sorsjegyet ér. Kaszinó Sopron. A szerencse csak rád vár.
4: Itt az ideje bevásárolni az iskola kezdéshez. A Shoplandben mindent megtalálsz egy helyen, ráadásul most kedvezményesen. Augusztus 28 és 30 között kuponakciókkal és programokkal várunk. Részletek a Shopland bevásárló park közösségi oldalain. Találkozzunk Sopronban, az Iparkőrút 30 szám alatt. Shopland. Tanévkezdéskor is többet adunk.
5: Nevezd te is az MVM Sopron félmaraton Európa futásra. Október 3-án szombaton három távon, 7, 14 és 21 kilométeren, egyéniben és váltóban is kipróbálhatod magad. Jelentkezz most még kedvezményes áron. További információk a Sopronvárosi Szabadidő Sportszövetség web és Facebook oldalán.
6: Annyi út áll előttünk. Van, a már régóta kéne lennem, és van, a most egy kicsit ráérek. Van, a kihívásokkal teli, és van, ami soha nem ér véget. Van, hogy tudunk egy rövidebbet, de sokszor olyan jók ezek a hosszú sztorik. Cseri modellek már 8.590.000 forinttól. Cseri Autó. Minden útra. További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cseri márka kereskedésekben.
7: Carnet Fortop Kft. Sopron, Győri út 40, cherrysopron.hu.
8: Ha a probléma a dugulás,
9: a kék-fehér autó a megoldás.
8: Non-stop dugulás elhárítás már több mint 15 éve önökért.
9: 0630 24 24 024.
10: Szevasztok gyerekek! Itt a nyár! Válasszatok a Boma gondozásmentes kerítés megoldásai közül. Prémium utcafronti kerítésrendszerek széles választékban, amelyek egy kis hozzáértéssel könnyen telepíthetők, de ha kell, segítünk is. És ne felejtsétek a 2D és 3D kerítéseket sem. Szóval egy a lényeg, gyerekek, kerítést csak is a Bomával készítessetek. Sopron, Somfalvi út 2, www.bomakerítés.hu.
11: Elit Garázs. Professzionális fóliák autókra, épületekre. Hővédelem és belátásvédelem a legszélesebb kínálatban. Kavics felverődésektől védő karosszéria fólia, valamint egyedi reklámfelületek tervezése és telepítése autókra és üzlethelyiségekre egyaránt. Ingyenes felmérésért keressen minket Sopronban, a Kelta utca 1 szám alatt, illetve telefonon, Facebookon vagy Instán is. Elit Garázs. Minőség szakértelemmel.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
12: És most!
0: Rádió
12: E! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi, ma is

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, az Imagine Dragons után pedig nem adjuk ám alább. Üdv mindenkinek, a mikrofonnál Kismerti, napjaink legmeghatározó pop személyiségei ebben az órában Shakira, Ed Sheeran, Dua Lipa, Justin Bieber, most pedig az énekesnő, színésznő, aki a kezdete óta egyszerűen csak szörnyecskéknek hívja a rajongókat, Lady Gaga, lesz ma egyébként Rádió 1 Top 50, Cookie Weekend Show, After Party Show, és hát az elmaradhatatlan mix műsorok, úgyhogy érdemes velünk tartani.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Let me take you dancing, two steps to the rhythm.

0: Miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Változatos zenék, Balázsék, egész nap el vagyok vele a munkába.
0: Mi játsszuk az igazi mai sláger.

0: közlekedési információk a Rádió 1-en. Tamás írta, hogy szóljon a többieknek, M1-es autópálya, hogyha valaki erre felé tart majd, torlódik, de munkavégzés nem baleset miatt, ez a Hegyeshalom felé vezető oldalon konkrétan, komáromi szakasz, 94-es kilométer, itt forgalomkorlátozás is van, és ezért alakult ki a több kilométeres torlódás, és hát a kerülő út az a 85-ös jelű Komárom-Kisbér csomópont, itt lehet letérni és az 1-es főúton kerülni. Balesetmentes közlekedés mindenkinek.
1: A közlekedési hírek és a zavartalan csomagküldés támogatója a Foxpost applikáció.
0: A közlekedési infók után pedig a világ legjobban kereső DJ-producere Calvin Harris és egy fantasztikus énekes Joe Newman. Jön a Blame.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió 1! Folytatódik!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

Rádió Est, csak igazi mai sláger megy. Shakirát hozom már is. Az énekesnőt az egész világon ismerik, és pontosan tudja, hogy a hírnév nagyon nagy felelősséggel is együtt jár, úgyhogy most óriási adakozáshoz adja a nevét. Kolumbiát augusztus 10-én egy borzalmas földrengés rázta meg, és ez mélyen megérintette a kolumbiai énekesnőt. Így most két szervezettel együtt összesen 1 millió dolláros segítséget juttatnak az országban, többek közt az egyik műszaki egyetem újjáépítésére, valamint mindegy 10 nem egyetemi oktatási intézmény újjáépítésére. Shakira együttműködik a kolumbiai amerikai filantróppal Howard Graham Buffett-tel, aki egyébként a milliárdos Warren Buffett fia. Az idei foci VB hivatalos dalát hozom most tőle.

0: lassú. Vivien Bakos a budapesti fellépése előtt beugrott hozzánk, egy órás DJ szettet adott, ez visszahallgatható lesz majd a honlapunkon, és visszanézhető a Facebookon. Őt hozom!
1: Hello, Blondes vagyok, hallgassátok a rád.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Nem sokára egy aktuális kedvenc Ray Dalton, nem akárkinek, a világ legjobb sofőrjének, Erzsinek. Ezt nem én állítom, hanem Erik, ki az SMS-t küldte. Neki üzeni, hogy kellemes hétvégét, Erzsi. Ilyen zenék mellett az is lesz Blood Running, eztől nem sokára.
1: Műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Valahol épp most kattintanak a megrendelem gombra. Valahol épp egy márka mellett döntenek. Vajon ez a te ajánlatod?
3: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente közel 6 millió főbevásárlót érnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miértrádió.hu.
4: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
5: Igen.
4: És ez?
5: Igen.
6: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válassza a DM Bio 200 g-os puffasztott tönkölybúzát mézzel mindössze 899 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
7: Sportos suli kezdés kedvező áron. Keresd az Adidas Tensaur gyerek sportcipőt 14.990 forint helyett 9.990 forintért. Augusztus 3-a és szeptember 13-a között áruházainkban a decathlon.hu-n vagy az app-ban. Decathlon. Kezd a sulit sportosan!
8: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Hétfőtől szerdáig az édes burgonya kilója csak 599 forint, az 500 g-os mag nélküli fehér szőlő pedig csak 499 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak.
9: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
10: Az ország legnagyobb hagymás babja és egy hétvége, ahol garantált a hamisíthatatlan Bud Spencer és Terence Hill hangulat. Augusztus 28-a péntek délutántól 30-a vasárnap délig Rőtök Muzsajon a Tó vendéglő rendezvény területén. Filmzenei koncertek, gyermekprogramok, jelmezverseny és sok vetélkedő, páncélautó, kamaszuka erődje, hajózás, fürdési lehetőség, kiállítás és sok érdekesség. A belépés ingyenes. Bud Spencer rajongói fesztivál augusztus 28-30 Muzsai Tó vendéglő.
11: Bemelegítés? Pipa! Kényelmes cipő? Pipa! Kedvenc márkák listája? Pipa! Készen állunk a Late Night Shoppingra! Augusztus 26 és 29 között irány a Pandorfi Designer Outlet, ahol kedvenc márkáid üzleteiben az eredeti árakhoz képest akár 80% kedvezménnyel vásárolhatsz. Augusztus 26-án szerdán 8:30 és 23 óra között várunk. Ott találkozunk!
12: Hűha! Micsoda Audi! Már most elvinném, ha lehetne.
13: Lehet is.
12: Komolyan? Azt hittem, egy ilyen autóra hónapokat kell várni.
13: Dehogy. Több száz Audi modell elérhető azonnal, várakozás nélkül. Hozhatom a kulcsokat?
12: Nézzen körül az azonnal elvihető.audi.hu oldalon, és találja meg a stílusához illő modellt.
14: Walter Audi Kft. Sopron. Pozsonyi út 57-63.
15: Ahány történet, annyi héra árnyalat. Találd meg a saját történeted a készre kevert Héra MyColor vagy Héra Keramik színek között, vagy fedezd fel a Héra árnyalataiban rejlő több ezer további lehetőséget, és kevertest ki a kedvencedet. A te történeted milyen színben ragyog? Héra, a te árnyalatod, a mi szakértelmünk. Keresd a PG Color festék áruházban, Sopronban, a Kőszegi út 6 szám alatt.
16: A Fakanál ételfutárnál továbbra is a földön tartjuk az árakat. Bőséges és házias ebédet kínálunk Sopronban, házhoz szállítva már 1100 forinttól. A napi menüválasztékot keresd a fakanalételfutár.hu oldalon, és rendelj már most a következő napra. www.fakanalételfutár.hu.
1: Reklámot hallottak.
9: Villámhírek egy percben a Rádió 1-en.
17: Köszönöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Újabb szakaszához érkezett a soproni evangélikus templom felújítása. Másfél év után megszüntették az épület körüli kerítéssel elzárt munkaterületet, így már teljes egészében láthatóvá vált a megújult templom. A rekonstrukció azonban még nem fejeződött be. Pótfelvételit és pótbeiratkozást tart jövő hétfőn a Soproni Zeneiskola. Mint azt az intézmény közösségi oldalán írják, várnak a klasszikus és jazzzenei tanszakokra minden zenélni vágyó diákot és felnőttet.
1: Az időjárás jelentés támogatója a Tipsi Légvárbérlés Sopron.hu.
17: Ma összességében kevés felhőre, sok napsütésre van kilátás, élénk széllel. A legmelegebb órákban 25-32 fokot mutathatnak a hőmérők.
5: Az időjárás jelentés támogatója a Jövőháza, a tökéletes könnyű szerkezetes.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
9: És most!
1: Rádió
9: indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, kellemes hétvégét mindenkinek. A mikrofonnál Kismerti. Egészen délután 3-ig együtt rádiózhatunk, akkor kezdődik majd a top 50-es listánk. 5 órától After Party Show Cookie-val, 8-tól Diszkosít, aztán World is My Radio Show. Most pedig David Guetta, aki a tegnapi sztár vendégünk Blond is, közvetlen munkatársa. Nagyon jobban vannak, követik is egymást a social media felületeken. A Bar Republic-kal közös dalát hozom. I don't wanna wait. Jó hétvégét!

0: igazi zenei változatosság ide költözött.
1: Mert a korábbi Rádió 1-es lágerek is megszólalnak.
0: Mi nem csak mondjuk.
1: Nekünk ez az életünk.
0: Mert Rádió 1 csak igazi ma is láger megy.

érezte magát itt a Strandfesztiválon? Akkor jöhet a második felvonás, vagy az utolsó felvonás? A Szegedi Ifjúsági Napok, itt is lehet majd találkozni a Rádió 1-es DJ-kkel, All Stars, mindenkivel, és a jövő héten indul a szint, gyorsan megnéztem, augusztus 20.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Rádió 1 csak igazi mai sláger megy, és indítom a lila füstgépet, Purple Disco Machine-t. Nagyon fiatal Rádió 1-esek is itt vannak velünk vasárnap. Sziasztok! Mi a fontos üzenetetek?
1: Az, hogy a Rádió 1-et hallgassátok, már az a legjobb rádió a világon. Mert ma is lágerek mennek, és nagyon jó zenék mennek.
0: Hát igyekszünk, köszönjük szépen. Meg is van akkor itt a hallgatói utánpótlás. Várjátok a sulit? Milyen érzéssel tölt ez most el titeket?
1: Hát várjuk is, meg nem is.
0: Képzeljétek el, hogy a Purple Disco Machine bácsi, a DJ bácsi, az tanár volt, akit most hozok. Milyen jó lenne vele egy, nem tudom, föci óra, nem?
1: Igen.
0: Vagy inkább egy énekóra. Szerintem inkább énektanárnak lenne jó. Na hát akkor érezzétek jól magatokat, használjátok ki még a nyári szünet végét. Sziasztok!
1: Hello!

0: I guess you moved on really easily.
1: Rádió egy csak igazi mai sláger megy. Timi kérdezi, hogy hol nézhető vissza a tegnapi blondis exkluzív Rádió egy live mix. Hát például Facebook oldalunkon, a Rádió egy Facebook oldalán láthatod és hallhatod, illetve felkerül a weboldalunkra is. Tegnap egyébként olyan dalokat is hozott blondis, amik még nem is jelentek meg. Annyira frissek, a Rádió egyesek hallhatták legelőször. Ez pedig az aktuális kedvenc, a Lovers on the Dance Floor.
2: Hello, blondis vagyok. Ez itt a legújabb dalom.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, indul nem sokára a Daily Mix, ez pedig egy üzenet. Hello, Lorinak és Nettinek, a két kislányomnak és Gergőnek a szerelmemnek üzenek. Együtt utazunk, és csak mosolyt akarok csalni az arcukra. Továbbítottam az üzenetet, Avicii EDM klasszikusába pedig be is csomagoltam azt. Ez a Wake Me Up.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Volt egy álmom, ahol a vízparton a napsütésben a legjobb külföldi és magyar DJ-k zenéire együtt bulizik minden fiatal.

0: Rádió Max. Az álmom most valóra válik. Augusztus 26-a és 29-e között Szín a Rádió 1-e.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
3: Igen.
2: És ez?
3: Igen.
4: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válassza a Mivolis 60 darabos hajvitál komplex kapszulát mindössze 1199 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
5: Klimatizáld lakásod Hisense Multisplit klímákkal. Kösz egy darab kültéri egységethez 2, 3, 4, de akár 5 beltéri egységet is. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd kedvezményes ajánlatainkat a Szatmári üzleteiben, vagy a szatmari.hu-n.
6: Sportos sulikezt és kedvező áron. Keresd az Adidas Tensaur gyerek sportcipő 14.990 forint helyett 9.990 forintért. Augusztus 3-a és szeptember 13-a között áruházaink a decathlon.hu-n vagy az appban. Decathlon. Kezd a sulit sportosan!
7: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Hétfőtől szerdáig az édes burgonya kilója csak 599 forint, az 500 grammos mag nélküli fehér szőlő pedig csak 499 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak.
0: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
8: Nyilászáró cserén gondolkodsz? Legyél te is a Homagablak Kft. Elégedett ügyfele. Vállaljuk Rihau nyilászárók gyártását és beépítését 5 év teljes körű garanciával. Bejárati ajtók, ablakok, turóajtók, árnyékolás technika, minden egy helyen. Keres minket személyesen Nagyszenken vagy a homagablak.hu oldalon. Biztonság és elegancia egy ablakban. Homagablak Kft.
9: Augusztus 28-a és szeptember 5-e között ismét Haydenum Eszterháza Fesztivál. A régi zene ünnepe Haydn egykori otthonában, a Fertődi Eszterházi kastélyban várja a közönséget historikus koncertekkel, koncertszerű opera előadással és világhírű művészekkel. Részletes program haydenum.com.
10: Új nyitvatartás a soproni Bütyköldében. Hétfőtől péntekig 9 és 19 óra között várunk autóklímatöltéssel és ózonos autóklímatisztítással, időpontfoglalás nélkül. Bütykölde, Sopron, Győri út 50 per J.
11: Szeglemezes és ácsolt tetők a Lignovától. Kiemelkedő minőségű, kiváló árértékarányú szeglemezes tető. Bármilyen épületre rövid teljesítési határidővel. Lignova.hu.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
1: Rádió
0: 1! Indul a Rádió 1 Daily Mix az igazi mai slágerekkel. Mixben! Csak igazi mai sláger megy.
1: Rádió 1!
12: A műsor támogatója a Pakó House, a hőszivattyú specialista.

Nagyon szuper vasárnap délután, hello mindenkinek, ez már a Délemix, itt a 94.1 Rádió 1-en, ami azt jelenti, hogy megkezdtük a délutánt. Jaja, a stúdióban innentől Schubert Krisztián, és hát pörögnek az igazi mai slágerek még hozzám X-ben, már is itt a Coldplay és a Sky Full of Stars, közben pedig a lenne info 23 111 111.

0: Ez a Daily Mix, itt a 94.1 Rádió Egyen. Programajánlóval folytatjuk, soproni születi napok lesznek szeptember 11-től egészen 13-áig, és a részletes programot megtaláljuk a webben. Ha mennénk, akkor nagyon jó szórakozást!
1: A programajánló támogatta a Lignova Kézházak. Minden a tervek szerint.

0: volt a Daily Mix, itt a 94.1 Rádió 1-en. Így ennyi volt a mára én is, viszont senkit nem vagyok igazi ma is láger nélkül, sőt, infokból sem lesz hiány, ugyanis lassan startol az agóra. Én viszont ennyi volt a mára. Schubert tisztán búcsúzik, én köszönöm szépen a figyelmet, legközelebb a jövő héten jövök. Találkozom majd akkor is. Ciao, ciao.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Nevezd te is az MVM Sopron félmaraton Európa futásra. Október 3-án szombaton három távon, 7, 14 és 21 kilométeren, egyéniben és váltóban is kipróbálhatod magad. Jelentkezz most még kedvezményes áron. További információk a Sopronvárosi Szabadidő Sportszövetség web és Facebook oldalán.
4: Itt az ideje bevásárolni az iskolakezdéshez. A Shoplandben mindent megtalálsz egy helyen, ráadásul most kedvezményesen. Augusztus 28 és 30 között kuponakciókkal és programokkal várunk. Részletek a Shopland Bevásárló Park közösségi oldalain. Találkozzunk Sopronban, az Iparkőrút 30 szám alatt. Shopland. Tanévkezdéskor is többet adunk.
5: Megnyitott a Souvlaki Story a Jimmy's Kebab üzemeltetésében Sopronban a Győri úton az automosóval szemben. Kóstold meg az igazi görög giroszt ízletes csirke vagy borjúhússal, friss cacikivel és ropogós hasábburgonyával egy puha, eredeti görög pitában. És természetesen a kebab szerelmeseiről sem feledkeztünk meg. Nálunk továbbra is kapható a jól megszokott, kiváló Jimmy's Kebab minőség. Souvlaki Story. Souvlaki Story. Minden jó történet egy finom falattal kezdődik.
6: Szeglemezes és ácsolt tetők a Lignovától. Kiemelkedő minőségű, kiváló árérték arányú szeglemezes tetők. Bármilyen épületre rövid teljesítési határidővel. Lignova.hu.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
7: És most!
1: Rádió
7: 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája. Csak igazi, ma is láger megy.
1: Rádió
8: 1! A műsor támogatója a Pakó House, a hőszivattyú specialista.
9: Agora, a 94.1 Rádió egy közéleti magazinja.
10: Köszönöm a hallgatókat, 2026. augusztus 23-án vasárnap 13 órakor ez az Agora, a 94.1 Rádió egy helyi közéleti magazinja, a mikrofonnál Lakosi Gabriella. Nézzük, hogy miről lesz szó a mai műsorban. Langobárd sírokra bukkantak Nagy Lós közelében. Brenka Attila régész a vendégünk a témában.
11: Tavaly kezdtük el a területnek a feltárását, és annyira jó eredmények születtek akkor, hogy úgy döntöttünk, hogy idén mindenképpen folytatjuk.
10: Európa bajnoki címeket szereztek a soproni Hello Dogs Flyball Team versenyzői. Gulyás Lászlóval, az egyesület vezetőjével beszélgetünk.
12: Igazából a flyball az egyik legizgalmasabb és a legszebb kutyás csapatsport.
10: Továbbá szó lesz a Liszt-Ferenc kerékpár túráról, a parlagfű allergiáról és a kópházi tájházról. Ez az Agora, jó rádiózás Sopron.

0: Agóra. Agóra, a 94.1 Rádió egy közéleti magazinja.
1: Lagobár csírokra bukkantak Nagylós közelében, a most zajló közösségi ásatás egyik fő célja, hogy a honfoglalás előtti temetkezési hely tényleges kiterjedését meg tudják határozni a szakemberek. Merka Attila, a Soproni Múzeum vezető régésze a vendégünk.
2: Tavaly kezdtük el a területnek a feltárását. Ez akkor egy ilyen hat sírnak a, mondjuk így, hogy kutatását jelentette, és annyira jó eredmények születtek akkor, hogy úgy döntöttünk, hogy idén mindenképpen folytatjuk. Ugye már egy picit nagyobb területen, és a tavalyi eredményekből kiindulva új tudományos kérdéseket tettünk föl magunknak, ezekre kerestük a válaszokat.
3: Erre nagyon kíváncsi lennék, hogy milyen kérdések merülnek fel egy első ásatás után.
2: Ugye ezt úgy kell elképzelni a hallgatóknak, hogy a temetőt légifotón azonosítottam, és a tavalyi ásatásnak az volt a célja, hogy megbizonyosodjunk arról, hogy ez a temető milyen korszakba tartozik. Az idei ásatáson az első és legfontosabb kérdés az volt, hogy amit mi a légifotókon láttunk, sírfoltokat, amik kirajzolódtak, azok ugye elterjednek egy területen. Most a szelvényeket úgy határoztuk meg, hogy a temetőnek az északi szélére pakoltuk őket. Arra lettünk volna kíváncsiak, meg hát mégis az eredmények is ezt igazolták, hogy amit mi légifotón látunk, az ténylegesen temetőnek a széle, vagy folytatódik-e még tovább. Mert ugye itt elképzelhető, hogy azok a temetkezések, amik nincsenek olyan mélyen, azok nem adnak olyan pozitív jelet, amit mi légifotón észreveszünk, de az idei eredmények, bár alig néhány napja fejeztük be, sőt, hát inkább azt mondom, hogy alig néhány órája fejeztük be, azt mutatják, hogy igen, valóban a temető szélén járunk. Elképzelhető még egy-két sír ettől északabbra, de az már nagyon-nagyon kilógna ebből a mintázatból.
3: A beszélgetés elején említettem, hogy nagyjából a 6. századot kell elképzelni, azt az időszakot, amikor itt ezek a temetkezések folyhattak. Mit kell tudni erről az időszakról?
2: Ez egy rendkívül turbulens időszak. Ugye a római birodalomnak már vége, tehát a római államigazgatás megszűnik, a népvándorlás korának az első évtizedeiben járunk igazából, a hun birodalomnak már javarészt vége van, de még azért hun származékok, hun alattvalók még élhetnek itt, és közben folyamatosan érkeznek Európa, Közép-Európa északi részéről, Dánia, Németország, Csehország vidékéről az úgynevezett germán törzsek. Ezek egy része az Alföldön talál új hazát, egy másik részük például a langobardok is ilyenek, azok pedig ugye a Dunántúra érkeznek. Nincsenek itt túl sokáig, ez a mi szerencsénk, mert így viszonylag jó keltezhetőek a temetkezéseik, és innen a 6. század második felének elején tovább is indulnak Itáliába, ahol aztán Langobard királyságot alapítanak, és gyakorlatilag a kora középkori Európának ilyen katalizátorai, elindítói lesznek ők.
3: Honnan tudjátok, hogy ezek a sírhelyek, ezek Langobard sírhelyek? Jellegzetességei vannak ennek?
2: Magának a Langobard, a germán kultúrának elég jellegzetes emlékanyaga van. A langobardokra pedig külön is jellemző egy olyan temetőkép, amit szakavatott szem az elsőre észrevesz. Általában a langobard sírok nagyon-nagyon mélyek, 2-3 méter, de van 5 méter mélységű temetkezés is. Szerencsére a mieink nem ilyen mélyek voltak. Ez egy itteni északnyugat-dunántúli sajátos vonása a kultúrának. Ugye az 50-es években hegykön tártak föl egy nagyméretű langobard temetőt, ott általános megfigyelés volt, hogy 1-1,5 méter mély sírokról beszélünk. Ezen kívül vannak jellegzetes sírformák. Igazán jellegzetes langobard temetkezések fölé egy úgynevezett Totenhaust, egy ilyen halottas házat emeltek, és ennek a nyomait úgy találjuk meg a sír gödrökben, hogy a tényleges temetkezés fölé egy ilyen lépcsőzetes felszínt ásnak, és mint a mai pince födémek ezt beburkolják, és erre kerül rá az épület. Ha a sírformák azonban félrevezetőek, mert idén összesen egy darab ilyen jellegzetes sírt találtunk, van néhány, amiben gyanítjuk, hogy még ilyen Totenhaus lehetett, de ezek mellett leginkább a leletanyag az, ami erre utalhat. Sajnos a sírok nagy többségét még abban a korban kirabolják. Ez egy általános szokásnak tartható a langobardoknál, hogy ennek rituális okai vannak, vagy tényleg fosztogatók járták-e, ez a tudományban ebben még vita van, de amiket mi most idén megtaláltunk, azok nagyon-nagyon tipikus fegyverzet elemek. Tavaly egy lándzsát találtunk, idén 4-et. Például ezek nagyméretű vaslándzsák, úgynevezett bright oval, illetve spitz ovál típusok, ugye ezt a pengének a formájáról, tehát hogy széles ovális, vagy ilyen keskeny ovális típusok, és ezek mellett ugye van még egy pajzsdudornak nevezett tárgyunk is. Ez a pajzsnak a közepén ez egy vasból készült gombócot képzeljen az ember, kicsit kúpos vége van, és ennek a másik oldalában van ráütve a pajzs fogó. Ez egy eléggé jellegzetes tártípus, tehát a sírok keltezése a langobard korra ilyen szempontból gyakorlatilag biztosnak tartható.
3: Van esetleg olyan leletanyag, ami valami újdonságot hozott?
2: Magát a temetőt így, ahogy előkerült, tarthatjuk teljesen újnak. Ez a langobard korszak itt az Észak-Nyugat-Dunántúlon, de különösen a Fertőtől délre egy picit ilyen fehér folt a régészetben. A hegykői temetőt ismerjük, azt köszönjük szépen. De Nagylózson az M85-ös autópálya alatt is kerültek elő langobard sírok, ezt a győri kollégák feltárták, amikor épült az autóút, de ez a temető a kettő közötti részen található. Az egésznek úgy tudnám mondani, hogy szenzációs része, maga az, hogy úgy tudunk kutatni egy ilyen temetőben, hogy kvázi nem vagyunk beruházáshoz kötve. Tehát nem az a lényeg, hogy itt most jön egy akugyár, egy élelmiszerlánc, vagy bármi, és sietni kell a feltárással. Most tudunk a tudományos kérdésekre koncentrálni.
3: Ez az ásatás, ez közösségi finanszírozásból is, illetve közösségi összefogással létrejött esemény volt. Mesélj erről még egy kicsit, kérlek.
2: Ez abszolút így van. A projektnek a régészet szakmai része az a Soproni Múzeum és a Pécsi Tudományegyetem régészet tanszéke közötti együttműködés keretében valósult meg. A régészet szakmai résznek a finanszírozását azonban az Ikvamenti Örökségkutató Egyesület önkéntesei állták, ők dobták össze gyakorlatilag a saját kis félretett pénzükből, és egyébként nem csak anyagilag támogatták a kutatást, de a humuszoláshoz ők adták a markológépet, ők adtak fizikai munkát, hoztak ki nekünk sátrat, tehát gyakorlatilag ebben az elmúlt néhány napban folyamatosan együtt dolgoztunk velük, innen is köszönöm a segítségüket a srácoknak, velük egyébként is rendszeresen járok kutatni, tehát a jó viszony az megvan alapozva. Az ásatás szakmai munkáját, szakmai vezetését azt én láttam el, részben mint a múzeum régésze, részben mint a Pécsi Tudományegyetem adjunktusa, és egy olyan kis tudományos csapatot sikerült magunk mellé szervezni, hogy az ásatás vezető helyettes dr. Blaj Adrián kolléganőm, aki az ELTÉ-ről érkezett, vagy éppen Magyar Benedek, aki még a diplomamunkáját írja, szintén az ELTÉ-ről jött, az ő segítségük nélkül szerintem még mindig ott ásnánk. De ugye egy ásatás, főleg egy közösségi ásatás, az nem csak abból áll, hogy kimegyünk és akkor ott fizikai munkát végzünk, ennek egy nagyon nagy háttérmunkája van. Ez volt az a háttérmunka, amit idén is, és az elmúlt években a Várhelyi ásatáson is már a Krav Maga Sopron SC Egyesület pályázati pénzből valósított meg, hogy a Gőg Zoltán vezetésével a srácok kint táboroztak, ők intézték az ebédeltetést, a szállást a Pécsi Tudományegyetem régész hallgatóinak, nagyon sokat segítettek abban, hogy meglegyenek teremtve azok a feltételek, amelyek ebbe a 40 fokos, 30 fokú hőségriasztásba egy picit otthonosabbá tették a kint tartózkodásunkat.
3: Nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy lesz-e folytatása ezeknek az ásatásoknak?
2: 100% biztonsággal tudom mondani, hogy lesz. A finanszírozás az nyilván mindig kérdéses, de hatalmas nagy szerencsénk van, mert a terület tulajdonosa Pintér Edina, akinek innen is nagyon nagy köszönet jár, már most jelezte, hogy ő nagyon szívesen aláír mindenféle hozzájárulást és engedélyt. Ő a szívén viseli ennek az ásatásnak a folytatását. Nagyon kedves volt, kijöttek a családjával, a kisfiával, nézegették ott a feltárást, és még szombaton este megvendégeltek minket egy nagyon finom marhapörköltre, és egy igazi vörösboros marhapörkölt szombat este az igen jól esett.
3: Kíváncsian várjuk akkor Attila további fejleményeket. Köszönöm, hogy bejöttél hozzánk, és hogyha van új információ, akkor természetesen keresni fogunk.
2: Köszönöm, hogy itt lehettem. Sziasztok!

0: Agóra, a 94.1 Rádió egy közéleti magazinja.
1: Nyitott szemmel a 94.1 Rádió egy közéleti műsorában most egy aktualitással folytatjuk. Európa bajnoki címeket szereztek a soproni Hello Dogs Flyball Team versenyzői Németországban. Erről is kérdezik Gulyás Lászlót, az egyesület vezetőjét, Cetin Zoltán.
2: Igazából a flyball az egyik legizgalmasabb és a legszebb kutyás csapatsport. Itt két csapat verseny, az két azonos csapat, hasonlóan azonos csapat verseny, az egy párhuzamos pályán. Ugye ez egy ügyességi versenyszám, úgymond a kutyásportban, tehát négy akadályon a kutyának át kell futnia, kivenni a teniszlabdát a gépből, és azt visszahozni a fotocellán keresztül. Ugye ez egy váltósport, tehát itt négy kutya, négy felvezető versenyez egy másik hasonló képességű csapattal, és sokszor a hiba nélküliség számít nyilván, illetve a gyorsaság, tehát hogy ki az, aki gyorsabban teljesíti ezt az adott feladatot.
3: Mennyi idő alatt lehet egy kutyus megtanítani erre a sportra?
2: Ugye ez inkább gazda és kutya függő is, tehát mennyire jó a kapcsolat, mennyire fogékony a kutya ezekkel a dolgokra. Én azt mondom, hogy volt olyan kutyánk, akit 4 hónap alatt összeraktunk arra, hogy tényleg versenyző szinten volt, de átlagban azt mondom, ez a 9 hónap, 10 hónap, 1 év, amikor ténylegesen a kutya hiba nélkül fogja tudni teljesíteni a feladatot. Azért fontosak az alapok, mert később a kutya ebből fog élni. Tehát onnantól kezdve, hogyha ezt az alapokat megtanulja, akkor a élete végéig tudni fogja ezt.
3: Ugye a németországi Európa-bajnokságon 2 bajnoki címet is szereztetek. Hogy néz ki egy ilyen megmérettetés?
2: Azt tudni kell, hogy az Európa-bajnokság az mindig a flyball ünnepe. Tehát, hogy itt most 158 csapat volt különböző országokból, 8 vagy 9 országból 158 csapat. Az emberek nagy része ott kempingezik, tehát, hogy tényleg egy ilyen egy hatalmas flyball család az egész. 20 divízió volt, és a 20 divíziónak mindegyikének lett győztese. Tehát, hogy tényleg eszméletlen sok csapat, közel 1500 kutya versenyzett, és ugye a különböző divíziókban különböző Európa-bajnokokat tudtunk köszönteni.
3: Mik ezek a divíziók, ezt tudod mondani?
2: Igen, ugye a leadott nevezések alapján ugye mi belőjük a csapatot, hogy körülbelül mennyi idő alatt tudja lefutni a pályát, tehát mondok egy példát, 17 másodperc. A 17 másodperc, akkor egy hasonló kaliberű csapatokkal helyeznek minket egy divízióba, és onnantól kezdve ugye azonosak az esélyek, tehát hogy lényegében bárki tud nyerni, aki jobban összerakja a váltást, jobban rajtol, tehát itt tényleg sokszor csak 10 másodperceken múlik a győzelem.
3: Mind múlik a győzelem?
2: Legfőképpen pontosság, precizitás, tehát hogy tényleg a váltások, a rajtok legyenek jók, a kutyák stabil idejei nagyon fontosak, tehát hogy minél stabilabb egy csapat, annál jobban van esélye a végső győzelemre, de legfőképpen azért a gyorsaság is számít.
3: Ugye mondtad, hogy 4 kutya versenyez, és 4 kutya és gazda versenyez egyszerre egy ilyen futamon, de nem csak 4-en vannak egy csapatban, ugye?
2: Nem, összesen maximum 6 kutya és 6 felvezető lehet egy csapatba. Ez azért is fontos, mert taktikai szempontból tudunk változtatni futamok közben, és te tudunk cserélni kutyákat, tehát hogyha úgy érezzük, hogy a csapatunk lassabb valamennyivel, mint az ellenfél, akkor mi mindig tudunk egy gyorsabb kutyát becserélni, és akkor több esélyünk van a győzelemre.
3: De ugye nem biztos, hogy a gyorsabb kutyával lesz a legjobb a csapat?
2: Nem feltétlen, tehát sokszor a stabilitás, tehát hiába vagyunk lassabbak, de a stabilabbak vagyunk váltás szempontjából, akkor az többet ér, mint hogyha mondjuk van egy gyors kutyánk, de mondjuk az adott felvezető mondjuk nem vált olyan jól.
3: Hogy kell elképzelni az Európa-bajnokságot? Hány futamot kell ilyenkor teljesíteni?
2: Ugye az első napokban van egy időmérő, nagyjából ugyanúgy, mint a Forma 1-be. Ott meg kell próbálnunk azt az időt futni, a legjobb időt, amit a csapatunk tud. Az alapján fognak másnap kiesési rendszerbe beilleszteni, és onnantól kezdve egy egyenes kieséses szakasz van, egy vigaszággal, tehát hogyha még mondjuk a felső ágról kiestünk, akkor még a vigaszágon vissza tudunk menni a döntőbe. Mi hál' Istennek mind a kettő csapatunkkal főágon jutottunk a döntőbe, és mind a kettőt sikerült is megnyerni, úgyhogy igazából nálunk a stabilitás is, meg a gyorsaság is passzolt idén.
3: Fárasztó ez a kutyának és a felvezetőnek?
2: Hát ez nagyon. Tehát ez 6 napot képzelje, hogy folyamatosan kempingezünk, ott vagyunk, futunk, fejben ott kell lenni nagyon az embereknek, tehát hogy ez egy elég megterhelő dolog. Kutyáknak főleg nyilván időjárás is befolyásolja a kutyának a teljesítményét, tehát nem mindegy, hogy 25 fokba futunk, vagy 35 fokba, de igyekszünk nagyon sok táblára kiegészítőt adni a kutyáknak, ami szintén segíti azt, hogy a teljesítményük jó legyen.
3: Mekkora népszerűsége a flyballnak mondjuk Európában?
2: Európában egyre növekvő és egyre nagyobb, tehát hogy tényleg egy dinamikusan fejlődő kutyás csapatsportról beszélünk. Még mindig nem vagyunk olyan szinten, mint az agility, de szerintem mindenki azon törekszik, főleg Magyarországon nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy minél jobban népszerűsítsük ezt a csodás kutyás sportot.
3: sokan kezdenek bele Magyarországon a flyballba?
2: Sajnos még nem annyian, mint amennyien kellene. Ugye Pest és környékén van nagyon-nagyon sok csapat, ott nyilván nagyobb a merítési lehetőség. Egyedüli vidéki klubként mi vagyunk a Hello Dogs, aki Sopronban van. Szeretnénk erre is kifejleszteni majd egy adott koncepciót, hogy hogyan tudnánk más városokat, más kutyaiskolákat is bevonzani ebbe a sportba.
3: Mit kell tennie annak, hogyha valaki mondjuk ezt a beszélgetést hallja, és azt gondolja, hogy esetleg ő is kipróbálna ezt a sportágat? Itt Sopronban van erre lehetősége?
2: Persze. Nekünk különösen most az a célunk, hogy jövőre nézve próbáljuk az utánpótlást is egy kicsit fejleszteni, úgyhogy tényleg mindenkit sok szeretettel várunk, aki szeretné kipróbálni, nem fogja megbánni, tehát elég, hogyha megnézi a videóinkat a Facebook oldalunkon, tehát egy izgalmas, nagyon-nagyon adrenalinnal teljes sportról beszélünk, tehát én azt gondolom, hogy érdemes kipróbálni, keressen minket a Facebook oldalunkon, és egyeztetünk időpontot, amikor el tud jönni az edzésünkre.
3: Milyen kutyával érdemes neki látni ennek a sportnak? Egyáltalán van-e ilyen kitétel?
2: Nincsen kitétel, igazából az egyetlen kitétel az mondjuk a fizikai gátja annak, hogy ugye a kutya tudjon fordulni a gépen, tehát hogy mondjuk egy 70 kilós kutya azért az nagyon nehezen fog, de attól függetlenül egy Malinois, egy Labrador ugyanúgy versenyeznek a csapatainkban, ők teljes mértékben meg tudnak felelni ennek a kritériumnak. Igazából nincsen fajta kikötés, igazából a legfontosabb az, hogy a kutya és a gazda akarjon dolgozni, tehát lehet az keverék kutya, lehet törzskönyves border collie, agár, független mindentől.
3: Hogyan folytatódik a Hello Dogs Flyball Teamnek az idei év?
2: Az idei évben még az Európa-bajnokság után van egy magyar forduló Pest fölött, amivel zárjuk úgymond a magyar sorozatot, illetve minden évben októberben egy csehországi hatalmas nemzetközi versennyel zárjuk a versenyzésünket, úgyhogy erre a kettőre még szeretnénk fölkészülni, és ugyanilyen sikeresen szerepelni ott is.
3: Egyébként van, aki úgy jelentkezik hozzátok, hogy szeretné kipróbálni, de versenyezni nem akar?
2: Igen, nagyon sok példa volt erre, hogy csak ő szeretné kipróbálni, szeretné lefárasztani a kutyáját, eljött velünk egy versenyre, és onnantól kezdve elkapta őt ez a flyballázás, és onnantól kezdve már nem csak hobbi szinten akarta csinálni, hanem versenyzői szinten.
3: Tehát ez ragályos, tehát hogyha valaki emlős kipróbálja, akkor jó eséllyel ott is ragadnálatok.
2: Így van.
3: No hát akkor a toborzáshoz is, illetve a további versenyekhez is sok sikert kívánok a csapatnak. Laci, köszönöm szépen, hogy bejöttél hozzánk.
2: Köszönjük szépen a lehetőséget.

0: Agora, a 94.1 Rádió egy közéleti magazinja.
1: Jövő vasárnap rendezik meg a Liszt Ferenc kerékpár túrát, ami Harkáról indul. A program főszervezőjét, Pap Attilát kérdezzük.
2: 23. Liszt Ferenc kerékpár túra ez. Ennek annyi az előzménye, hogy 24 évvel ezelőtt rendeztük az első kerékpár túránkat Harkáról. Ez még egy másik útvonalon haladt, és ezen a túrán részt vett Perkovács Tamás úr is, akinek a javaslata az volt, hogy menjünk a közelben lévő Liszt Ferenc szülőházhoz, hiszen a túra útvonala nem változott volna kilométerben, és én megfogadtam ezt a tanácsot, megnéztem a helyszínt, és a következő évtől már Liszt Ferenc szülőházához kerekeztünk és vissza, így egyértelműen a neve is a túrának megváltozott, és Liszt Ferenc kerékpár túra nevet kapta.
3: Hiszen a Harkáról induló biciklis tömeg Doborjánba fog eljutni, de hogy pontosan mi a Liszt Ferenc túra programra, ezt mondd el te a hallgatóknak.
2: Így van, a mi túránkra előnevezés nincsen, csak a helyszínen lehet majd nevezni. Augusztus 30-án vasárnap 9 órától várjuk a nevezőket. 10 órakor fog elindulni a mezőny. Az első állomásunk Sopronnyéken, a mai Neckermarkban lesz. Ott várják majd egy kis pihenővel, frissítővel a helyiek a kerékpárosokat. Innét kerékpározunk tovább Doborjánba, a mai Ridingba, Liszt Ferenc szülőházához. Ott szintén van egy pihenőpont, frissítőpont, és ott meg is állunk egy picit. Nyitva lesz a szülőház melletti múzeum, ez látogatható, lesz egy kis koszorúzás, nagyon rövid köszöntők, kalandröptetés, ez is most már hagyományos a mi túránkon, és utána indulunk vissza már pihenők nélkül Harkára. 13 óráig kell visszaérkezni Harkára, ez egy 3 órás időtartam, ez könnyedén teljesíthető a 25 kilométeres távot tekintve. Itt a Tercia étterem várja majd a visszaérkezőket egy tálétellel, lesz egy kis ünnepi műsor, és utána kezdődik a várva várt tombola sorsolás.
3: Milyen nyereményekkel készültek az idei évre?
2: Sok apró nyereményünk van, de természetesen mindenki a fődíjakat szeretné megnyerni, amely az idei évben 10 darab kerékpár, ezt fogjuk kisorsolni.
3: Ezért is érdemes lesz részt venni a Liszt Ferenc kerékpár túrán. Néhány mondatot arról, hogy ugyanez egy családias tempójú biciklizés lesz, viszont nem árt figyelni néhány szabályra, amit be kell tartani ilyenkor is. Mik ezek?
2: Természetesen a KRESZ szabályai azok a túra ideje alatt is érvényesek. Biztosítani fogjuk a helyszínt. A túra nagy része védett útvonalon a szőlők között a gűtervégeken halad. Egyetlen egy útkereszteződés van, ami főutat keresztez, de itt a helyi önkéntes tűzoltók, a harkai önkéntes tűzoltók fogják biztosítani ezt az útkereszteződést. Sisak nem kötelező, hiszen nem tudjuk kötelezővé tenni, de mindenkinek ajánlott, mert az elmúlt évek tapasztalata alapján olyan 700 kerékpáros vesz részt ezen a túrán, és a tömegben biciklizni azért egészen más, mint amikor valaki egyedül biciklizik, úgyhogy én mindenkit kérek arra, hogy kerékpáros sisakkal jöjjön a túrára.
3: Attila, végére egy kérdésem maradt. Aki szeretne részt venni a túrán, mikor érkezze Harkára?
2: 9 és 10 óra között van a nevezés. Ez elég szokott lenni, ez az egy óra arra, hogy a 700 ember benevezzen. Természetesen minél korábban érkezik, annál több ideje van egy kicsit asszimilálódni, lesz ott is már a helyszínen frissítő, egy kis útra való, ropogtatni való, és akkor 10 órakor kényelmesen el tudunk indulni Liszt magyar rapszódiájának a hangjaira.
3: A program tehát augusztus 30-án indul Harkáról. A Liszt Ferenc kerékpár túra főszervezőjével, Pap Attilával beszélgettem erről. Attila, köszönöm szépen, hogy itt voltál velünk.
2: Nagyon szépen köszönöm, és várunk mindenkit szeretettel.

0: Agora, a 94.1 Rádió egy közéleti magazinja.
1: Virágzik a parlagfű Győr-Moson, Sopronban, ezzel kezdetét vette az év egyik legmegterhelőbb időszaka az allergiások számára. A szakemberek szerint érdemes már az első tünetek előtt felkészülni, hiszen a növény pollen szórása egészen őszig eltarthat. Visi Noémi, soproni házi orvos a vendégünk.
2: A parlagfű az már virágzik. Hát azt nézzük, hogy az pollenek mikor jelennek meg a természetben, akkor tulajdonképpen a pollenallergéneket három nagy csoportba lehet sorolni. Ugye vannak a fák virágzásakon megjelenő pollenek, amiket már akár januárban, februárban is észlelhetünk, hiszen vannak olyan fák, amelyek ekkor már bontanak valamilyen virágot. Aztán nyáron megjelennek az ilyen pázsitfélék, az a következő allergén szezon, és a gyomok jelennek meg aztán később, és a gyomok közé tartozik a parlagfű. A parlagfű az már júliusban elkezd virágozni, és sajnos egészen októberig ontja a levegőbe a polleneket, és nagyon-nagyon sok ember allergiás a parlagfű pollenjére. Ha tudjuk, hogy parlagfűre allergiásak vagyunk, a parlagfű pollenjére, akkor érdemes időben elkezdeni gyógyszereket szedni, nem kell megvárni, ameddig nagyon súlyos tünetünk alakul ki. Tehát ha tudjuk, hogy nekünk a parlagfű szezonban eldugul az orrunk, vizes orrfolyásunk van, könnyezik a szemünk, vagy akár köhögünk. Vannak olyan emberek, akiknél a pollenek aszmás reakciókat váltanak ki. Tehát ezeket időben elkezdjük kezelni, időben elkezdünk ezzel törődni, akkor lehet, hogy egy kicsit kevésbé terheli meg a szervezetünket. Aztán próbáljunk meg megfelelően szellőztetni, próbáljunk meg gyakran hajat mosni például, hogy a hajunkba szálló pollentől megszabaduljunk. Próbáljunk meg úgy ruházatot cserélni, hogy azt is gyakran mossuk. Kevesebb időt töltsünk olyan helyen, ahol tudjuk, hogy nagyon magas számban fordulnak elő allergiák.

0: Agora, a 94.1 Rádió egy közéleti magazinja.
1: A kópházi tájház körülbelül az 1860-as években épülhetett. Ez a porta három épületrészből áll, melyek együttesen mutatják be a régi életformát. Sárközi Ágnest, a helyi iskola igazgatóját kérdeztük.
2: Itt az iskola alapítója Nákovics Mihály, aki egy polihisztor volt, egy rendkívül tehetséges, értelmes ember, 26 évig volt az iskolánknak az igazgatója, hát ugye kántortanítóként, kántorizált, tankönyveket írt, nyelvújító volt, a kántoroknak kottás könyvet készített. Majdnem 500 éve, hogy az első horvát letelepülők ide érkeztek, a török elől menekültek Horvátország és Bosznia különböző térségeiből. Ez a terület akkor tulajdonképpen egy üres terület volt, hiszen a járványok, a tifuszjárvány, a rengeteg háború itt kipusztította a lakosságot, és hát a nagyuraknak is az volt a célja, hogy itt legyenek olyan emberek, lakosok, akik jó fegyverforgatók és szorgalmas munkások, hát a horvátok mind a kettőre jellemző volt, és hát nyilván a török dúlás miatt ugye elindult onnan is egy nagy népvándorlás. A jellegzetessége viszont az volt, hogy egész települések települtek át, tehát nem csak a falvakból egyes emberek, hanem komplettan az egész rokonság papostól, bírostól, ökröstől, szerkerestől áttelepült, és talán ez is az oka annak, hogy itt nagyon-nagyon megőrizték a horvát nyelvet évszázadokon át. A gyűjtemény első része egy főutcai szobában volt elhelyezve, majd a padláson, és amikor a faluba elkezdődött egy nagyfokú építkezés, és sorban bontották le a régi házakat, akkor kapcsoltak az emberek, hogy hoppá, itt meg kéne őrizni, el kéne helyezni ezeket a tárgyakat, és akkor kezdtek megfelelő házat keresni. Ami tájjellegű, és amiben tényleg minden funkció úgy van meg, ami az jellemző és jellegzetes volt erre a vidékre, így találták meg Grubics Flórián, Flóri bácsinak a házát, ő volt egyébként a tűzoltóparancsnok, ez a szülői háza, ami egy valójában egy ilyen hosszú szerkezetű ház, egy katonaházzal mellette, egy zárt kapu bejárattal, ez mind nagyon jellemző volt az itteni házaknak az építkezésére, sőt, kópházán még az is jellemző volt, talán máshol is, hogy több család is lakott egy udvarban.

0: Agora, a 94.1 Rádió egy közéleti magazinja.
1: A következő percekben összefoglaljuk, milyen fontos események történtek a közelmúltban Sopronban és környékén. Kiegyensúlyozott marad az albérletpiac nyáron is Sopron térségében. A magas kollégiumi férőhelyszám miatt az egyetemisták kevesebben keresnek kiadó ingatlant, mint más városokban. Németh Zsolt, az Otthoncentrum értékesítési vezetője szerint nem tapasztalható kiugrás ezért a piacon.
2: Igazából a Soproni Egyetem abban kellemes helyzetben van, hogy az egyetemi létszámhoz képest a kollégiumi férőhelyek száma viszonylag magas. Ezért az első évesek elég jó arányban kapnak kollégiumot, ennek megfelelően kevesebben keresnek albérletet. Tehát az a nagy albérlet vadászat, ami mondjuk Budapesten vagy egyéb városokban, Szegeden, Debrecenben előfordul, ez itt Sopronban nem jellemző. Itt ugyanolyan kiegyensúlyozott a piac július-augusztusban is, mint az egész évben, tehát nem az egyetemisták pörgetik ezt a piacot. Igazából, hogy ez a mostani albérleti piacot értelmezni tudjuk, érdemes egy picit visszamenni egy pár évet hátrafelé. Azt látjuk, hogy pár évvel ezelőtt az volt a jellemző, hogy bármilyen ingatlant ki lehetett adni Sopronban. Nagyon-nagyon erős keresleti piac volt, valaki föltett egy hirdetést, 40-en ugrottak rá. Ez most jelent mértékben kiegyensúlyozódott. Nagyon sok ingatlan, befektetési jellegű ingatlan került a piacra, amik ott is vannak, és a jó árazásnak, illetve a megfelelő ingatlan minőségnek megfelelően kelnek el. De aki most keres, az jelenleg most a legnagyobb ingatlan portálon 112 soproni ingatlan van jelen pillanatban kiadó. Persze ez minden fél évből a garzontól a házig, de igazából van választék, és most az dönti el, hogy hogy van piacra helyezve, milyen helyen van, milyen árérték arány van, tehát igazából az az óriási kereslet, ami pár évvel ezelőtt volt, ez most már kiegyenlítődött.
1: A szabadság, a béke és az európai együttműködés soha nem tekinthető magától értetődőnek, fogalmazott Farka Ciprián, Sopron polgármestere, a páneurópai piknik 37. évfordulóján. A történelmi eseményre Sopron pusztán emlékeztek. A páneurópai piknik 1989. augusztus 19-én a vasfüggöny lebontásának és Európa újjáegyesítésének egyik meghatározó eseményévé vált. 37 évvel később magyar és német közéleti szereplők idézték fel Sopron pusztán az akkori eseményeket és azok máig tartó jelentőségét. Felemás idegenforgalmi fél évet tudhat maga mögött Győr-Moson Sopron. A Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének kimutatása alapján a tavaly első fél évben a Nyugat-Dunántúlon a szállodafoglaltság 49,5%-os volt, idén ez 48%-os. A vendégészakák száma 1063 000-ről 1042 000-re csökkent. A Sopron fertő turisztikai térség legfontosabb küldőpiacainak sorrendjében 7000 vendégészakával Ausztria végzett az élen. Jelentős számú látogató jött még Németországból és Csehországból a térségbe. Mészáros Tibor látja el a Soproni Színház szakmai irányítását szeptember 1-től. Ennek előzménye, hogy korábban közös megegyezéssel szerződést bontott a Prokultúra Sopron Nonprofit Kft. És Kis József Színház igazgató. Új igazgatói kinevezés helyett az önkormányzat

0: A kormányzat egy teljes körű szakmai és gazdasági auditot rendelt meg, annak érdekében, hogy felmérjék a színházkedvelők közönség igényeit és véleményét. A cél az, hogy a folyamat lezárásaként egy olyan új művészeti és gazdasági koncepció jöjjön létre, amely alapján jó és körültekintő döntést hoznak a színház igazgatói tisztség betöltésére. Soproni és térségi szakembereket tüntettek ki az államalapítás ünnepén. A Magyar Érdemlend Lovagkeresztje polgári tagozat kitüntetést vehette át Zimmer Kornél, a Soproni Egyetem erdőmérnöki karának DK helyettese. Magyar Arany Érdemkereszt polgári tagozat kitüntetésben részesült Hocek László József, a Kisalföldi Agrár Szakképzési Centrum főigazgatója. A népművészetmestere díjat pedig Csoltói József ágfalvai német nemzetiségi hagyományőrző és közművelődési szakember kapta meg. Egyre népszerűbbek az elektromos autók Sopron térségében. A szakértő felhívja arra a figyelmet, hogy egy hosszabb utazás előtt érdemes néhány dologra különösen odafigyelni. Páter Krisztiánt, a soproni IKO autó tulajdonosát kérdeztük.
1: Nagyon fontos az elektromos autóknál, hogy a hűtőfolyadék ezekben az autókban is van, és nem akármilyen hűtőfolyadék jó bele. Olyan kell, ami nem vezeti az elektromosságot. Tehát direkt elektromos autóhoz találtak ki hűtőfolyadékot, és ezt jobb lenne, hogyha beszereznék és vinnék magukkal, főleg, hogyha észreveszik, hogy esetleg már egy régebbi típusnál hiányzik belőle. Régebben sok probléma volt a töltőkkel, hibásak voltak minden, applikációkat le kell tölteni, és figyelni kell, hogy esetleg ott jelzik-e a más elektromos autósok, hogy van-e hiba a töltőkben, mert akkor azt nyilván bele kell tervezni, hogy vagy előbb, vagy később tud csak tölteni az ember, hogy ne legyen meglepetés, de különben igazából most már elég jól működik. Csináltunk egyszer egy tesztet, most ilyen mínusz 10 fok környékén, mert mindig arról volt szó, hogy úristen, az elektromos autóval nem fog működni majd télen, mi lesz, hogyha esetleg dugóba állunk, hóval elakadtunk, meg fogunk fagyni, mit tudom én, tökéletesen működött, igazából egy 30%-ot esett le.
0: A játszóterek üzemeltetését vizsgálta a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság Győrmoson Sopron vármegyében is. A hatóság a szállodákban, éttermekben, társasházak udvarán vagy játszóházakban kialakított játszótereket is rendszeresen ellenőrzi. A szakemberek a játszóterek 37%-ánál, míg az ellenőrzött eszközök 35%-ánál alapítottak meg valamilyen jogsértést. Ha a játszótéren bármilyen hibát fedezünk fel, bejelentéssel élhetünk az NKFH ügyfélszolgálatán. Még várják a jelentkezéseket az MVM Sopron félmaraton Európa futásra. Október 3-án több távon, egyéniben és váltóban indulhatnak a futók a versenyen. Kósa István, a szervező Sopron Városi Szabadidő Sportszövetség vezetője elmondta, már most nagy számban regisztráltak a sportolók.
2: Ezt a futóversenyt is már, hát mondhatom, hogy évtizedek óta rendezzük, ami az érdekessége ugye, hogy a soproni történelmi belvárosban megy a útvonal, amit kijelöltünk, és olyan szépségeket láthatnak a futók menet közben, ami más versenyeken nem nagyon fordul elő. A főtámogatónk, a Magyar Villamos Művek segít abban, hogy nagyon magas színvonalon tudjuk megrendezni, nagyon szép díjazásokkal, érmekkel, minden versenyző kap befutó érmet például, ami egyedi tervezésünk, nagyon szép, tulajdonképpen egy díszkék lehet fölfogni. Az a lehetőség van, hogy a honlapunkon, illetve különben egy felület a Facebookon is a félmaraton versenybe, ahol nevezni lehet, folyamatosan érkeznek is, és már most nagyon szép számban vannak nevezők. Bízom abban, hogy ez tovább folytatódik ez a nevezési kedv, és szeretném, hogyha meg tudnánk a tavalyi létszámot haladni, bízom benne, hogy ez sikerülni fog.
0: Véget ért az Agóra, a 94.1 Rádió egy közéleti magazinja, remélem, hogy tartalmasan telt az elmúlt 50 perc. Várjuk a témajavaslatokat, e-mail címünk sopron@radio1.hu. Én valamennyi kollégám nevében köszönöm a figyelmet, viszont hallásra.

0: relax, take your time.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál most csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
3: Sportos sulikezt és kedvező áron. Keresd az Adidas Tensaur gyerek sportcipő 14.990 forint helyett 9.990 forintért. Augusztus 3-a és szeptember 13-a között áruházainkban a decathlon.hu-n vagy az app-ban. Decathlon. Kezd a sulit sportosan!
4: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Hétfőtől szerdáig az édes burgonya kilója csak 599 forint, az 500 grammos mag nélküli fehér szőlő pedig csak 499 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak.
5: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
6: Konga Night a Kaszinó Sopronban. Búcsúztasd velünk a nyarat. Augusztus 28-án egy igazán ütős estével készülünk. Solymi Konga a legpörgősebb nyári zenéket hozza nektek. Élő Konga Show-val. Mellette izgalmas sorsolások és összesen 8000 euró értékű nyeremény vár. Addig is gyűjt a sorsjegyeket a pénznyerő automatákon és az élő játékon is. Valamint pénteken belépésed is egy sorsjegyet ér. Kaszinó Sopron. A szerencse csak rád vár.
7: Ahány történet, annyi héra árnyalat. Találd meg a saját történeted a készre kevert Héra MyColor vagy Héra Keramik színek között, vagy fedezd fel a Héra árnyalataiban rejlő több ezer további lehetőséget, és kevertest ki a kedvencedet. A te történeted milyen színben ragyog? Héra, a te árnyalatod, a mi szakértelmünk. Keresd a PG Color festék áruházban, Sopronban, a Kőszegi út 6 szám alatt.
8: Hűha, micsoda Audi. Már most elvinném, ha lehetne.
9: Lehet is.
8: Komolyan? Azt hittem, egy ilyen autóra hónapokat kell várni.
9: Dehogy. Több száz Audi modell elérhető azonnal, várakozás nélkül. Hozhatom a kulcsokat?
8: Nézzen körül az azonnal elvihető.audi.hu oldalon, és találja meg a stílusához illő modellt.
10: Walter Auto Kft. Sopron. Pozsonyi út 57-63.
11: Szezonvégi kiárusítás a Mango Bike-ban. Most érdemes KTM, Cube, Scott, Kelly's Cross vagy Highbike kerékpárt vásárolni. Prémium e-bike-ok, gravelek, országúti és mountain bike-ok most egyedülálló kedvezményekkel várnak. Siess, mert az akció csak a készlet erejéig tart. Mango Bike kerékpárszaküzlet és szerviz. Sopron, Lakner Kristóf utca 10, a Volt rendőrséggel szemben. Mango Bike, ahol a kerékpározás kezdődik. Már 35 éve. Let's go Mango!
12: Ha a probléma a dugulás,
13: a kék-fehér autó a megoldás.
12: Non-stop dugulás elhárítás már több mint 15 éve önökért.
13: 0630 24 24 024.
1: Reklámot hallottak.
5: Villámhírek egy percben a Rádió 1-en.
14: Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Soproni és térségi szakembereket tüntettek ki az államalapítás ünnepén. Díjat kapott Zimmer Kornél, a Soproni Egyetem dékán helyettese, Hocek László József, a Kisalföldi Agrár Szakképzési Centrum főigazgatója, és Csoltai József, ágfalvai német nemzetiségi hagyományőrző. Pótfelvételit és pótbeiratkozást tart jövő hétfőn a Soproni Zeneiskola. Mint azt az intézmény közösségi oldalán írják, várnak a klasszikus és jazz zenei tanszakokra minden zenélni vágyó diákot és felnőttet.
1: Az időjárás jelentés támogatója a Tipsi légvárbérlés sopron.hu.
14: Ma összességében kevés felhőre, sok napsütésre van kilátás, élénk széllel. A legmelegebb órákban 25-32 fokot mutathatnak a hőmérők.
1: Az időjárás jelentés támogatója a Jövőháza, a tökéletes könnyű szerkezetes. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: És most!
1: Rádió
5: 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi, mai slágermegy.

csak igazi mai sláger megy, ebben az órában is természetesen, 3 óra után pedig az aktuális 50 legmenőbb igazi mai sláger a Rádió 1 Top 50-ben, 5 órától Cookie Mix-tel, After Party Show, Summer Edition, vagyis 2 órán át, aztán Diszkós Hit 8-tól, 9-től pedig World is My Radio Show, most pedig Lady Gaga, aki lehet, hogy készül már azokra az időkre, amikor anyuka lesz, mert hogy a kozmetikai iparba

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi rádió egyes slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert rádió egy, csak igazi mai sláger megy.

0: miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Mert nagyon jó zenék mennek nálatok. Reggel nagyon szeretem az Estit, mert jók a poénjai. Napközben meg nagyon jól feldobjátok a hangulatot.
2: Szeretem, szívem, vidám leszek tőle, jó. Jó zenék mennek.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
3: Rádió 1.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Volt egy álmom, ahol a vízparton a napsütésben a legjobb külföldi és magyar DJ-k zenéire együtt bulizik minden fiatal.

parton, Rádió 1 Stég, ahol délután 5-től este 10-ig a Rádió 1 DJ-k élőben tolják a legforróbb ritmusokat a vízenúszó stégen. A fesztiválon Rádió 1 Jimmy Marina. A lemezjátszóknál este 11

0: Az álmom most valóra válik. Augusztus 26-a és 29-e között Szín a Rádió 1-e.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Még mindig a jogosítványodra vársz. Ne vesztegesd az időt. A kis autós iskolánál várakozás nélkül kezdheted a vezetést. Ha pedig női oktatót szeretnél, nálunk erre is van lehetőség. És mert tudjuk, hogy a hétköznapok rohanósak, szombaton is nyitva vagyunk. Jelentkezz még ma a kis autós iskolába. Sopron, Lakner Kristóf utca 31.
3: Az ország legnagyobb hagymás babja és egy hétvége, ahol garantált a hamisíthatatlan Bud Spencer és Terence Hill hangulat. Augusztus 28-a péntek délutántól 30-a vasárnap délig Rőtök Muzsajon a Tó vendéglő rendezvény területén. Filmzenei koncertek, gyermekprogramok, jelmezverseny és sok vetélkedő, páncélautó, kamaszuka erődje, hajózás, fürdési lehetőség, kiállítás és sok érdekesség. A belépés ingyenes. Bud Spencer rajongói fesztivál augusztus 28-30 Muzsai Tó vendéglő.
4: Nyári leárazás a Gentleman's-ben. Bugatti pólók, inkpólók, lemvászoningek, rövid nadrágok, lemvászon zakó nadrág szettek és nyári sportzakók most 20-30 vagy akár 50% kedvezménnyel. Válogass a készletereig Sopronban a Kőszegi út 5-7 alatt. Gentleman's, ahol a stílus kezdődik.
5: Váratlan kiadás, sürgősen pénzre van szükséged. A Sopron aranya segít. A nem használt ékszereidet azonnal készpénzben fizetjük. Hétfőtől péntekig, de időpont egyeztetéssel akár hétvégén is. Nálunk az értékbecslés és a bevizsgálás is ingyenes. Keresd bizalommal a Sopron aranyát. Magyar utca 2.
6: Mi nem az egynapos felvásárlók vagyunk.
7: Felújítás? Renovó a biztos megoldás. Festesz? Felújítasz? Renovó. Felújítási megoldások egy helyen. Renovó. Több mint festékbolt. Híd utca 8.
8: Itt a nyár és vele együtt a grill szezon. A Bada kínálatában mindent megtalálsz hozzá. Grill és barbecue termékek, fűszerek, steakhúsok, valamint új biotermékek is. Prémium alapanyagok, garantált ízélmény. Bada, a grillezés alapja. Tudj meg többet a www.badahús.hu oldalon.
9: Ma az egészség a legfontosabb értékünk. A Triton Life Aqua Medical Centerben modern MR diagnosztika, széleskörű szakorvosi ellátás és tapasztalt szakemberek várják. Triton Life Aqua Medical Center Sopron, az Alfa Parkban. Bejelentkezés plusz 3699 200 400.
10: Költözne? Hova? Lignova!
11: Garantált minőségű, a mai kor igényeinek megfelelő energiatakarékos otthonokat építünk. Lignova.hu. Minden a tervek szerint.
12: Élvezze a megszokott fehér rózsa minőséget a saját otthonában. Egy fárasztó munkanapon sem kell lemondania egy igazán kiváló ebédről vagy vacsoráról. Válogasson kedvenc fogásai közül, és rendeljen kényelmesen házhoz. Fehér rózsaházhoz szállítás Sopronban hétfőtől péntekig 11 óra és 21 óra 30 között. Tekintse meg teljes kínálatunk a www.fehérrózsa.hu oldalon, hogy rendeljen a 99-335-270-es telefonszámon. Fehér Rózsa étterem, Sopron, Pócsi utca 21.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
1: Rádió 1!
0: Indul a slágerlista. Ez a Rádió 1 Top 50 Györke Attilával. Csak igazi mai sláger megy.
1: Rádió 1.
0: Az 50.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Elindult a Top 50, Európa, Amerika és a Rádió 1 kedvenceivel. Én Györke Attila vagyok, és ezek a hét sereghajtói. 50. volt a Camera Cyril remixében Ed Sheerantől, 40.

0: Republic és a Chasing Paradise.
1: I'm chasing paradise with you.
0: Negyvenharmadik lett aztán David Guetta-tól, One Republic-tól az I Don't Wanna Wait. 42. helyen énekel Teddy Swims, Lose Control, amit a 41. helyen Topic, Fastboy és a Forget You követ.
2: Elsőként a Rádió 1-en.
0: A Lovers on the Dance Floor, Blondistól, aki megtisztelte a Rádió 1-et a jelenlétével, tegnap este a vendégünk volt itt a stúdióban. Az ő zenéjére alapvetően jellemző, hogy pozitív, tele van jó érzésekkel, a szakmában a tánczene legkeresettebb különcének hívják. Mi nagyon csípjük a dalait, ezt az újat is. Lovers on the Dance Floor, a 40.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió 1! Folytatódik Magyarország leghosszabb zenei órája. Csak igazi, ma is láger megy. Rádió 1 Top 50. A 36.

Rádió 1-en ez a Top 50, csak igazi mai sláger megy. Nemrég meghallgattunk egy popballadát Lady Gaga-tól és Bruno Mars-tól. Végig énekeltük a Die With A Smile-t a 35. helyen.

Disco Machine, How's This-szal, a Beat of Your Heart a 33. lett. A folytatásban a The Door, Teddy Swims-től, akinek a magánélete, akár csak sok más sztár esetében, megsillette a hirtelen jött óriási sikert, a rengeteg koncertet, a turnét, a folyamatos stúdiózást. Teddy Swims megerősítette a hírt szakított barátnőjével Rachel, akivel közös gyermekük is van. The Door, a héten a 32.

0: A Top 50-ben 30. volt a Ládari, Ládótól, Joel Corey-től a Be Alright a 29.
1: Rádió egy Top 50, a 28.
0: A Dracula a jelen nagy favoritjai közül, a social media segítségével feltörekvő ausztrál zenésztől Kevin Parkertől, azaz Tame Impalától, akinek a koncertjei nem csak a zenéről szólnak, konkrétan vizuális orgiáról is, lézersók, hipnotikus minták, a híres UFO, ami egy hatalmas kör alakú lámparendszer a színpad felett, mindent bevet, hogy a közönség jól szórakozzon. Egyébként a legutóbbi Pókember filmhez is jutott Tame Impala dal, szóval ő most nagyon pörög. Ez a dal Jenny és Boys Noize remixben szól, Tame Impala Dracula a 28.

Kék a rádió egyen, ez a Top 50, csak igazi mai sláger, mert szépen lassan véget ért ez a zenei óra, de azonnal indítom a következőt. Na, még egy pici visszaszámolás, mert ugye 28. volt Tame Impalától a Dracula, 27. Alex Warrentől az

0: Ed Sheerantől és Martin Garrixtől a Repeat It a 26. És a következő zenei órát itt a Rádió 1-en Lady Gaga indítja majd a 25. helyen. Ez a Dead Dance!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Volt egy álmom, ahol a vízparton a napsütésben a legjobb külföldi és magyar DJ-k zenéire együtt bulizik minden fiatal.

0: Rádió Max. Az álmom most valóra válik. Augusztus 26-a és 29-e között Szín a Rádió 1-e.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Megnyitott a Souvlaki Story a Jimmy's Kebab üzemeltetésében Sopronban, a Győri úton, az automosóval szemben. Kóstold meg az igazi görög giroszt ízletes csirke vagy borjúhússal, friss cacikivel és ropogós hasábburgonyával egy puha, eredeti görög pitában. És természetesen a kebab szerelmeseiről sem feledkeztünk meg. Nálunk továbbra is kapható a jól megszokott, kiváló Jimmy's Kebab minőség. Souvlaki Story. Minden jó történet egy finom falattal kezdődik.
3: Új nyitvatartás a soproni Bütyköldében. Hétfőtől péntekig 9 és 19 óra között várunk. Autóklímatöltéssel és ózonos autóklímatisztítással. Időpontfoglalás nélkül. Bütykölde. Sopron. Győri út 50 per J.
4: Hűha! Micsoda Audi! Már most elvinném, ha lehetne.
5: Lehet is.
4: Komolyan? Azt hittem, egy ilyen autóra hónapokat kell várni.
5: Dehogy. Több száz Audi modell elérhető azonnal, várakozás nélkül. Hozhatom a kulcsokat?
4: Nézzen körül az azonnal elvihető.audi.hu oldalon, és találja meg a stílusához illő modellt.
6: Walter Auto Kft. Sopron, Pozsonyi út 57-63.
7: Felújítás? Renovó a biztos megoldás. Festesz? Felújítasz? Renovó. Felújítási megoldások egy helyen. Renovó. Több, mint festékbolt. Híd utca 8.
8: Ha beton, akkor lejjel.
9: Ha beton, akkor lejjel.
8: Transportbetonszállítás horicsoni telephelyről az ön által kért helyre. Keresse irodánkat kópházától mindössze 10 percre. Munkatársaink magyarul is beszélnek. Érdeklődni személyesen telephelyünkön, vagy a beton@lejjer.hu e-mail címen lehet. Ha beton, akkor lejjel.
10: Bérelj szórakozó helyet Sopronban. A Dabu Sopron a város egyik legjobban felszerelt privát rendezvénytere, amit teljes egészében kibérelhet, személyzettel vagy anélkül. Modern, belső és technika, központi lokáció és rugalmas bérleti konstrukció. További részletek a Dabu Sopron közösségi oldalain található telefonszámon. Dabu Sopron, ha fontos a helyszín.
1: Reklámot hallottak.
0: Villámhírek egy percben a Rádió 1-en.
11: Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Újabb szakaszához érkezett a soproni evangélikus templom felújítása. Másfél év után megszüntették az épület körüli kerítéssel elzárt munkaterületet, így már teljes egészében láthatóvá vált a megújult templom. A rekonstrukció azonban még nem fejeződött be. Pótfelvételit és pótbeiratkozást tart jövő hétfőn a Soproni Zeneiskola. Mint azt az intézmény közösségi oldalán írják, várnak a klasszikus és jazz zenei tanszakokra minden zenélni vágyó diákot és felnőttet.
1: Az időjárás jelentés támogatója a Tipsi Légvárbérlés Sopron.hu.
11: Hétfőn a napsütésé lesz a főszerep, a szél több felé lesz élénk. Kora reggelre mindenhol felfrissül a levegő, majd napközben 26-30 fokot mérhetünk.
1: Az időjárás jelentés támogatója a Jövőháza, a tökéletes könnyű szerkezetes. A műsor számtermék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
1: Rádió
0: indul a slágerlista. Ez a Rádió egy top 50 Györke Attilával. Csak igazi, mai sláger megy. Rádió egy top 50, a 25.

0: múlva is mosolyogva emlékezhetünk vissza. Drága Rádió 1-esek, augusztus utolsó előtti hétvégén, ha végignézzük az elmúlt hónapokat, hát nagyon remélem, hogy ilyen volt. Ez a dal a 24.
1: Hey Hungary, it's Loy.
2: And David Quinches.
1: And this is our new single,
2: Golden Summer.

Mezzasari, Hugo Sonic, It Feels So Good, 22. És ezután jött Kérottal a Turn the Lights Off a 21. hely.

0: Top 50 és varázslat, de Lady Gaga még mindig a Top 20-ban van ezzel a dallal. 18. A 17. lett Accent, Sarah, Misha Miller és a Don't Leave.
1: Rádió egy Top 50, a 16.
0: A Save Me Tonight a friss Rádió 1-es kedvencek közül, és hangulatban visszaugrunk most 2010-be, és ebben Jennifer Lopez és David Guetta segít, akik már akkor 2011-ben dolgoztak egy dalon, valamiért soha nem jelent meg. Úgyhogy szép szóval élve, ebben a zenében az akkori elfelejtett kollaboráció testet ölt.

0: 13.
1: A foci himnusz, az év sporthimnusza, Shakira, Burn a Boy, Die Die, azon túl, hogy a dal célja, hogy buzdítson, arra is emlékeztet, hogy a nehézségek és a kudarcok csak erősebbé teszik az embert, és ha keményen megdolgoztunk érte, elérhetjük a célt.

0: Ez a Rádió 1. Közlekedési információk. Jani szólt, hogy az egyes főúton lassulás van Biatorbágynál a 13-as kilométer környékén. Zsolti SMS-e szerint a 3-as főúton 60-ban a Horváth Mihály úton javítják a héten tönkrement gázvezetéket. A burkolat felbontva csak a félútpálya járható. 4-es főút Vecsés, 21-es kilométer útszűkület és lassabb haladás, írta Krisz. Nagyon köszönjük az infókat, jöhet még folyamatosan SMS telefon Viber 20-as 311-111.
1: A közlekedési hírek és a zavartalan csomagküldés támogatója a Foxpost applikáció. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most.
0: Rádió
1: folytatódik Magyarország leghosszabb zenei órája. Csak igazi, ma is sláger megy.
0: Rádió
1: egy top 50. A 11.

0: Ezt követte Tóth Abigail és Axel dala, a Sugar Daddy a 11. helyen. Aki kedveli Samfeld, Rehab vagy a Switch Disco zenéit, annak van egy szuper jó hírem, ők együtt dolgoztak ezen a dalon, és most leadom Sleep Tonight. Valamennyien a vokális, dallamos house vonalat képviselik, a Switch Disco-nál ráadásul mindig is hangsúlyos volt az aha élmény, amikor felismerjük az egyik kedvenc dalunk részletét egy teljesen új lüktetésben. Na ez is ilyen, a Sleep Tonight, ami már a top 10-ben van, és a 10.
1: Hey, what's up? This is Samfeld.
2: Hey guys, we are Switch Disco, and you're listening to Ready

0: itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. A Top 50 szól Európa, Amerika és a Rádió 1 legnagyobb kedvenceivel. 2026-34. hetén ráadásul ez a 10 legnagyobb favorit. 10. a Sleep Tonight, Sam Feltől, a Swish Disco-tól és Rehab-tól. Loi, Get Lucky, 9. Nyolcadik lett Ray Daltontól a Blood Running. Hetedik Hypaton és az Out of My Head. Alex Kenji-től a Bumbley, 6. Taylor Swift, Opalite, 5. Sam Felt, Hearts Like Mine, 4. Tartja dobogós helyezését 3. a héten Purple Disco Machine és a Hurts Wonderful Life. Kamrad, Be Mine, a 2.
1: Rádió 1 Top 50, az első.
0: New Religion, érkezik BB Rexa, a horror királynő. Ezt ő mondta magáról, imádja a műfajt a szabadnapjain, amiből elég kevés van neki, simán rendez egy brutál horror maratonozást. Nyáron sok fellépése volt, szóval mostanában nem volt rá ideje. Hölgyeim és uraim, a Rádió 1 Top 50-ben ezen a héten is megtartotta első helyét BB Rexával, a New Religion.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Itt egy Orlen.
2: Ma tankoljak, vagy majd holnap?
3: Augusztusban bármikor, hétköznap literenként 10, hétvégén 20 forint kedvezményt adunk minden üzemanyagra. Ha pedig a prémiumra vágysz, a Verva 100 most 35 forinttal olcsóbb literenként minden nap. Csak aktiváld a kuponod az új Orlen abban, és tankolj minimum 20 litert.
4: Tudod, miért különleges az év 35. hete?
5: Mert a Magyarországon idén 35 éves Toyota 35 rendkívüli ajánlattal ünnepel.
4: Pontosan, de csak egy hétig, a készlet erejéig.
6: 35 év, 35 rendkívüli ajánlat az év 35. hetében. Augusztus 24-e és 29-e között válogasson jubileumi ajánlatainkból akár 35% kedvezménnyel vagy 0% THM finanszírozással. Részletek a toyota.hu oldalon.
7: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Hétfőtől szerdáig az édes burgonya kilója csak 599 forint, az 500 grammos mag nélküli fehér szőlő pedig csak 499 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak.
8: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
9: Konga Night a Kaszinó Sopronban. Búcsúztasd velünk a nyarat. Augusztus 28-án egy igazán ütős estével készülünk. Solymi Konga a legpörgősebb nyári zenéket hozza nektek. Élő Konga Show-val. Mellette izgalmas sorsolások, és összesen 8000 euró értékű nyeremény vár. Addig is gyűjt a sorsjegyeket a pénznyerő automatákon és az élő játékon is. Valamint pénteken belépésed is egy sorsjegyet ér. Kaszinó Sopron. A szerencse csak rád vár.
10: Bemelegítés? Pipa! Kényelmes cipő? Pipa! Kedvenc márkák listája? Pipa! Készen állunk a Late Night Shoppingra! Augusztus 26 és 29 között irány a Pandorfi Designer Outlet, ahol kedvenc márkáid üzleteiben az eredeti árakhoz képest akár 80% kedvezménnyel vásárolhatsz. Augusztus 26-án szerdán 8:30 és 23 óra között várunk. Ott találkozunk!
11: Szezonvégi kiárusítás a Mango Bike-ban. Most érdemes KTM, Cube, Scott, Kelly's Cross vagy Highbike kerékpárt vásárolni. Prémium e-bike-ok, gravelek, országúti és mountain bike-ok most egyedülálló kedvezményekkel várnak. Siess, mert az akció csak a készlet erejéig tart. Mango Bike kerékpárszaküzlet és szerviz. Sopron, Lakner Kristóf utca 10, a Volt rendőrséggel szemben. Mango Bike, ahol a kerékpározás kezdődik. Már 35 éve. Let's go Mango!
12: Nevezd te is az MVM Sopron félmaraton Európa futásra. Október 3-án szombaton három távon, 7, 14 és 21 kilométeren, egyéniben és váltóban is kipróbálhatod magad. Jelentkezz most még kedvezményes áron. További információk a Sopronvárosi Szabadidő Sportszövetség web és Facebook oldalán.
13: Annyi út áll előttünk. Van, amár régóta kéne lennem, és van, most egy kicsit ráérek. Van, aki kihívásokkal teli, és van, ami soha nem ér véget. Van, hogy tudunk egy rövidebbet, de sokszor olyan jók ezek a hosszú sztorik. Cseri modellek már 8.590.000 forinttól. Cseri autó. Minden útra való. További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cseri márka kereskedésekben.
14: Carnet for Top Kft. Sopron, Győri út 40, cherrysopron.hu.
15: Költözne? Hova? Lignova!
16: Garantált minőségű, a mai kor igényeinek megfelelő energiatakarékos otthonokat építünk. Lignova.hu. Minden a tervek szerint.
17: Felújítás? Renovó a biztos megoldás. Festesz? Felújítasz? Renovó. Felújítási megoldások egy helyen. Renovó. Több mint festékbolt. Híd utca 8.
18: Elit Garázs. Professzionális fóliák autókra, épületekre. Hővédelem és belátásvédelem a legszélesebb kínálatban. Kavics felverődésektől védő karosszéria fólia, valamint egyedi reklámfelületek tervezése és telepítése autókra és üzlethelyiségekre egyaránt. Ingyenes felmérésért keressen minket Sopronban a Kelta utca 1 szám alatt, illetve telefonon, Facebookon vagy Instán is. Elit Garázs. Minőség szakértelemmel.
19: Ha a probléma a dugulás,
20: a kék-fehér autó a megoldás.
19: Non-stop dugulás elhárítás már több mint 15 éve önökért.
20: 0630 24 24 024.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
21: A műsor támogatója a Burger King.

kezdik, hogy na, figyelj, ez itt kezdődik. El kell mondjam, hogy az új divat, ez bejön nekem, komolyan, az a jó kis latin, tényleg. Úgyis még nyár van, gyönyör az időjárás, 26 fok van, nincs kanikula, nincs ideg, tökéletes a program itt, nem? Pláne a rádió egy szól. Ó, na még szép. Érkezik Kahan, jó hallottatok, jó hallottatok, Kahan, igen, kell mondani, vagy Kahan, vagy Kehen, két A van benne, Kahan, és a szám címe Café Conro. Ó, hajj. Allez, hop.

0: reggel megy, ne tessék izgulni, 18 óratől 19 óraig mixerek tovább az igazi mai slágereket. Oké? Hamarosan folytatódik az After Party Show Summer Edition. Kivel találkozunk, azt is elmondom, jön Martin Garrix, és a szám címe Butterfly. Jó lesz? Jó lesz!
1: A műsor támogatója a Burger King. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Volt egy álmom, ahol a vízparton a napsütésben a legjobb külföldi és magyar DJ-k zenéire együtt bulizik minden fiatal.

0: Rádió Max. Az álmom most valóra válik. Augusztus 26-a és 29-e között Szín a Rádió 1-e.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: A Fakanál ételfutárnál továbbra is a földön tartjuk az árakat. Bőséges és házias ebédet kínálunk. Sopronban, házhoz szállítva már 1100 forinttól. A napi menüválasztékot keresd a fakanalételfutár.hu oldalon, és rendelj már most a következő napra. www.fakanalételfutár.hu.
3: Az ország legnagyobb hagymás babja és egy hétvége, ahol garantált a hamisíthatatlan Bud Spencer és Terence Hill hangulat. Augusztus 28-a péntek délutántól 30-a vasárnap délig Rőtök Muzsajon a Tó vendéglő rendezvény területén. Filmzenei koncertek, gyermekprogramok, jelmezverseny és sok vetélkedő, páncélautó, kamaszuka erődje, hajózás, fürdési lehetőség, kiállítás és sok érdekesség. A belépés ingyenes. Bud Spencer rajongói fesztivál augusztus 28-30 Muzsai Tó vendéglő.
4: A probléma a dugulás, a kék-fehér autó a megoldás. Non-stop dugulás elhárítás már több mint 15 éve önökért. 0630 24 24 024.
5: Itt az ideje bevásárolni az iskola kezdéshez. A Shoplandben mindent megtalálsz egy helyen, ráadásul most kedvezményesen. Augusztus 28 és 30 között kuponakciókkal és programokkal várunk. Részletek a Shopland Bevásárló Park közösségi oldalain. Találkozzunk Sopronban, az Iparkőrút 30 szám alatt. Shopland. Tanévkezdéskor is többet adunk.
6: Váratlan kiadás, sürgősen pénzre van szükséged. A Sopron aranya segít. A nem használt ékszereidet azonnal készpénzben fizetjük. Hétfőtől péntekig, de időpontegyeztetéssel akár hétvégén is. Nálunk az értékbecslés és a bevizsgálás is ingyenes. Keresd bizalommal a Sopron aranyát. Magyar utca 2.
7: Mi nem az egynapos felvásárlók vagyunk.
8: Hűha, micsoda Audi. Már most elvinném, ha lehetne.
9: Lehet is.
8: Komolyan? Azt hittem, egy ilyen autóra hónapokat kell várni.
9: Dehogy. Több száz Audi modell elérhető azonnal, várakozás nélkül. Hozhatom a kulcsokat?
8: Nézzen körül az azonnal elvihető.audi.hu oldalon, és találja meg a stílusához illő modellt.
10: Walter Auto Kft. Sopron. Pozsonyi út 57-63.
11: Ahány történet, annyi héra árnyalat. Találd meg a saját történeted a készre kevert Héra MyColor vagy Héra Keramik színek között, vagy fedezd fel a Héra árnyalataiban rejlő több ezer további lehetőséget, és kevertest ki a kedvencedet. A te történeted milyen színben ragyog? Héra, a te árnyalatod, a mi szakértelmünk. Keresd a PG Color festék áruházban, Sopronban, a Kőszegi út 6 szám alatt.
12: Költözne? Hova? Lignova!
13: Garantált minőségű, a mai kor igényeinek megfelelő energiatakarékos otthonokat építünk. Lignova.hu. Minden a tervek szerint.
14: Ha beton, akkor lejjel.
15: Ha beton, akkor lejjel.
14: Transportbetonszállítás horizonti telephelyről az ön által kért helyre. Keresse irodánkat kópházától mindössze 10 percre. Munkatársaink magyarul is beszélnek. Érdeklődni személyesen telephelyünkön, vagy a beton@lejjer.hu e-mail címen lehet. Ha beton, akkor lejjel.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Burger King.

Summer Edition, lányok, fiúk! Mixelek az igazi ma is legereket egészen 19 óraig. Ez megfelel? Jó! Érkezik rögtön az isteni Martin Garrix és Butterflies! Még egyszer kívánok mindenkinek egy szuper jó szórakozást, hangerő maximálisan, a buli folytatódik, itt a Rádió Egyen, ahol sok igazi ma is leger megy. A legjobb jó hírem van, 12 percig nem beszélek. Ugye, milyen boldogok vagytok? Tudom!

következik viszont ez a kis büszkeségem, mert ez a saját dalom, Karner elegült, a jó barátom Karner, igen. A szám címe Fire, oh yes! S még egyszer hangsúlyozom, mikor itt van a kívánság műsor Jules Gerivel hétköznap, nyugodtan

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Konga Night a Kaszinó Sopronban. Búcsúztasd velünk a nyarat. Augusztus 28-án egy igazán ütős estével készülünk. Solymi Konga a legpörgősebb nyári zenéket hozza nektek élő Konga Show-val. Mellette izgalmas sorsolások és összesen 8000 euró értékű nyeremény vár. Addig is gyűjt a sorsjegyeket a pénznyerő automatákon és az élő játékon is, valamint pénteken belépésed is egy sorsjegyet ér. Kaszinó Sopron. A szerencse csak rád vár.
3: Elit Garázs. Professzionális fóliák autókra, épületekre. Hővédelem és belátásvédelem a legszélesebb kínálatban. Kavics felverődésektől védő karosszéria fólia, valamint egyedi reklámfelületek tervezése és telepítése autókra és üzlethelyiségekre egyaránt. Ingyenes felmérésért keressen minket Sopronban, a Kelta utca 1 szám alatt, illetve telefonon, Facebookon vagy Instán is. Elit Garázs. Minőség szakértelemmel.
4: Bemelegítés? Pipa! Kényelmes cipő? Pipa! Kedvenc márkák listája? Pipa! Készen állunk a Late Night Shoppingra! Augusztus 26 és 29 között irány a Pandorfi Designer Outlet, ahol kedvenc márkáid üzleteiben az eredeti árakhoz képest akár 80% kedvezménnyel vásárolhatsz. Augusztus 26-án szerdán 8:30 és 23 óra között várunk. Ott találkozunk!
5: Annyi út áll előttünk. Van, amár régót kéne lennem, és van, most egy kicsit ráérek. Van, aki kihívásokkal teli, és van, ami soha nem ér véget. Van, hogy tudunk egy rövidebbet, de sokszor olyan jók ezek a hosszú sztorik. Cseri modellek már 8.590.000 forinttól. Cseri autó. Minden útra való. További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cseri márka kereskedésekben.
6: Carnet for Top Kft. Sopron, Győri út 40, cherrysopron.hu.
7: Augusztus 28-a és szeptember 5-e között ismét Haydenum Eszterháza Fesztivál. A régi zene ünnepe Haydn egykori otthonában, a Fertődi Eszterházi kastélyban várja a közönséget historikus koncertekkel, koncertszerű opera előadással és világhírű művészekkel. Részletes program haydenum.com.
8: Nyilászáró cserén gondolkodsz? Legyél te is a Homagablak Kft. Elégedett ügyfele. Vállaljuk Rihau nyilászárók gyártását és beépítését 5 év teljes körű garanciával. Bejárati ajtók, ablakok, turóajtók, árnyékolás technika, minden egy helyen. Keresd minket személyesen Nagyszenken vagy a homagablak.hu oldalon. Biztonság és elegancia egy ablakban. Homagablak Kft.
9: Bérelj szórakozó helyet Sopronban. A Tabu Sopron a város egyik legjobban felszerelt privát rendezvénytere, amit teljes egészében kibérelhet, személyzettel vagy anélkül. Modern belső és technika, központi lokáció és rugalmas bérleti konstrukció. További részletek a Tabu Sopron közösségi oldalain található telefonszámon. Tabu Sopron, ha fontos a helyszín.
10: Ha beton, akkor lejjel.
11: Ha beton, akkor lejjel.
10: Transport betonszállítás horizoni telephelyről az ön által kért helyre. Keresse irodánkat kópházától mindössze 10 percre. Munkatársaink magyarul is beszélnek. Érdeklődni személyesen telephelyünkön vagy a beton@lejjer.hu e-mail címen lehet. Ha beton, akkor lejjer.
0: Reklámot hallottak. A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: igazi mai sláger megy.
1: Folytatódik az After Party Show Summer Edition egészen 19 óraig. Mixerek nektek az igazi mai slágereket, de ezzel nem szabad elfelejteni, hogy 19 óra-től 20 óraig élő kívánságműsor, jó?

biztosra. Ajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj
tudom, ő a kedvenc DJ-m, tényleg. Hát, David Guetta bajba van, mert lassan ő híresebb lesz, tényleg. Fölfele megy nagyon. Üzsel! Itt kell mondani franciául, Üzsel, egy marseilli srác, igen. Kamionsofőr volt, csak mondom jó, és imádta a zene, és egyszer pofatlanul az utcán fölismert egy producer, és mondta, hogy figyelj, itt van egy zeném, hallgass meg. Meghallgatta, azóta világsztár. Ajaj, egy fölépés, 70 millió forint. De jó, jól megy neki, tényleg. Nem kell Chanel-i tőle, érkezik Juzsel és Jamaikán. Az biztos, hogy jó bulit csinál az a gyerek. Egyszer oda megyek és küszöm. Kedves

vagy csak igazi, ma is legyen, mert gyere, nosok, osztal egy cikkes, milyen nem csodára, mi is tegye ez a zene, Wild Ride. Hoppá, érkezik egy francia duet DJ, a ritka világon duet, valamikor Daft Punk volt. Ők a Offenbach most, és a szám címe Wasted Love, viszont még egyszer hangsúlyozom, hölgyeim és uraim, nem sokára élő kívánság műsor, nektek kell szerkeszteni az adást, szóval, még egyszer kuki, szóval, 19 óra töltessék telefonálni a 0623-111-111-re, jó? De ahogy mondtam, jönnek a Offenbach, Wasted Love, mixelek, izadok, de jól az emelgem veletek, és köszönöm szépen, hogy velem vagytok most is. Allez! What's going on? A Zafta Party Show Summer Edition.

0: ez itt a Rádió Egy, ahol csak igaz ima is leger, megy nem sokára, élő kívánság műsor, tessék telefonálni, SMS-ezni, vagy bérezni a 0623-111-111-re. Érkezik Bibi Rexha, Fét lesz elégült, New Religion, ezzel indítom a kívánság műsor.
1: A műsor támogatója a Burger King. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Klimatizált lakásod Hisense Multisplit klímákkal. Kösz egy darab kültéri egységethez 2, 3, 4, de akár 5 beltéri egységet is. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd kedvezményes ajánlatainkat a Szatmári üzleteiben, vagy a szatmari.hu-n.
3: Itt egy Orlen.
4: Ma tankoljak, vagy majd holnap?
5: Augusztusban bármikor, hétköznap literenként 10, hétvégén 20 forint kedvezményt adunk minden üzemanyagra. Ha pedig a prémiumra vágysz, a Verva 100 most 35 forinttal olcsóbb literenként minden nap. Csak aktiváld a kuponod az új Orlen abban, és tankolj minimum 20 litert.
6: Tudod, miért különleges az év 35. hete?
7: Mert a Magyarországon idén 35 éves Toyota 35 rendkívüli ajánlattal ünnepel.
6: Pontosan, de csak egy hétig, a készlet erejéig.
8: 35 év, 35 rendkívüli ajánlat az év 35. hetében. Augusztus 24-e és 29-e között válogasson jubileumi ajánlatainkból akár 35% kedvezménnyel, vagy 0% THM finanszírozással. Részletek a toyota.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak.
9: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
10: Megnyitott a Souvlaki Story a Jimmy's Kebab üzemeltetésében Sopronban, a Győri úton, az automosóval szemben. Kóstold meg az igazi görög giroszt ízletes csirke vagy borjúhússal, friss cacikivel és ropogós hasábburgonyával egy puha, eredeti görög pitában. És természetesen a kebab szerelmeseiről sem feledkeztünk meg. Nálunk továbbra is kapható a jól megszokott, kiváló Jimmy's Kebab minőség. Souvlaki Story. Minden jó történet egy finom falattal kezdődik.
11: Elit Garázs. Professzionális fóliák autókra, épületekre. Hővédelem és belátásvédelem a legszélesebb kínálatban. Kavicsfelverődésektől védő karosszériafólia, valamint egyedi reklámfelületek tervezése és telepítése autókra és üzlethelyiségekre egyaránt. Ingyenes felmérésért keressen minket Sopronban, a Kelta utca 1 szám alatt, illetve telefonon, Facebookon vagy Instán is. Elit Garázs. Minőség szakértelemmel.
12: Születésnap, csapatépítő vagy egy baráti találkozó helyszínét keresitek? A Jégverem fogadóban megtaláltátok. Sopron belvárosában privát teret nyújtunk az ünneplésre. Nálunk nincs bérleti díj vagy elvárt fogyasztás. Csak rendeljétek meg kedvenc fogásaitokat és választhatok 3 egyedi hangulatú termünk közül. És a legjobb, az esemény végén a fuvarral sem kell foglalkoznotok. Sopronban és környékén díjmentesen hazaszállítjuk a társaságot. Privát élmény, házias ízek, Jégverem fogadó. Sopron, Jégverem utca. Részletek és ajánlatkérés jégverem.hu.
13: Szeglemezes és ácsolt tetők a Lignovától. Kiemelkedő minőségű, kiváló árértékarányú szeglemezes tetők bármilyen épületre rövid teljesítési határidővel. Lignova.hu.
14: Nyomtató bérlés rendszergazdai szolgáltatás, szervíz, egyedi IT megoldások, kamera és beléptető rendszerek egy helyen. www.masterpartner.hu. Keressen minket megújult irodánkban, Sopronban, a Lófuttató út 16-ban. Masterpartner, az ön megbízható partnere az informatikában.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
15: És most
1: Rádió 1.
15: Indul a Rádió 1 kívánság műsor Kukival és a

0: Morning Show a Rádió 1-en.
1: Kívánság műsor elkezdődött, egészen 20 óraig lett kenni egy jó dal, például egy új generáció kértőlem Ray Dalton. Szia, hogy hívnak téged?
2: Bogi.
1: Bogi, honnan telefonálsz, melyik városból?
2: Tessék.
1: Melyik városból telefonálsz?
2: Bocsánat, csak valami történt, és azért nem tudtam figyelni. Cserkeszőlő.
1: Oké. Na, kinek szeretnék külön ezt a jó kis dalt? Kinek szóljon?
2: Az egyik barátomnak.
1: Na, de hogy hívják őt?
2: Dénes.
1: Dénes, és mit szeretnél neki üzenni? Csak barát, vagy nagyon tetszik neked?
2: Tetszik.
1: Tetszik? És szerinted van esélyed?
2: Már együtt vagyunk.
1: Ja, együtt vagytok! Bocsánatot kérek, azt nem tudhattam. Jó, akkor sok-sok boldogságot kívánok nektek, és köszönöm szépen, a telefonáltál, jó?
2: Köszönöm, szia!
1: Ciao, szia! Na jó, van, oké, rendben. Hát, de hogyan tudtam volna én? Na mindegy. Érkezik Ray Dalton, Blood Running, az elég újabb, és isteni!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: Show a Rádió Egyen.
1: A vonal túlsó végén most kihez van szerencsém. Szia, neved?
2: Roland.
1: Roland. Na, Roland, kértél tőlem kamerád, kinek szeretnéd küldeni?
2: Barátomnak.
1: Barátomnak, jó. Oké, nincs neve?
2: Natasha.
1: Natasha, oké. És mit szeretnél neki üzenni Natasha-nak?
2: Hogy hallgassa meg a zenét.
1: Hallgassa meg a zenét. Ez egy jó duma, tetszik, rendben. Köszönöm szépen a telefonát el, és kívülök neked egy szuper kedemes estét, jó?
2: Szia,
1: köszi! Ciao, szia! Az új generáció, imádom tényleg. Kamerád, ő is új generáció, és a szem címe Jog Yourself. Hát jó.
0: 0620 3 111 111

0: Show a Rádió Egyen.
1: Szép estét kívánok mindenkinek, lányok, fiúk, jó étvagyat esetleg, vagy csisztok. Kívánság műsor 20 óraig, a vonal túlsó végén most kit köszöntsünk, halló?
2: Halló, halló, szia, szia, Kalóz vagyok.
1: Hello, mi újság, hogy vagy?
2: Hát köszönöm, jó vagyok, vagy hát jól, hát vége van a 4 napos hétvégének, úgyhogy holnap reggel mehetünk újra dolgozni.
1: Igen.
2: Ennek annyira nem örülünk, de hát mindegy, hát jó tett legalább a hétvégén.
1: Na jó van, jó sikerült?
2: Jó sikerült, persze, hát az ember a családjával lehet, akkor annál nincs is jobb dolog.
1: Ez a legszebb ajándék, igen, én is ezt mondom, igen. Na, figyelj, kérteltelem Rats Pepper Disco Machine Legüt, Wonderful Life 25, ez a szám címe, jó rövid. Kinek szeretnéd küldeni?
2: Hát küldelem mindenképp a családom, a gyerekeknek, hogy utolsó hét jön a nyári szünetből, úgyhogy lassan mehetnek ők is vissza.
1: Hát jó, de már jövő hétvégén még van egy kis hétvégén még, mert csak kedden kezdődik, ugye?
2: Igen, csak kedden kezdődik, de azért már szerettem őket emlékeztetni, hogy lassan vége van az arany életnek.
1: Ajaj, igen. De figyelj, mindjárt karácsony.
2: Mindjárt húsvét, és mindjárt újra itt a nyár.
1: Na, ugye, annyira gyorsan megy az élet, tényleg hihetetlen. Örültem, hogy hívtál engem, vigyázz magadra, és szép estét kívánok, jó?
2: Neked is ugyanezt kívánok.
1: Köszönöm. Ciao, szia. Tényleg érkezik akkor Hertz, és a szám címe Wonderful Life 25, itt a Rádió Egyen.
0: Kuki forradalmasítja a Rádió Egy hétvégét. Kuki Weekend Show a Rádió Egyen.

0: Morning Show a Rádió Egyen.
1: A vonal túlsó végén most kit köszöntsük. Szia, hogy hívnak téged?
2: Tuki, nem annyira hallak, de...
1: Most jobban halász?
2: Igen.
1: Jó, oké. Szóval keresztneved, légy szíves?
2: Bence,
1: oké. Kiáltatom Shakira, Dai, kinek szeretnéd küldeni, Bence?
2: Hát az anyukámnak, meg az apukámnak.
1: És mit szeretnél nekik üzenni? Valami szépet?
2: Hát, hogy szeretem őket.
1: Jó, van, oké. Nem sokára iskola, ugye?
2: Hát igen, sajnos.
1: De hogy sajnos, jó lesz az. Sok barát, tanulás, okos leszel. Ez így kell felfogni, oké?
2: Jó, rendben, köszönöm.
1: Köszönöm, hogy hívtál engem, Bence, jó legyél.
2: Szia, köszönöm.
1: Szia, hello. Érkezik Shakira, Dai, itt a Rádió Egyen.

0: Kencsó a Rádió 1-en.
1: A vonal túlsó végén itt van a mai utolsó telefonáló. Szia, hogy hívnak téged?
2: Szia, Viki vagyok.
1: Viki, mi újság?
2: Oké,
1: rendben. Mi újság, hogy vagy?
2: Jól vagyok.
1: Na jó van, és kinek szeretnéd küldeni azt a jó kis Cyrilt akkor?
2: Anyónak, a fiamnak, Márknak, meg magamnak.
1: Fiad, Márk nem sokára újra iskola, ugye?
2: Igen.
1: Jó van, az a jó kedve van?
2: Hát persze.
1: Szeret. De szeret suliba járni?
2: Persze szeret.
1: Az jó, ez jó, ez jó. Rendben. Kelemes estét kívánok nektek, és köszönöm szépen, hogy hívtál engem, jó?
2: Köszönjük.
1: Ciao, ciao, szia, szia, hello, hello. Na, én búcsúzom tőletek, lányok, fiúk, érkezik a diszkosi csapat egészen 9-ig, ma este 9-től jó az Geri. Elközelebb szombaton találkozunk 17 órakor, én kívánok mindenkinek egy szuper kelemes hetet. Vigyázzatok magatokra, Koki voltam, sziasztok!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
2: Igen.
1: És ez?
2: Igen.
3: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válassza a DM Bio 1 literes Natur Zabitalt mindössze 399 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
1: Külföldi nyaralás autóval, esetleg egy balatoni kiruccanás. Indulás előtt ellenőriztesse gépjárművét a Boskár Service 15 pontos átvizsgálásán. Ráadásul most ajándékot is adunk. A részletekért keresse fel az önhöz legközelebb eső Boskár Service autószerelőműhelyt. Boskár Service. Minden, amire autója vágyik.
4: Itt egy Orlen.
5: Ma tankoljak, vagy majd holnap?
6: Augusztusban bármikor, hétköznap literenként 10, hétvégén 20 forint kedvezményt adunk minden üzemanyagra. Ha pedig a prémiumra vágysz, a Verva 100 most 35 forinttal olcsóbb literenként minden nap. Csak aktiváld a kuponod az új Orlen abban, és tankolj minimum 20 litert.
0: Reklámot hallottak.
7: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
8: Az ország legnagyobb hagymás babja és egy hétvége, ahol garantált a hamisíthatatlan Bud Spencer és Terence Hill hangulat. Augusztus 28-a péntek délutántól 30-a vasárnap délig Rőtök Muzsajon a Tó vendéglő rendezvény területén. Filmzenei koncertek, gyermekprogramok, jelmezverseny és sok vetélkedő, páncélautó, kamaszuka erődje, hajózás, fürdési lehetőség, kiállítás és sok érdekesség. A belépés ingyenes. Bud Spencer rajongói fesztivál augusztus 28-30 Muzsai Tó vendéglő.
9: Bér egy szórakozó helyet Sopronban. A Tabu Sopron a város egyik legjobban felszerelt privát rendezvénytere, amit teljes egészében kibérelhet, személyzettel vagy anélkül. Modern, belső és technika, központi lokáció és rugalmas bérleti konstrukció. További részletek a Tabu Sopron közösségi oldalain található telefonszámon. Tabu Sopron, ha fontos a helyszín.
10: Védelem a családjának és a vállalkozásának. Válassza a biztonság minőségét. Válassza a patentot. Szereltesse vagyonvédelmi riasztórendszerét a Patenttal, és kérje a 24 órás távfelügyeleti szolgáltatást. Ingyenes vagyonvédelmi felmérés, fegyveres kivonulók, lakásdizájnba illeszthető riasztók. Patent. A biztonság minősége Sopronban is.
11: Születésnap, csapatépítő, vagy egy baráti találkozó helyszínét keresitek? A Jégverem fogadóban megtaláltátok. Sopron belvárosában privát teret nyújtunk az ünneplésre. Nálunk nincs bérleti díj vagy elvárt fogyasztás, csak rendeljétek meg kedvenc fogásaitokat, és választhatok 3 egyedi hangulatú termünk közül. És a legjobb, az esemény végén a fuvarral sem kell foglalkoznotok. Sopronban és környékén díjmentesen hazaszállítjuk a társaságot. Privát élmény, házias ízek, Jégverem fogadó. Sopron, Jégverem utca. Részletek és ajánlatkérés jégverem.hu.
12: Madeinwood.shop. Tetőablakot adunk beépítő szakemberrel. Ha tetőablak csere, akkor Madeinwood.shop.
0: Madeinwood.shop. Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
13: Diszkósít. Meghatározása 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú, adrenalin szint növelő. Kapaszkodjon! Indulunk!
14: Diszkó!
15: A rádió egyen DJ Juniorral, Hambai PG-vel és Bárány Attilával.
16: Szavaztok, szép estét mindenkinek, ez itt a rádió egy csak igazi mai sláger, mely indul a Diszkósít Rádió Show, megpróbáljuk kiheverni a strandfesztivált. Köszönjük mindenkinek, aki ellátogatott és jól érezte magát, hiszen 4 napon keresztül ott voltunk, és volt Diszkósít élő közvetítés szerdán, csütörtökön, pénteken és szombaton is.
17: Ladies and gentlemen, madame and herman, messi, hogyan is rönni fiúk, lánk, milyen tisztelt már érdemű publikum, jó magam, Hambai PG, itt leszek egészen este 9-ig, és én is köszönöm, tényleg szenzációs rendezvények voltak, ugye Halásztelke játszottam még szerdán, és szombaton pedig Püspök 60 és Budapesten a Pesti Rakpartról terítéken. Én nem tudom, hogy mi történt az emberekkel, de az idei nyár az zseniális. Köszönjük még egyszer.
16: Hála jó Istennek, és kezdünk is. Itt van Hambai PG, itt van DJ Junior, és itt van egy román, nem a bárány, hanem a Dracula. Ezzel indulunk, Tanya Impala levezével, DJ Junior remixben kívánunk mindenkinek. Nagyon

0: Rádió egy csak igazi mai sláger, mely diszkosít Rádió Show vasárnap is, kétharmadban, Bárány Attila nélkül, DJ Juniorral és velem Hanvaj PG-vel.
1: És kérem szépen magamhoz ragadva a szót, hiszen én mixelek ebben az órában. Augusztus 30-án csinálok egy speciális rendezvényt itt Budapesten, Made in Italy lesz a neve, ilyet még nem csináltam, de annyi ilyen olasz remixet csináltam az elmúlt pár évben, hogy kérték tőlem egy páran, meg így biztattak rá, aztán eljutottam odaig, hogy csináltatom egy logót, és most csinálok egy rendezvényt a Kopaszi kertben, vasárnap délután 5-től 9-ig, tervezük max 10-ig egyébként, hiszen ez a nyár utolsó vasárnapja és napja, amikor igazán lehet majd bulizni. Lesznek színes italok, Balázs Attila egyébként pizza készítő világbajnoki második helyzet, csinálja majd jó kis olasz pizzákat. Szóval minden olasz lesz még a zene is, úgyhogy várok mindenkit majd oda augusztus 30-án, és most megyünk is tovább, ha már Made in Italy, egy Ciao Italy, Ciao Moreval, Ricky Poveri lemez a Disco Sheetben, DJ Juniorban.

0: 100% tisztaságú, magas BPM tartalma, Adrian színű diszkosít a Rádió 1-en, Bárány Attila pihen, de itt van, vagy PJ és Indie és Junior, és szerintem igazán majd hétfőn este fogunk megemlékezni, hogy mennyire jó volt ez a bizonyos strandfesztivál, meg ugye DJ Otisztunk is, most már jutólag elmondhatjuk, zseniális volt.
1: Egyébként én már nem visszatekintenék, hanem előre, mert jövő héten még erősebbek leszünk. Azt hittem volna egyébként a hét elején, hogy ez a hét lesz a legerősebb a nyáron, de nem, jövő héten megint belehúzunk. Szerda, csütörtök, péntek és szombat, kérem szépen Szeged, Szinszín, Rádió egy stage, napközben is, este is, ott leszünk egyébként mind diszkosít, és mindezek mellett 28-án diszkosít rendezvény, Balaton Fűzföl, balatoni pop, szombaton én pedig még Érden és ráadásul Szlovákiában is szórakoztatok, szóval nagyon-nagyon erős lesz a következő hétvége, ami valóban az idei nyár lezárása.
0: Abszolút, én is egyébként Szeged színezek, én szerdán csütörtökön színezem a programot, meg még szombaton is egy kicsit, és egy délután is, meg este is, és pénteken tényleg együtt balatoni bobozunk, a 25. születésnapja lesz a helynek egyébként, azóta csúszkálnak ezen a bizonyos hely, színen, Balatonfűzfőn, és délután 5-től egészen este 11 óráig diszkosít lesz, méghozzá Legends 6 órán keresztül játszik az elmúlt 20 év elektronikus kedvenceit, én utána mondjuk rohanok még Bogácsra, és majd ott is fogok pörgetni, szóval kemény hét lesz a jövő hét is, de most megyünk tovább Alex Kenji-vel, jön a Bambolé, ez kim van a DJ Junior YouTube csatornán, most meg meghallgatjuk itt a Rádió 1-en DJ Junior remezben.

0: Rádió egy csak igazi mai slágermegy diszkos, itt Rádió Show, Bárány Attila nélkül, DJ Juniorral és velem Hanvai Pincsivel. Nagyon-nagyon fontos, hogy jövő héten a Szírre megyünk, tehát a Szegedi Ifjúsági Napokra, a rádiói stage-re. Előbb mondtam egy csomó nem olyat, ami nem valós.
1: Igen. Volt a Szín-Szín, meg az a Szín-Szín és a Szín-ből keveredés, de egyik se igaz.
0: Igen, a Szín igaz. Azt sem tudom, hogy eljöttem otthon.
1: Igen, egyébként szerdán csütörtökön leszek én is. Szerdán, ha jól emlékszem, akkor kétszer is leszek, de lehet, hogy csak egyszer, nem, kétszer, aztán csütörtökön egyszer leszek, és szombaton viszont szintén megint kétszer leszek. A kettő között pénteken meg megünnepeljük a Balatoniból 25. születésnapját egy jó kis diszkósittel, és én utána megyek most, minden tudok már róla, Bogácsra.
0: Van, hogy össze-vissza beszélünk, de ez a diszkosít Rádió Show már több mint 20 éve, és azt garantáljuk, hogy az össze-vissza beszélés ez megmarad az elkövetkező években is majd, ameddig marad diszkosít.
1: Ők is hárman vannak, mind a diszkosít, csak egy kicsit híresebbek. Ők a Swedish House Mafia egyébként.
0: Nem.
1: Steve Angello, Sebastian Igrosso és Axwell, és Ricky Lee-vel ez az újja Happiness is so sad, DJ Junior remixben a diszkosítban.

0: Ez a Rádió 1 Estés olyan diszkos, itt rádiósok, kétharmadban vagyunk, a hét utolsó napján, Hanvai PG és én DJ Junior, ráadásul én mixelek, a bárány pedig pihen, és szerintem holnap este élmény beszámoló a Strand Fesztiválon.
1: És hát abszolút a jövő hétre fókuszálunk, ugyebár szín, szegedi ifjúsági napok a Rádió Stage-en, mindezek mellett egyébként ugyebár diszkosít rendezvény pénteken Balatonfűzfőn, szombaton jómagam pedig Érden és Szlovákiában várok majd még mindenki sok-sok szeretettel, és ez egy méltó zárása lesz az idei nyárnak, ami szerintem egyébként életem egyik legjobb nyara volt. Én nem tudom, hogy mi történt idén, de annyi fellépésünk volt, annyi buli volt, annyi kellemes dolog történt velem, mint a régi szép idők, amikor még tini voltam, pedig hát az nem most volt.
0: Igen, jó ez a nyár, de ezt majd megbünteti az ősz.
1: Fő a pozitivitás!
0: Nem azért mondom, csak azért, hogy látom előre, hogy hány klub zárt be az elmúlt időszakban, és ez egy szomorú dolog. Ez egy szomorú dolog. Én mindenkinek azt kívánom, hogy egyrészt nyissatok klubot, hogyha van-e lehetőségetek, másrészt hívjatok minket. De most megyünk tovább a diszkosi dalával, jön a Sorry, elnézést mindenkitől.

0: Ladies and gentlemen, madame, on her, madame, nőszi, hölgyeim és uraim, fiúk, lánk, milyen tisztelem, nagyon érdemű publikum. Búcsúzunk ma estére, Bárány Attila nélkül, de DJ Junior és jó magam, honvaj, PG, azért itt vagyunk.
1: Szerdán duplázok a színen, majd 26-án, aztán utána 27-én szintén színezek egyet Szegeden, a Rádió 1 stage-en, és hát kérem szépen pénteken 25. születésnap, 28-án a Balatoni Bobnak, és ugye ezzel kapcsolatban ott ünnepel a diszkós, itt 6 órán keresztül fogunk játszani, délután 5-kor kezdünk már, úgyhogy készüljetek. Aztán én utána megyek Bogáccsal, még oda éjfélre megérkezek és pörgetek egyet, majd szombaton újra Szeged szín, Rádió 1 stage-en, ezzel

0: csütörtökön, pénteken és szombaton nem megyek. Pénteken ugye Balatonfűszőn diszkosít rendezvény, szombaton pedig Érden és Szlovákiában várok mindenkit sok-sok szeretettel. Tessék megnézni a TikTok csatornámat, a YouTube csatornámat és minden információt, és mindenki hallgasson Email Angel dalokat és lájkolja, ossza meg őket és írja hozzá. Szevasztok!
1: És amivel most búcsúzunk, az egy ibizai kedvenc volt, Gajo So Many Times DJ Juniorban, ez is ki van a YouTube csatornán, meg még sok minden, kövessétek be, amíg nem tettétek meg. Holnap este 8-kor újra jövünk. Szevasztok!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Volt egy álmom, ahol a vízparton a napsütésben a legjobb külföldi és magyar DJ-k zenéire együtt bulizik minden fiatal.

0: Rádió Max. Az álmom most valóra válik. Augusztus 26-a és 29-e között Szín a Rádió 1-e.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért-hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is Mine Radio Show. A rádió.

0: starts now. The world is mine. Ez itt Magyarország iránymutató esti mix műsora, a World is Mine Radio Show. Hello mindenkinek! A fantasztikus idei Strand Fesztivál után ma este újra a Rádió 1 stúdiójából szól az adás, innentől Wilcox elemezjátszói mögött. Hello Wilcox, induljunk el!
1: Sziasztok, nagyon szép vasárnap estét kívánok mindenkinek, ciao Geri! A legjobb helyen vagytok, hogyha szeretnétek értesülni a legújabb elektronikus zenei finomságokról. A nyár egyik meghatározó dala Jennifer Lopez és a Save Me Tonight. Itt a Rádió 1-en a World is Mine.

0: David Guetta és Hugh Girl mennyire fantasztikusak együtt, ez volt a Shine. A World is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en. Mi a most, Wilcox?
1: Egy megunhatatlan dal. Próbálnám bekategorizálni a stílusát, talán azt mondanám, hogy valahol house, és kicsit érezhetőek rajta az Afro House-nak a stílusjegyei, egy kis funkival ötvözve. Tulajdonképpen ez az a hangzás, amire azt lehet mondani, hogy 2026-ban abszolút irányadó. Zico és a Samba, nem lehet megunni, itt

0: Milyen zseniális zenét gurított be nekünk Lost Frequencies 2026 nyár végén. Ez volt a Leave It All vasárnap este a World Is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en. Wilcox a lemezjátszóknál ismerős lesz a következő dal.
1: A Waves of Love egy olyan dal, amit azóta is a Spotify listámon folyamatosan beszoktam tenni magamnak hallgatni, amikor kocsiban ülök. Most viszont 2026-ban Matt Sassari készített belőle egy nagyon jó kis verziót, megtartotta az eredeti számnak a hangzását valamennyire, tehát nem próbálta meg teljes mértékben megfejteni, hanem inkább továbbvinni azt a hangulatot, amit már eredetileg is tudott a dal. Nagyon jól tette, mert így sokkal inkább közelebb áll az én szívemhez is. Tehát jöjjön a Waves of Love Matt Sassari remixében. Itt a Rádió 1, a World Is My Radio.

0: játszoknál, és most utazunk vissza a múltba.
1: Hogyha annyit mondok, hogy Tell Me Why, szerintem mindenki tudja, hogy miről van szó, ugyanis rengeteg feldolgozás készült ebből a dalból. Megmondom őszintén, hogy nekem már egy kicsit sok is, tulajdonképpen mióta elektronikus zenét hallgatok, folyamatosan hallottam a különböző verziókat, viszont most 2026-ban Potyé nagyon elkapta azt a vibe-ot, ami nagyon közel áll a szívemhez. Egy kicsit pumpálósabb oldalát fogta meg, nem is gondoltam, hogy egyébként van ilyen oldala is ennek a dalnak, és nagyon jó érzéssel alkotta meg, és Small Town Boy címre keresztelt el. Ezzel megyünk tehát tovább itt a rádió, egyen a Bird Is My Radio Show-ban.

0: Rádió 1-et halljátok, ez a World is Mine Radio Show vasárnap este. Zseniális zenék jönnek 10 óra után is, újdonságok David Guettától, Hugh Girltől vagy éppen Alex Kenji-től. Úgyhogy maradjatok mindenképpen.
1: Bírod még? A World is Mine Radio Show azonnal folytatódik a Rádió 1-en.
2: The World is Mine Radio Show is coming back.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
4: Volt egy álmom, ahol a vízparton a napsütésben a legjobb külföldi és magyar DJ-k zenéire együtt bulizik minden fiatal.

0: Rádió Max. Az álmom most valóra válik. Augusztus 26-a és 29-e között Szín a Rádió 1-e.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is mine, radio.

0: Mine Radio Show starts now. The world is mine.
1: Elmúlt este 10, hello mindenkinek! Zseniális zenék jönnek a következő 60 percben is. Még mindig Wilcox itt mellettem a lemezjátszóknál. Hello Wilcox, menjünk tovább!
2: Sziasztok, nagyon szép vasárnap estét kívánok mindenkinek, ciao Geri! Nagyon-nagyon örülök neki, hogy itt a rádióban is sokszor felcsendül Tame Impala dala, a Dracula, let's go!

0: Dizmáin Rádió Show-ban mit teszel rá erre, Vilkox?
1: Attól függően, hogy milyen évszakot élünk, természetesen teljesen más jellegű zenék jelennek meg, más zenei trendek vannak előtérbe helyezve. Nyáron abszolút a house, a vidámabb, latinosabb ütemek. Ezek azok, amik ilyen irányadóak és a legnagyobb számban készülnek. Nem véletlenül mutatunk be nektek hétről hétre ilyen darabokat. Most hoztam nektek egy house finomságot, Chico Rose és a Take Your Time. Ezzel megyünk tovább itt a World Is My Radio Show-ban a rádió.

0: Medúza, Don't Wanna Go Home vasárnap este a Word Is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en. Itt mellettem Wilcox egészen 11-ig a lemezjátszói mögött, és egy saját zenéd jön most.
1: Próbálok mindig készíteni olyan dalokat, amiket exkluzívan, csak is kizárólag itt mutatok be nektek a Rádió 1-en, a Word Is Mine Radio Show-s műsorunkban, hiszen nagyon-nagyon szeretem, hogyha vannak olyan exkluzív dolgok, amivel meg tudlak titeket lepni. Most a legújabb saját dalomat hoztam el, amit már ugye többször hallhatok itt a rádióban, ez viszont a végleges verzió, hivatalosan még nem jelent meg. Ez a Soundan tőlem, ami egy kifejezetten nyári dal. Kíváncsi vagyok, hogy hogy tetszik nektek, írjátok meg. Egyébként ez egy feldolgozás, próbáltam belevinni az érzéseimet, és 2026-os trendeket összekeverni azzal a gondolatvilággal, amit én is képviselek, és ezt ötvöztem Herden Fritz-féle Can't Get Enough óriási slágerének a dallamával. Így született meg a Soundan, akkor hallgassuk meg itt a Rádió 1-en, a Word Is My Radio Show-ban.

0: Imael Angel, Hugh Girl, Ultranate és a Moving to the Sun. A World is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en 11-ig Wilcox, aztán 11-től majd Brick Lake a lemezjátszói mögött. Mivel jössz most, Wilcox?
1: Vannak olyan dalok, amikkel nem győzök betelni egyszerűen, akárhányszor hallgatom, nagyon-nagyon jó érzés fog el engem, és ez nagyon ritkaság egyébként. Nem azért feltétlenül, mert annyira komplikált, annyira összetett, vagy annyira különlegességet hoz, hanem egyszerűen elkap a vibe, és azt érzem, hogy ezt a dalt újra és újra meg szeretném hallgatni. Pontosan ezt éreztem, amikor először meghallottam a Hills-féle Lift Me Up-ot. Nagyon jó érzéssel ötvözték a ibizai hangzást a 2026-os trendekkel. Szerintem ez egy tökéletes példája, hogy hogy kell visszatekinteni szépen a múltba, úgyhogy közben a jelenben is járjunk. Tehát Hills-től következzen a Lift Me Up, itt a Rádió 1-en, a World is Mine Radio Show-ban.

0: David Guetta egyik nagy-nagy felfedezetje ez az olasz fiatalember, sőt azóta már a szerzőtársa is. Úgy hívják, hogy Hypaton, ez volt az Out My Head vasárnap este a World Is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en. Gyors Hedger a lemezjátszóknál és Wilcox után jön is Brickyék.
1: Bírod még? A World Is Mine Radio Show azonnal folytatódik a Rádió 1-en.
2: Mine Radio Show is coming back.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt.
4: Indulunk!
2: Are you ready? Radio 1 Budapestről. A Gellért hegy tetejéről. Egész Magyarországon. FM-en és weben.
5: World is mine.

0: mindenkinek, Bricklék is befutott, szokás szerint vele zárjuk a hetet. Hello Bricklék, induljunk el!
1: Szia Geri, szevasztok fiúk, lányok, alig vártam már, hogy ismét zenélhessek nektek, hoztam pár újdonságot a mai mixembe. Elsőként érkezik David Guetta és Jennifer Lopez közös zenéje, a Save Me Tonight, itt a World Is My Radio

0: Itt a Rádió 1-es, a World is Mine Radio Show, benne pedig minden, ami elektronikus zene, Bricklék a lemezjátszói mögött, ilyenkor vasárnaponként 11 és éjfél között mindig ő mixel, ő áll mellettem a Rádió 1 stúdiójában, CID, Fancy Shit, ebből jövőnképpen kifelé, na Bricklék, és akkor nézzük, hogy mi az a zene, amit ráteszünk most erre.
1: Egy saját zeném érkezik, a világsztár trombitás producer, az ausztrál Timmy Trumpet is előszeretettel játszotta rengetegszer ezt a trackemet. Irány a csúcs felé érkezik tőlem, Bricklék-től a Beyond the Top, itt a World is Mine Radio Show-ban, a Rádió 1-en.

Come back to me.

0: A Rádió Egyet halljátok, ez a Third Is Mine Radio Show vasárnap este. Bricklék a lemezjátszói mögött, és két ausztrál nagyágyú érkezik most egy közös dallal.
1: Ez így van, Fisher és a Tones and I közös zenéje, a Fever. Az ausztrál páros egy karakteres house tracket hozott össze, amelyben Fisher klubos hangzása tökéletesen találkozik a Tones and I egyedi vokájával. Ez jön most itt a Third Is Mine Radio Show-ban a Rádió Egyen.

0: Megjelenés most például Robin Schulz legújabb zenéjét, a címe Better Times.
1: Igen, érkezik Robin Schulz, a német DJ és producer ezúttal egy könnyed, pozitív hangulatú dance tracket hozott, ami arról szól, hogy a nehezebb időszak után mindig jönnek könnyebb napok. Ez jön most itt a Where Is My Radio Show, van a Rádió 1-en.

0: Rádió 1-et halljátok, néhány percig még Brick Lake a lemezjátszóknál itt a World is Mine Radio Show-ban. Mi a ma a legvégén?
1: Ellen Ortin kellemes nyárba illő progresszív house műfajú zenét hoztam el nektek.
0: Ez ugye az Out of Body, jövő hét fellépések.
1: Színfesztiválon fogok zenét, találkozunk Szegeden, illetve Budapesten fogok még zenélni.
0: Na akkor hajrá, nektek pedig nagyon szépen köszönjük a figyelmet, Juhász Geri terelgette a DJ-ket a lemezjátszók mögé. Holnap hétfőn jövünk megint élőben 9-től, addig is vigyázzatok magatokra, jó éjszakát, szép álmokat, sziasztok! Yeah.

0: Föld is Mine Radio Show már a véget ért. De holnap este 9-től újra jönnek Magyarország legjobb DJ-i élőben. Csak itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Rádió 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, megy kellemes éjszakát mindenkinek, a mikrofonnál a World is Mine után Király Tamás, ezen a héten pedig újra útra kelünk az irány Szeged, szegedi ifjúsági napok, ahol természetesen lesz rádió esztés, mindjárt kettő. Az egyiken pedig mindjárt az első napon, hajnali egy órától DJ Metzger Viki zenél. Az igazi mai slágerek között pedig most Nagy Bogival és Miss Mooddal jön, ez az Éden, amit már is indítok.

0: addig remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi rádió egyes slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert rádió egy, csak igazi mai sláger.

0: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger. Megy kellemes éjszakát mindenkinek, és hát a hosszú étvége után szépen lassan egyre inkább rá kell hangolódnunk az újabb munkahétre, és az utolsó teljes nyári hét kezdődik. Hát nem akarok ezen hosszan merengeni, de azért tényleg jó gyorsan elpörgött ez a nyár. Viszont van még egy nagy buli előttünk, a Szeged Ifjúsági Napok, ahova érkezik a teljes távunk, a teljes World is Mine csapat, és kettő helyszínnel is várunk majd mindenkit szerdától egészen szombatig. Az igazi mai slágerek között pedig egy újabb nagy kedvenc jöhet, már indítom is!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi,

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger. Megy picivel, már egy óra után járunk. Hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, és nagyon erős óra lesz ez is. Tele az igazi mai slágerekkel, köztük most az újdonsággal. J-Lo, David Guetta és a Save Me Tonight, amit indítok.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger. Megy köztük a halott pénz jön, akiknek sok minden miatt emlékezetes lesz az idei nyár. Többek között azért is, mert a Sopron Festen ugye az egyik néző a színpadon a koncertjük közben kérte meg a párja kezét. Igen, mondtak, happy end lett. Nagyon menő volt. Ez meg az egyik nagy kedvencünk a csapattól, az igazi mai slágerek között a halott pénz, és a van valami a levegőben, amit már

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egyátsza.
1: Igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió

Rádió egy csak igazi mai sláger, megy köztük pedig Dua Lipa, akinek pörög a könyvklubja, erre a hónapra is van olvasvány, Lost Lambs, aki el akarja olvasni a Dua Lipa által ajánlott könyvet, az ezt keresse. Ez meg az igazi mai sláger a